0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű még működő 2 turbináját. Letartóztatták az M3-ason balesetet szenvedő lengyel busz sofőrjét. Napos meleg nyári időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű jelenleg működő 2 turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már teljes 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a Paksi atomerőmű. Letartóztatták az M3-as autópályán balesetet szenvedő lengyel busz sofőrjét. Ha bebizonyítják, akkor a férfit halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozása miatt ítélhetik el. Ez pedig 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A letartóztatást egy hónapra rendelték el. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett, így az nem jogerős. Vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. Az intézkedés éjfélkor lépett életbe. Erre azért volt szükség, mert a következő napokban ismét tartósan 30 fok feletti hőmérséklet várható. A felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. Mindig legyen nálunk elegendő ivóvíz, és akkor is rendszeresen ígyunk, ha nem vagyunk szomjasak. Mintegy 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. A sokszor extrém hőhullámok nyomán 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán. A tűzoltók szerint különösen aggasztó, hogy augusztusban 3 helyszínen 3-an vesztették életüket szabadtéri tűzben, Bács-Kiskun, Baranya és Komárom-Esztergom vármegyében, miután a szabadtéri tűz terjedése már hétvégi házakat is elért. A Magyar Egészségügy és a WHO együttműködésének elmélyítéséről tárgyalt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a szervezet magyarországi képviseletének vezetőjével. A felek az alapellátás fejlesztésétől a mesterséges intelligencia egészségügyi alkalmazásáig több területet is áttekintettek. Részletes holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban. A legszebb látványt 5 óra 20 perc körül várhatjuk, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás vöröses színben lesz érzelhető a nyugati égbolton. A világosodó égbolt és a hold alacsony helyzete miatt később lávcső vagy kisebb távcső is hasznos lehet. Pénteken a délkeleti, keleti és északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és ezeken a tájakon helyenként elszórtan záporzivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős széllökések. Többfelé 20 fok felett maradnak a reggeli minimumok. Napközben 37-38 fokra számíthatunk. Északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen délkeleten a magasabb értékeket.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás.

0: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, add, ne, hogy tiéd a világ.
3: Omega!
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy miért fantanám esküszöm.
3: Wifi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. Műsorajánló.
1: Pilla Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és H Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Jövő héten újraülésezik az országgyűlés, hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök, visszatér a kánikula, 35 fok is lehet napközben. Köszöntöm a hallgatókat, Gármán Márton vagyok. Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli javaslatot tett, jövő héten újraülésezik az országgyűlés. A kormányfő szerint az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását egyebek mellett a tűzifa áfájának 27%-ról 5%-ra csökkentése, Magyarország alaptörvényének 17. módosításával összefüggésben szükséges kapcsolódó törvényrendelkezés megfelelő módosítása, az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítása, valamint a szakképzéstől szóló törvény módosítása indokolja. Már hivatalosan is Baka András Magyarország köztársasági elnöke, akit múlt kedden választott meg az országgyűlés. A legfelsőbb bíróság volt elnökét a titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Az alaptörvény 17. módosításának értelmében megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Összesen 96-an jelentkeztek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki pozíciójára, míg a 4 elnök helyettesi posztra 68-an. Hétfőn megkezdődik a pályázatok értékelése, közölte Hantolysi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának 10-es elnöke. A bizottság várhatóan augusztus 24-én zárt ülésen dönt a személyes meghallgatásra meghívott pályázókról. A személyes meghallgatásokat tervek szerint augusztus 25-én és 26-án, szükség esetén augusztus 27-én is zajlanak. Majd a hivatal elnökét és elnök helyetteseit az országgyűlés titkos szavazással választja meg. Súlyos hiányosságokat és elborzasztó körülményeket tárt fel hazai gyermekotthonokban egy vizsgálatsorozat, amelyet még 2024-ben rendelt el az akkori kormány. Derül ki a Direkt 36 által kiperelt, korábban titokban tartott vizsgálati jelentésekből. Kiderül belőlük, hogy sok gyerek kénytelen volt elfogadhatatlan körülmények között, penészben, sötétben, balesetveszélyes bútorok között élni. Volt olyan megye, ahol a napvilágra került bántalmazások után magukra maradtak a gyerekek a traumáikkal, máshol a kortársak közti szexuális bántalmazások terjedését derítette ki a vizsgálat. A Tisza frakció szerint több mint 30 törvény és 2 alaptörvény módosítást fogadott el az országgyűlés az első 100 napban. Felidézték, hogy egyik legfontosabb vállalásuk a Magyarországnak járó uniós források visszaszerzése volt. A több ezer milliárd forintnyi EU-s pénz hazahozatalának érdekében az országgyűlés átfogó korrupció ellenes és átláthatósági intézkedéseket fogadott.

0: Műsorajánló.
1: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Life. Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
6: A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
3: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: A tudomány mai állása.
0: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
0: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
0: Jó szórakozást!
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
6: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
4: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió.

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt, és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: nem tudod merre tovább. Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Az államalapítása és államalapító Szent István királyra emlékezik az ország. Cserhalmi György kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az államalapítása és államalapító Szent István királyra emlékezik augusztus 20-án az ország. A nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. A zászló felvonás, honvéd tisztjelölti eskütétel, katonai légiparádé mellett egész nap ingyenesen látogatható Budapesten a Szent Korona az országházban. A fővárosi ünnepi programokat este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja. Cserhalmi György

0: végzett kiemelkedő munkát ismerik el. Tar Zoltán azt mondta, a magyar nép ez év tavaszán újra visszatalált Szent István, Széchenyi és Antal József útjára. Az adóhivatalhoz, a rendőrséghez és az ügyészséghez is fordul a kormány a 4G átvilágítása miatt, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a vizsgálat kiterjed a cég állami megrendeléseire és finanszírozására, a Vodafone megvásárlására, valamint az Antenna Hungária körüli tranzakciókra is, és átvilágítják a Honvédelmi Minisztériummal kötött több mint 1300 milliárd forintos keretszerződést is. 100 millió forintos munkavédelmi bírságot kapott az Iváncsai akugyár, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin elmondta, hogy az SK On Hungary Iváncsai üzemében 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették. A gyárban 2024. augusztusa óta nem végezték el az előírt munkahelyi levegőszennyezettségmérést az összeszerelő üzemrészben. Már lehet jelentkezni az érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön mindent olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. Pénteken a délkeleti, keleti és északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és ezeken a tájakon helyenként elszórtan záporzivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős széllökések. Többfelé 20 fok felett maradnak a reggeli minimumok. Napközben 37-38 fokra számíthatunk. Északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen délkeleten a magasabb értékeket.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
8: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
10: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Világjáró.
1: A Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
2: A Hobby Rádióban.
3: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: Szivárvány.
5: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
6: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, oh, ne, hogy tiéd a világ!
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80.
5: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
6: Baj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
5: Nem lehet, hogy vírusos?
6: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
5: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
6: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
5: Majd ők megoldják.
6: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
5: Ők távolról is megoldják.
6: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
5: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

Hobbi Rádió. A www.hobbirádió.hu weboldalon.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Ősszel tárgyalhat az országgyűlés az Európai Ügyészséghez való csatlakozástól. Súlyos hiányosságokat és körülményeket tártak fel hazai gyermekotthonokban, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ősszel tárgyalhatja az országgyűlés az Európai Ügyészséghez csatlakozáshoz szükséges jogszabálycsomagot. Az igazságügyi minisztérium tájékoztatása szerint első körben az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges módosítások kerülnek napirendre. Jövőre a büntető eljárási és bűnügyi együttműködési szabályokat, a státusztörvényeket, valamint a társadalombiztosítási és munkajogi rendelkezéseket tárgyalnák. Súlyos hiányosságokat és körülményeket tárt fel a hazai gyermekotthonokban egy vizsgálatsorozat, amelyet még 2024-ben rendelt el az akkori kormány, de nem hozták nyilvánosságra az eredményeket, írja a Direkt 36, amely a titokban tartott vizsgálati jelentéseket kiperelte. A jelentésekből kiderül, hogy sok gyerek penészben, sötétben élt, a kortársak közti bántalmazások, így a szexuális abúzusok elterjedtek, gyakran számoltak be éhezéstől a gyerekek. A volt kormányzat felelőse Rétvári Bence a Direkt 36 megkeresésére nem reagált a jelentésekre. A Szociális és Családügyi Minisztérium pedig jelezte, augusztus végéig nyilvánosságra hozzák az általuk végzett frissebb gyermekvédelmi részjelentést, és dolgoznak a gyermekvédelmi szakellátás problémáinak felszámolásán. A katonák minden nap bizonyítanak, nélkülük nem lenne energia és nukleáris biztonság, hangsúlyozta a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepségen a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette a Paksnál dolgozó, a vízellátás biztosításában vagy épp az erdőtüzek oltásában résztvevő katonákat. Beszélt arról is, hogy a NATO előírásainak megfelelően a GDP 2%-át a haderőre fordítják. A párciumi és erdélyi városokban is több napos fesztivállal ünneplik az államalapítást. Lesz szentmise, koszorúzás, kenyeráldás és egyéb kulturális programok várják az ünneplőket Nagyváradtól Csíkszeredáig. Nagyváradon felvonul a debreceni virágkarnevál több kocsija is, Szatmárnémetiben a határon túli magyar zenészek szimfonikus zenekarot hangversenyt, Kolozsváron magyar nóta és operett gála is lesz, Marosvásárhelyen és Csíkszeredában pedig a várban várják a látogatókat színes programokkal. Az ünnepi tűzijátékozás után idén is le lehet ellenőrizni a MOL kutaknál, hogy egy kóbor kutyának van-e csipje. Csak nem 350 töltőállomáson van csipleolvasó szerkezet. Bár a fővárosban ma csak 10 perces lesz az augusztus 20-ai tűzijáték, így is sok kutyával előfordulhat, hogy megijed és elszökik. Októbertől érezhetik meg az ügyfelek, hogy felgyorsul és pontosabbá válik a csomagkezelés a Foxpostnál. A cég saját forrásból mintegy 2 millió eurós fejlesztéssel növeli a Fóti logisztikai központ feldolgozási kapacitását. Pénteken a többnyire napos idő mellett ismét fokozódik a hőség, a gomoly felhőzet időnként megnövekedhet, de csak elszórtan fordulhat elő záporzivatar. Hajnalban 14-22, délután 31-36 fok várható. A déli délnyugati légmozgás többnyire élénk lehet, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Szombaton napos idő lesz, de a délután érkező lehűlés miatt gomoly felhőképződésből helyenként záporzivatar is kialakulhat. Reggel 15-22, napközben 30-35 fok várható.

0: Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazin műsora.
7: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
8: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
7: Vasárnap 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.

0: Zombie Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Megérkezett a látássérült előadó Mai Krista első lemeze, Elfelejtett ál.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
6: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Ősszel tárgyalhat az országgyűlés az Európai Ügyészséghez való csatlakozástól. Súlyos hiányosságokat és körülményeket tártak fel hazai gyermekotthonokban, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ősszel tárgyalhatja az országgyűlés az Európai Ügyészséghez csatlakozáshoz szükséges jogszabálycsomagot. Az igazságügyi minisztérium tájékoztatása szerint első körben az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges módosítások kerülnek napirendre. Jövőre a büntetőeljárási és bűnügyi együttműködési szabályokat, a státusztörvényeket, valamint a társadalombiztosítási és munkajogi rendelkezéseket tárgyalnák. Súlyos hiányosságokat és körülményeket tárt fel a hazai gyermekotthonokban egy vizsgálatsorozat, amelyet még 2024-ben rendelt el az akkori kormány, de nem hozták nyilvánosságra az eredményeket, írja a Direkt 36, amely a titokban tartott vizsgálati jelentéseket kiperelte. A jelentésekből kiderül, hogy sok gyerek penészben, sötétben élt, a kortársak közti bántalmazások, így a szexuális abúzusok elterjedtek, gyakran számoltak be éhezéstől a gyerekek. A volt kormányzat felelőse Rétvári Bence a Direkt 36 megkeresésére nem reagált a jelentésekre. A Szociális és Családügyi Minisztérium pedig jelezte, augusztus végéig nyilvánosságra hozzák az általuk végzett frissebb gyermekvédelmi részjelentést, és dolgoznak a gyermekvédelmi szakellátás problémáinak felszámolásán. A katonák minden nap bizonyítanak, nélkülük nem lenne energia és nukleáris biztonság, hangsúlyozta a nemzeti ünnep alkalmazása.

0: ellenőrizni a MOL kutaknál, hogy egy kóbor kutyának van-e csipje. Csak nem 350 töltőállomáson van csipleolvasó szerkezet. Bár a fővárosban ma csak 10 perces lesz az augusztus 20-ai tűzijáték, így is sok kutyával előfordulhat, hogy megijed és elszökik. Októbertől érezhetik meg az ügyfelek, hogy felgyorsul és pontosabbá válik a csomagkezelés a Foxpostnál. A cég saját forrásból mintegy 2 millió eurós fejlesztéssel növeli a Foti logisztikai központ feldolgozási kapacitását. Pénteken a többnyire napos idő mellett ismét fokozódik a hőség, a gomoly felhőzet időnként megnövekedhet, de csak elszortan fordulhat elő záporzivatar. Hajnalban 14-22, délután 31-36 fok várható. A déli délnyugati légmozgás többnyire élénk lehet, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Szombaton napos idő lesz, de a délután érkező lehűlés miatt gomoly felhőképződésből helyenként záporzivatar is kialakulhat. Reggel 15-22, napközben 30-35 fok várható.
1: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Sára vagyok, üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában. Most kezdődik 2 órás reggeli műsorunk. Ma augusztus 21-e péntek van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Hazánk területén 24,7 fokot mutatnak a hőmérők. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
2: Hobby Rádió. Rádió.
1: Műsorajánló.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Felrázzuk a várost, és Önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
6: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
7: UK Fever Show. UK
6: Fever Show. UK. Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban. UK
1: Fever Show. Műsorajánlót hallottak.
2: Hobbyradio.hu.
1: A rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 21-én köszöntjük Hajna, valamint Sámuel nevű hallgatóinkat. A Hajna női név Vörös Marti Mihály névalkotása a Hajna szó utolsó mással hangzójának elhagyásával keletkezett, jelentése pedig hajnal. Ünnepelnek a hajnák még július 9-én, valamint október 10-én is. Becézése Hajni, Hajnika, Hajnácska és Hajnalka. Szintén ezen a napon köszöntjük Sámuel nevű hallgatóinkat. A héber eredetű név a Samuel névből ered. A Biblia szerint prófita, aki megszabadította Izraelt a filiszteusoktól, és megtisztította az országot az idegen kultuszoktól. Jelentése Isten meghallgatott. Ünnepelnek még a Sámuelek február 16-án, valamint október 10-én is. Becézése Samu, Samuka, Samuci, Sami és Samika, jeles viselői ennek a névnek. Abba Sámuel, Árpádházi király, Tessedik Sámuel, az alföldi mezőgazdaság gyakorlati fejlesztője, és ön, kedves Sámuel. Ezen a napon köszöntjük még Baldwin, Erik, Erika, Franciska, Grácia, Kemenes, Maximilián, Pelbárt, Pius, Samu, Samuella, Chantal, valamint Zsanett nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 21-én. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1698 az első időpontunk, augusztus 21-én Cremonában megszületett Giuseppe Antonio Guarneri, aki Antonio Stradivari mellett a legjelentősebb itáliai hegedűkészítő volt. A cremonai hegedűkészítő műhely alapítója a mai híres Niccolò Amati hangszerkészítő családja volt. A 16. század első felében fejlődött ki a hegedűkészítés, majd a 17. századtól játszott jelentős szerepet a zenében, mivel az egyes hangszerekre itt szólók a jó művészek mellett jó hangszereket is igényeltek. Ugorjunk a 19. századra, 1858. augusztus 21-én először jelent meg az Üstökös című élclap Jókai Mór szerkesztésében. Folytassuk 1908-al, augusztus 21-én Török Bálinton megszületett Feleki Kamil színművész, Kossuth díjas, érdemes és kiváló művész. Maradjunk továbbra is a 20. században, 1930. augusztus 21-én megszületett Sajdik Ferenc grafikus karikatúrista. Az ő tollából származott a Pompom meséi és a Nagy Ho-ho-ho horgász. 1938 a következő időpontunk, augusztus 21-én megszületett Kenny Rogers country énekes. Lépjünk előre két évet, 1940. augusztus 21-én mexikói számüzetésében gyilkosság áldozata lett Lev Trockij, orosz forradalmár. Kelet-szibériai számüztetése után vette fel a Trockij nevet, hajdani börtönőrét hívták így. Eredeti neve Lev Davidovics volt. Ugorjunk 1945-re, augusztus 21-én megszüntette Truman amerikai elnök a Lend-Lease programot, amelynek során az USA kb. 50 milliárd dollár támogatást adott az amerikai szövetségeseknek a II. Világháború alatt. Megint csak két évet lépünk előre, 1947. augusztus 21-én meghalt Ettore Bugatti, olasz verseny és luxusautó tervező és építő. És végül, de nem utolsó sorban, 1993. augusztus 21-én elveszett egy NASA űrszonda, amely a Marsot kutatta. Az űrszonda sorsa máig ismeretlen, a küldetés egyébként 980 millió dollárba került. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Üzenet Ezékiel próféta könyve 18-as fejezetéből.
1: Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát, így szól az én Uram, az Úr, hanem azt, hogy megtérjen az útjáról és éljen.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: 2026. augusztus 21-e péntek. Evangélium Szent Máté könyvéből 22. fejezet 34-től 40. vers. Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták. Elmélkedés. Jézus korában a törvénytudók gyakran vitáztak arról, melyik a legfontosabb parancs. A mózesi törvény 613 előírása sok élethelyzetre adott útmutatást, de közülük melyik az első, melyik a legfontosabb? Erre irányul a farizeus kérdése a mai evangéliumban. Jézus válasza világos, egyértelmű, rámutat a törvény lényegére, ugyanakkor újdonságot is tartalmaz. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Szeresd fele barátodat, mint saját magadat. Nem új parancsról van szó. Mindkettő megtalálható az ószövetségi törvényben. Jézus e két törvény egységét emeli ki. Az Isten felé és az emberek felé irányuló szeretet összetartozik. Az első parancs Istenre irányítja a figyelmet. Nem elég tisztelni őt vagy engedelmeskedni neki, hanem szeretni kell. A szeretet olyan kapcsolat, amely átalakítja az emberi szívet. A második parancs a fele barát szeretetét írja elő. Aki Istent szereti, annak szívében helynek kell lennie a másik ember számára is, minden ember számára, nem csak a hozzá közel állók számára. A szeretet nem válogathat, nem húzhat határokat. Fontos azonban egy harmadik elem is, mint önmagadat, mondja Jézus. Azaz önmagunkat is szeretnünk kell. Ez nem önszeretet kultuszát jelenti, hanem annak elismerését, hogy Isten képmása vagyunk. Aki nem tudja elfogadni önmagát Isten gyermekeként, az nehezen fogja önmagában és másban felismerni ezt a méltóságot. A valódi szeretet mindig keressté válik. Nyitott Isten felé és az embertárs felé hajlik. Istenem, taníts szeretni téged teljes szívvel, és fele barátaimat úgy, mint önmagamat. Szabadíts meg a félelmeimtől, a közönyömtől és a sértettségemtől, hogy szívemben ne önzés, hanem irgalom éljen. Add, hogy ne csak halljam a parancsodat, hanem éljem is, az emberek felé fordulva, és önmagamat is a te szeretett gyermeketként látva. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a magyarok nyilaitól ments meg, uram? Ezer éve egész Európa fejet hajtott az ős magyarok kiismerhetetlen lovas harcmodora előtt, és félelemmel csodálta a lovon használt fegyvereit, az íjat, a szabját, a fokost és a gerejt. Hogy a könnyű lovas fegyver nem évezredes tradíciójában gyökerezik a messze földön híres és világszerte elterjedt magyar történelmi lovasság, a huszárság. Virtuóz harcmodora és a szellemisége máig fogalom. Jellemző lovas felszerelése, fegyverzete és díszes öltözete szerte a világban megtalálható.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy pecsenyekacsát fogunk készíteni vörösborban. A kacsákat megtisztítjuk, majd besózzuk a belsejét. Teszünk bele egy darab almát és petrezselymet. Tepsibe rakjuk, és közepesen meleg sütőben sütjük meg. A húsát annyi ideig sütjük, ahány kilogrammos a kacsa. Például egy 1 kilogrammos kacsát 1 óra, 2 kilogrammos 2 óráig kell körülbelül sütni. Amíg sül a kacsa, elkészítjük a párolt káposztát és a birsalmát. Az almákat meghámozzuk, és a magházat eltávolítjuk. Fedő alatt vörösborban megpároljuk a hagymával és a káposztával együtt. Cukrot karamellizáljuk, hozzáadjuk a hagymát és a káposztát, sózzuk, köménymaggal és egy kis ecettel ízesítjük, majd a birsalmáról öntünk rá egy kevéske vörösboros főzőlevet. Mézzel ízesítve pikánsabbá tesszük. Ha a kacsák megsültek, negyedekbe daraboljuk. A birsalmába töltjük a vörösboros mézes káposztát, majd a tetejére tesszük az alma másik felét, mint egy sapkát. A kacsákat és a töltött birsalmákat egy tepsibe rakjuk, öntünk alá a maradék vörösboros főzőléből és a sütőben készre sütjük. Köretként ajánljunk hozzá rösti burgonyát vagy hagymás tört burgonyát.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is! Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Ezen a nyári napon Sámuel és Hajna nevű hallgatóinkat köszöntjük. 6 óra után 24,7 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1551. első Ferdinánd teljesen meg van elégedve Fráter Györggyel, a király tudtára adta megelégedését eljárásával, melyet Erdély megszerzésére nézve Izabellával és a rendekkel kötött egyezmény körül tanúsított. Fráter a többször is ismételt megelégedés ellenére még ez évben fellázadott. 1968. a bolgár, lengyel, a magyar, a német és a szovjet hadsereg egységei bevonultak Csehszlovákiába, hogy úgymond baráti segítséget nyújtsanak egy esetleges ellenforradalmi veszély elhárításához. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobby Rádió.

Ebben a nyugtalan völgyben, ami a világ, a szívem vadrohanás közben rád talált, és a hirtelen lett csend

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Tartsa velünk a mai nap hátralévő részében is, mert a 8. órában a Minden Tudás Egyetemén válogatás hallható az elmúlt évek legérdekesebb előadásaiból. Ezt követően a 9. órában Strasser Andrea tudományos műsora, azaz a tudomány mai állása várja Önt. 10 órakor a Szivárvány magazin műsorában vendégek és sok érdekes téma várja hallgatóságunkat. Délben a déli hírösszefoglalóval tartunk lépést a nap eseményeiben. 1 órakor a Szemfüles adásában a Vakok és Gyengénlátók Vas megyei Egyesületének műsora szólal meg. 2 órakor a Hallássérült Gyermekek Fejlesztése című adásban a Koraszülöttekért Országos Egyesülete műsora hallható. 3 órakor a VGKE podcast adásában a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének műsora szólal meg. 4 órakor a Teremtés Koronái című műsorban csak arról beszélünk, ami a férfiakat érdekli. 5 órakor a Nekem 90 adásában a varázslatos 90-es évekbe repítjük hallgatóinkat az elhangzó zenei felvételekkel. 6 órakor az esti hírösszefoglaló keretében a nap idézete, névnapköszöntő, évforduló naptár és sporthírek is elhangzanak. 7 órakor verssel, esti mesével, kabaréval és a nap érdekességével, legyen az riport, interjú vagy tudósítás, várjuk Önt. 8 órakor a Gépház adásában a Hobby Rádió informatikai magazinja szólal meg. 9 órakor ismét Strasser Andrea tudományos műsora, azaz a tudomány mai állása várja hallgatóságunkat. Végül 11 órakor a Szivárvány magazin műsorában vendégek és sok érdekes téma zárja a mai adásnapot. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, a nap hírei egy komplex képet festenek, amelyben a makrogazdasági aggodalmak, a devizapiaci ingadozások és a társadalmi politikai változások szorosan összefonódnak. Zidey Viktor közgazdász figyelmeztetése szerint súlyos krízis közeleg a hatalmas állami hiányok és a mesterséges intelligenciát övező beruházási láz elszívja a tőkét a szűkülő kínálat elől, ami brutális következményekkel járhat azok számára, akik most nem figyelnek a pénzügyeikre. Ugyanakkor a nemzetközi devizapiacokon a forint alakulása veggyes képet mutat, bár szerdán és keddeste is ingadozott az árfolyam a főbb devizákkal szemben, a piaci szereplők között felmerül a kérdés, hogy látszik-e már a fény az alagút végén, vagyis stabilizálódik-e a magyar fizetőeszköz értéke. Mindeközben a gazdasági kihívások mögött mélyebb strukturális változások is zajlanak. Az ország olyan szűkösség és aszály előáll, amire a társadalom jelenleg nem felkészült, mivel az elmúlt évtizedekben jelentősen melegebbé és szárazabbá vált az éghajlat, miközben az éves csapadék mennyiségben nem történt hasonló mértékű javulás. Ezzel párhuzamosan a politikai színtéren is történt jelentős változás, hivatalba lépett Baka András, akit a legfelsőbb bíróság korábbi elnöke a titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választottak meg Magyarország köztársasági elnökének. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Folytatjuk műsorunkat. Üdvözljük Önt a Hobby Rádió friss hírekben, ahol ma különös figyelmet fordítunk a látássérültek mindennapjaira és közösségi életére. Portálunkon olvasható, hogy Herceg Dávid és felesége Bianca nyíltan beszéltek kislányuk Szárás születéséről, aki egy ritka szemrendellenesség miatt csak az egyik szemével lát, ám a kisgyermek fejlődése biztató. Nem csak a hírességek, hanem a társadalom is egyre inkább támogatja a hátrányos helyzetűeket, így például Bacnin tartományban 209 egészségbiztosítási kártyát és ösztöndíjat adtak át vakgyermekeknek. Hazánkban is erősödik a szolidaritás, miután a szolnoki Tesco vásárlói zsetonokkal segíthetik a helyi látássérült egyesület programjait szeptember 6-ig. A sport és a mozgás terén is újabb mérföldkőhöz értek, amikor látássérültek vállalkoztak vakvízi evezésre Székesfehérváron a Vitál Klub szakmai támogatásával. Emellett a Délalföldi Rehabilitációs Központ új mozgásfejlesztő programmal segíti a felnőttkori látásvesztésben szenvedőket a biztonságos önállóság megőrzésében. Ezek a történetek jól mutatják, hogy a társadalmi összefogás és a szakmai segítségnyújtás hogyan teszi teljesebbé az érintettek életét. A részletekért és további információkért kérjük, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. 7 órakor hírek, utána pedig újra itt leszünk zenével és érdekességekkel.
1: Itt a Hobbyrádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
2: Az államalapítása és államalapító Szent István királyra emlékezik az ország. Cserhalmi György kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az államalapítása és államalapító Szent István királyra emlékezik augusztus 20-án az ország. A nemzetünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. A zászló felvonás, honvéd tisztjelölti eskütétel, katonai légiparádé mellett egész nap ingyenesen látogatható Budapesten Szent Korona az országházban. A fővárosi ünnepi programokat este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja. Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a nemzetszínésze kapta meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Cserhalmi György színészi pályája mellett 1989. március 15-én is beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. A Magyar Érdemrend nagy keresztje a magyar állami kitüntetési rendszer egyik legmagasabb elismerése. Állami és miniszteri díjakat adott át a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter augusztus 20-a alkalmából. A díjakkal a népművészet, a közművelődés, a muzeológia, a könyvtári és levéltári szakma, valamint a külhoni magyar közösségek szolgálatában végzett kiemelkedő munkát ismerik el. Tar Zoltán azt mondta, a magyar nép ez év tavaszán újra visszatalált Szent István, Széchenyi és Antal József útjára. Az adóhivatalhoz, a rendőrséghez és az ügyészséghez is fordul a kormány a 4IG átvilágítása miatt, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a vizsgálat kiterjed a cég állami megrendeléseire és finanszírozására, a Vodafone megvásárlására, valamint az Antenna Hungária körüli tranzakciókra is, és átvilágítják a Honvédelmi Minisztériummal kötött több mint 1300 milliárd forintos keretszerződést is. 100 millió forintos munkavédelmi bírságot kapott az Iváncsai akugyár, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin elmondta, hogy az SK On Hungary Iváncsai üzemében 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették. A gyárban 2024. augusztusa óta nem végezték el az előírt munkahelyi levegőszennyezettségmérést az összeszerelő üzemrészben. Már lehet jelentkezni az érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön mindent olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. Pénteken a délkeleti, keleti és északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és ezeken a tájakon helyenként elszórtan záporzivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős széllökések. Többfelé 20 fok felett maradnak a reggeli minimumok. Napközben 37-38 fokra számíthatunk. Északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen, délkeleten a magasabb értékeket.
1: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
6: Reklám. Esküvői helyszínt keres. A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
7: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
8: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
0: Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője üdvözli a hallgatókat. Folytatjuk reggeli műsorunkat. Ma

0: Napköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 21-én köszöntjük Hajna, valamint Sámuel nevű hallgatóinkat. A Hajna női név Vörös Marti Mihály névalkotása a Hajna szó utolsó mással hangzójának elhagyásával keletkezett, jelentése pedig Hajnal. Ünnepelnek a Hajnák még július 9-én, valamint október 10-én is. Becézése Hajni, Hajnika, Hajnácska és Hajnalka. Szintén ezen a napon köszöntjük Sámuel nevű hallgatóinkat. A héber eredetű név a Samuel névből ered. A Biblia szerint prófita, aki megszabadította Izraelt a filiszteusoktól, és megtisztította az országot az idegen kultuszoktól. Jelentése, Isten meghallgatott. Ünnepelnek még a Sámuelek február 16-án, valamint október 10-én is. Becézése Samu, Samuka, Samuci, Sami és Samika, jeles viselői ennek a névnek. Abba Sámuel, Árpádházi király, Tessedik Sámuel, az alföldi mezőgazdaság gyakorlati fejlesztője, és ön, kedves Sámuel. Ezen a napon köszöntjük még Baldwin, Erik, Erika, Franciska, Grácia, Kemenes, Maximilián, Pelbárt, Pius, Samu, Samuella, Chantal, valamint Jeanette nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 21-én. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1698 az első időpontunk, augusztus 21-én Cremonában megszületett Giuseppe Antonio Guarneri, aki Antonio Stradivari mellett a legjelentősebb itáliai hegedűkészítő volt. A cremonai hegedűkészítő műhely alapítója a ma is híres Niccolò Amati hangszerkészítő családja volt. A 16. század első felében fejlődött ki a hegedűkészítés, majd a 17. századtól játszott jelentős szerepet a zenében, mivel az egyes hangszerekre itt szólók a jó művészek mellett jó hangszereket is igényeltek. Ugorjunk a 19. századra, 1858. augusztus 21-én először jelent meg az Üstökös című élclap Jókai Mór szerkesztésében. Folytassuk 1908-al, augusztus 21-én Török Bálinton megszületett Feleki Kamil színművész, Kossuth díjas, érdemes és kiváló művész. Maradjunk továbbra is a 20. században, 1930. augusztus 21-én megszületett Sajdik Ferenc grafikus karikatúrista. Az ő tollából származott a Pompom meséi és a Nagy Ho-ho-ho horgász. 1938 a következő időpontunk, augusztus 21-én megszületett Kenny Rogers country énekes. Lépjünk előre két évet, 1940. augusztus 21-én mexikói számüzetésében gyilkosság áldozata lett Lev Trockij, orosz forradalmár. Kelet-szibériai számüztetése után vette fel a Trockij nevet, hajdani börtönőrét hívták így. Eredeti neve Lev Davidovics volt. Ugorjunk 1945-re, augusztus 21-én megszüntette Truman amerikai elnök a Lend-Lease programot, amelynek során az USA kb. 50 milliárd dollár támogatást adott az amerikai szövetségeseknek a II. Világháború alatt. Megint csak két évet lépünk előre, 1947. augusztus 21-én meghalt Ettore Bugatti, olasz verseny és luxusautó tervező és építő. És végül, de nem utolsó sorban, 1993. augusztus 21-én elveszett egy NASA űrszonda, amely a Marsot kutatta. Az űrszonda sorsa máig ismeretlen, a küldetés egyébként 980 millió dollárba került. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Üzenet Ezékiel próféta könyve 18-as fejezetéből.
1: Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát, így szól az én Uram, az Úr, hanem azt, hogy megtérjen az útjáról és éljen.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. augusztus 21-e péntek. Evangélium Szent Máté könyvéből 22. fejezet 34-től 40. vers. Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt: szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták. Elmélkedés. Jézus korában a törvénytudók gyakran vitáztak arról, melyik a legfontosabb parancs. A mózesi törvény 613 előírása sok élethelyzetre adott útmutatást, de közülük melyik az első, melyik a legfontosabb? Erre irányul a farizeus kérdése a mai evangéliumban. Jézus válasza világos, egyértelmű, rámutat a törvény lényegére, ugyanakkor újdonságot is tartalmaz. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Szeresd fele barátodat, mint saját magadat. Nem új parancsról van szó. Mindkettő megtalálható az ószövetségi törvényben. Jézus e két törvény egységét emeli ki. Az Isten felé és az emberek felé irányuló szeretet összetartozik. Az első parancs Istenre irányítja a figyelmet. Nem elég tisztelni őt vagy engedelmeskedni neki, hanem szeretni kell. A szeretet olyan kapcsolat, amely átalakítja az emberi szívet. A második parancs a fele barát szeretetét írja elő. Aki Istent szereti, annak szívében helynek kell lennie a másik ember számára is, minden ember számára, nem csak a hozzá közel állók számára. A szeretet nem válogathat, nem húzhat határokat. Fontos azonban egy harmadik elem is, mint önmagadat, mondja Jézus. Azaz önmagunkat is szeretnünk kell. Ez nem önszeretet kultuszát jelenti, hanem annak elismerését, hogy Isten képmása vagyunk. Aki nem tudja elfogadni önmagát Isten gyermekeként, az nehezen fogja önmagában és másban felismerni ezt a méltóságot. A valódi szeretet mindig keressté válik. Nyitott Isten felé és az embertárs felé hajlik. Istenem, taníts szeretni téged teljes szívvel, és fele barátaimat úgy, mint önmagamat. Szabadíts meg a félelmeimtől, a közönyömtől és a sértettségemtől, hogy szívemben ne önzés, hanem irgalom éljen. Add, hogy ne csak halljam a parancsodat, hanem éljem is, az emberek felé fordulva, és önmagamat is a te szeretett gyermeketként látva. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a magyarok nyilaitól ments meg, uram? Ezer éve egész Európa fejet hajtott az ős magyarok kiismerhetetlen lovas harcmodora előtt, és félelemmel csodálta lovon használt fegyvereit, az íjat, a szabját, a fokost és a gerejt. Hogy a könnyű lovas fegyver nem évezredes tradíciójában gyökerezik a messze földön híres és világszerte elterjedt magyar történelmi lovasság, a huszárság. Virtuóz harcmodora és a szellemisége máig fogalom. Jellemző lovas felszerelése, fegyverzete és díszes öltözete szerte a világban megtalálható.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1551. első Ferdinánd teljesen meg van elégedve Fráter Györggyel, a király tudtára adta megelégedését eljárásával, melyet Erdély megszerzésére nézve Izabellával és a rendekkel kötött egyezmény körül tanúsított. Fráter a többször is ismételt megelégedés ellenére még ez évben fellázadott. 1968. A bolgár, lengyel, a magyar, a német és a szovjet hadsereg egységei bevonultak Csehszlovákiába, hogy úgymond baráti segítséget nyújtsanak egy esetleges ellenforradalmi veszély elhárításához. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Üdvözljük Önt a Hobby Rádió friss hírekben, ahol ma a látássérültek életét és közösségi szerepvállalását állítjuk a reflektorfénybe. Portálunkon olvasható, hogy Herceg Dávid és felesége Bianca megosztotta a hallgatósággal kislányuk, Szárá fejlődését, aki születésekor súlyos szemrendellenességgel küzdött, de mára már sikeresen alkalmazkodik az új valóságához. Nem csak a magánszférában, hanem a társadalmi támogatás terén is fontos lépések történtek Vietnámban, Bac Ninh tartományban 209 egészségbiztosítási kártyát és ösztöndíjat adtak át hátrányos helyzetű vak gyermekeknek, hogy biztosítsák jövőjüket. Hazánkban, Szolnokon a Tesco vásárlói zsetonokkal járulhatnak hozzá a látássérültek önállóságához és egészséges életmódjához, míg Székesfehérváron a látássérültek egy különleges vakvízi evezés keretén belül merülhettek el a természet csodáiban. A szakemberek kiemelték, hogy a felnőttkori látásvesztés komoly kihívásokat jelent, ezért a Délalföldi Rehabilitációs Központ új mozgásfejlesztő programmal segíti az érintetteket a biztonságos önálló életvitel megteremtésében. Ezek a történetek együttesen mutatják be, hogyan erősödik a közösségi összetartás és a rehabilitáció fontossága a mindennapokban. A részletekért és a további inspiráló cikkeinkért kérjük, látogasson el a hobbirádió.hu oldalra. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kedves hallgatóink, ha még nem hallgatták meg, 8 órakor a Minden Tudás Egyeteme válogatott előadásai kínáltak inspirációt, majd 9-kor Strasser Andrea tudományos műsora, a tudomány mai állása várta az érdeklődőket. 10 órakor a Szivárvány magazin műsorában vendégek és sok érdekes téma váltotta egymást, hogy déli 12 órakor a déli hír összefoglalóval frissítsük az információinkat. 1 órakor a Szemfüles adta elő a Vakok és Gyengénlátók Vas megyei Egyesületének műsorát, 2 órakor pedig a Hallássérült gyermekek fejlesztése című adás hallgatható meg, amelyet a Koraszülöttekért Országos Egyesülete készít. 3 órakor a VGKE. Podcast jött szóba a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének műsoraként, hogy 4 órakor a Teremtés koronái csak arról szóljon, ami a férfiakat érdekli. 5 órakor a Nekem 90 című műsor a varázslatos 90-es évekbe repítette hallgatóinkat az elhangzó zenei felvételekkel, majd 6 órakor az esti hírösszefoglalóval a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár és sporthírek is elhangzottak. 7 órakor vers, esti mese, kabaré és a nap érdekessége, legyen az riport, interjú vagy tudósítás, szórakoztatott bennünket, hogy 8 órakor a Gépház, a Hobby Rádió informatikai magazinja következzen. 9 órakor újra Strasser Andrea tudományos műsora, a tudomány mai állása szólalt meg, hogy éjfél előtt, 23 órakor a Szivárvány magazin műsorával, vendégekkel és sok érdekes témával zárjuk a mai adást. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
1: Hobby Rádió.

0: Folytatjuk műsorunkat. Jelenleg 24 Celsius fokos a hőmérséklet, borult az ég, és 13 km/órás északi-nyugati szél fúj. A mai napon a borult időjárás folytatódik. A hőmérséklet 24 és 34 Celsius fok közötti értékeket mutat, a hőérzet pedig 25 és 34 Celsius fok között alakul. Délnyugati irányból érkező szél fúj, amelynek sebessége 28 km/óra, lökésszerűen 59 km/órára is felgyorsulhat. A csapadék esélye 59%, de a várható csapadékmennyiség 0 mm, így nem kell esőre számítani. A nap 3,6 órán át süt, az UV-index értéke pedig 6. Holnap szintén borult ég várható, a hőmérséklet 20 és 28 Celsius fok közötti tartományban mozog, a hőérzet 18 és 26 Celsius fok közötti lesz. Északnyugati szél fúj, amelynek sebessége 20 km/óra, lökésszerűen 42 km/órára erősödhet. A csapadék esélye 24%, a várható csapadékmennyiség azonban 0 mm. A nap 10,6 órán át süt, az UV-index értéke 5. Holnap után is borult az ég, a hőmérséklet 18 és 26 Celsius fok közötti értékeket mutat, a hőérzet 15 és 23 Celsius fok között alakul. Északnyugati szél fúj, amelynek sebessége 17 km/óra, lökésszerűen 36 km/órára gyorsulhat. A csapadék esélye mindössze 2%, a várható csapadékmennyiség 0 mm. A nap 7,8 órán át süt, az UV-index értéke pedig 6. 8 órakor a Mindentudás Egyeteme válogatása várja Önt. Ezzel véget ért mai műsorunk, köszönöm a figyelmet, Sára voltam, a Hobby Rádió műsorvezetője. Viszont hallásra!
1: Műsorajánló.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
3: Az újraindult M1-en mondott beszédet az új államfő. Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók Komárom-Esztergomban. Rendkívüli parlamenti ülést tartanak a jövő héten. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltóth András vagyok. Az államalapítás ünnepén arra a felismerésre emlékezünk, hogy egy ország jövőjét nem csak vezetők, hanem erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta csütörtök esti ünnepi beszédében a köztársasági elnök. A csütörtökön újraindult M1-en a tűzijáték előtt sugárzott beszédében Baka András kiemelte, hogy az újrakezdés önmagában nem elég. Nem elég új műsorokat készíteni, új arcokat ültetni a kamerák elé. Mint mondta, sokkal nehezebb feladat áll a közmédia előtt, vissza kell szereznie az emberek bizalmát. Viharkárok elhárításán dolgoztak csütörtökön éjjel a tűzoltók Komárom-Esztergom vármegyében, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Tatabányán a Vadász utcában személygépkocsira és útra dőlt két nagy fa. Egy vastag kidőlt fa akadályozta a forgalmat a 117-es főúton, Kesztölc és Vaskapu pusztak között. A 13-as főúton pedig két sávot elfoglaló fa okozott fennakadást Csép közelében, írta a katasztrófavédelem. A kormányfő kérésére a megszokott hétfői és keddi napok helyett jövő csütörtökön és pénteken tartja következő rendkívüli ülését a parlament. Dönthetnek a képviselők a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra mérsékléséről is. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Büki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a Nébih. Az érintett ültetvények közül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak, amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzést terjesztő amerikai szőlő kabóca elleni védekezés. Még lehet jelentkezni az Érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. Az Európai Bizottság szerint nincs ok aggodalomra az unió gázellátásának biztonságával kapcsolatban a téli szezon előtt. A gáztározók töltöttsége csaknem 62%-os, közölte csütörtökön a brüsszeli testület illetékes szóvivője. Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, de helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Délután 32 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre készülhetünk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: A DR stúdió műsora következik.

0: Minden tudás egyeteme. Válogatás. Kedves hallgatóink, a DR Stúdió ismeretterjesztő sorozatát, a Minden Tudás Egyeteme előadásainak rádiós változatát hallják. Mai műsorunkban Barabási Albert László 2005. október 10-én elhangzott előadását hallgathatják meg, amelynek címe Behálózva. A hálózatok csodálatos világa a sejtektől a világhálóig.
1: Kedves hallgatóim, van egy nagyon népszerű játék az Egyesült Államokban, amelynek a címe a békönjáték. Hogyan játszuk ezt a játékot? Általában több játékos is részt vehet benne, van egy játékvezető, amely meg kell nevezni egy bizonyos színészt, mindegy, hogy melyik színészt, és a célja a játékosoknak az, hogy össze kell kötni Kevin Bacont ezzel az új színésszel. Tehát például, ha valaki azt mondja, hogy Tom Cruise, akkor a játékosnak nagyon egyszerű dolga lehet, ugyanis ha emlékezik arra, hogy egy Becsületügyben együtt játszottak, akkor egy lépésen keresztül össze lehet kötni Kevin Baconnel. Erre mondjuk azt, hogy a Tom Cruise-nak a Bacon száma egy. Néha nehezebb a játék. Például, hogyha Mark Myers-t kapcsolnánk össze, akkor kiderülne, hogy nem lehet egyenesen összekapcsolni Kevin Baconnel, hanem ő viszont játszott Robert Wagnerrel, Wagner pedig játszott a Kevin Baconnel, tehát a Bacon száma 2. Az érdekes az ebben a játékban, hogy nem csak jelenkori színészekkel lehet ezt játszani, nem csak mai sztárokkal, hanem vissza lehet menni a történelemben, és például ki lehet választani Charlie Chaplint, aki ugyan nem játszhatott Kevin Bacon, nem valószínűleg Kevin Bacon még meg sem született, mikor a Charlie Chaplin a fontos filmjeit felvette, viszont ő játszott Barry Nortonnal, aki viszont játszott Robert Wagnerrel, aki viszont játszott Kevin Baconnel. Na most miért tudjuk ezt a játékot játszani? Ez a játék azért annyira sikeres, mert Hollywood alapjában jövő egy nagyon-nagyon bonyolult összekötött háló, amelynek a csomópontjai az egyének, vagyis a színészek, és a húzalok a húzalok arra következhetnek, hogy ki kivel játszott együtt. Ezt részben fel lehet fogni társadalmi hálóként, ugyanis, hogyha valaki egy filmben együtt játszott egy másik színésszel, nagy valószínűséggel ismeri egymást. De fel lehet fogni egy üzleti hálóként is, ugyanis nem mindig a színész dönti el, hogy ki fog végül és ki kivel fog együtt játszani. Viszont Hollywood valóban egy óriási háló, és bár sokak szerint az a legfontosabb háló a világon, valójában vannak hálók a természetben, amely talán egy picit fontosabbak Hollywoodnál. Az egyik ilyen háló a testünkbe található. Mire gondolunk? Az előtt néhány évvel, kb. 3-4 évvel a nagy tudományos hír az volt, hogy sikerült feltérképezni az ember génállományát. Miről van itt szó? Sikerült egy ABC-t találni, amely megmondta, hogy a géneinken belül pontosan melyik betűt követi, így négy betűből állnak ugye a génjeink. Viszont mikor a géntérkép elkészült, akkor volt egy jó néhány alapvető meglepetés. Először is a nagy kérdés az volt, hogy hány génje van az embernek. Satszolás történt, rengeteget satszolták, mielőtt a géntérkép elkészült volna. Az elején a 100-150 ezerre satszoltak, volt egy néhány millió satszolás is. Elkészült a térkép, akkor kiderült, hogy az embernek körülbelül 25 ezer génje van. Miért volt ez meglepő? Azért, mert ez mindegy csak kétszer több, mint

mennyire komplex egy rendszer, és hogyan viselkedik különböző körülmények között. Az egyik legfontosabb háló, amit manapság egyre inkább találkozunk vele, az maga az internet, igaz-e? Tehát gondolom nem kell az internetnek a fontosságát ecsetelni manapság senkinek. Lassan az egyedül, valahogy a kommunikációnk egyedüli forrásává válik, lassan a telefon beszélgetések és az interneten történnek. Mi az internet? Az internet egy bonyolult számítógép háló, pontosabban egy úgynevezett router háló, ahol ezek a routerök közvetítik az üzeneteket, amelyek egy bizonyos számítógépről elküldünk egy routernek, az eltudja a következő routernek, és végül eljut különböző routerökön keresztül a célponthoz. Tehát az internet az egy hihetetlenül bonyolult háló, végül is most már az utolsó sejtések szerint több millió router található a világon szerte szét. És ennek a hálónak a szerkezete végül is sok szempontból meghatározza, hogy mit lehet, és milyen gyorsan lehet információt küldeni az interneten keresztül. Na most, miután végül is egy néhány hálót bemutattam, az egyik nagyon fontos kérdés, ami felmerül számunkra, az az, hogy hogyan elemezzük ezeket a hálókat, hogyan tanulmányozunk őket, hogyan írjuk le őket. És a hálózat gondolkodásnak az egyik, vagy pontosabban két atya, az Magyarországról származik, ugye az nem más, mint az Erdős Pál és a Rényi Alfréd. Erdős Pál és Rényi Alfréd az 1960-as években, pontosabban 1959-ben és 1960-ban bevezették az úgynevezett véletlen hálók elméletét. Mi volt az ő kiindulási pontjuk? Az eredeti cikkükben említették azt, hogy leszeretnék írni, hogy hogyan néz ki egy valódi háló, és erre talán, ha jól emlékszem, hogy biológiai hálókat említettek meg például, és közlekedési hálókat. Azt mondták, hogy alapjából véve minden háló nagyon egyszerű, ugyanis csak csomópontokból áll és húzalokból. Viszont ők, mint matematikusok nem tudták eldönteni azt, hogy hogyan kapcsolta össze a csomópontokat a természet. Tehát, hogy a biológiai hálóban hogyan vannak össze

adva a csomópontok, hogy a közlekedési hálókban hogyan vannak. Tehát a céljuk az volt, hogy tervezzenek meg egy olyan modellt, amely elég egyszerű ahhoz, hogy esetleg tanulmányozható matematikailag, de elég bonyolult ahhoz, hogy a valódi hálók komplexitását valamilyen formában leírja. Ezért őt azt javasolták igazából, hogy tegyünk le egy néhány csomópontot, tehát induljunk egy néhány csomóponttal, és utána válasszunk ki két csomópontot, majd dobjunk egy kockát, hogy ha a kockadobásnak az eredménye 6-os, akkor ezt a két csomópontot összekötjük, ha nem 6-os, akkor ezt a húzalt elvágjuk. Utána válasszunk ki két másik csomópontot, ugyanezt a műveletet végezzük el, hogyha 6-ot kapunk, akkor megtartjuk, ha nem, akkor elvágjuk. Válasszunk ki még egyet, és meg tudom jósolni, hogy most viszont 6-os fogunk kapni. És ami azt jelenti lényegében, hogy a húzat megtartjuk, majd folytatjuk ezt a játékot tovább, és végül, hogyha ezt minden párra végigjátszok, akkor azt találjuk, hogy bizonyos csomópontok össze lesznek kötve, mások viszont nem lesznek egymással összekötve. Na most, hogyan jellemezünk egy ilyen hálót? Az Erdős és a Rényinek a munkássága végül is, a munkásságának egy része azzal foglalkozott, hogy kvantitatíve ezt a véletlen hálót próbálták jellemezni, és igazából az ők munkásságuk során egy egész iskola alakult ki, amelynek rengeteg jelentős magyar képviselője van, az úgynevezett véletlen gráfok elmélete. Viszont számunkra, ami érdekes ebben a hálóban, az, hogy nem minden csomópont egyformán szerencsés a húzalok szempontjából. Például ennek csak egy húzal jutott, ennek viszont 4. Na most képzeljük el, hogy ezt egy nagy-nagy hálóval játszadjuk ugyanezt végig, és azt fogjuk találni, hogy egy nagy-nagy hálóban van olyan csomópont, akinek több száz vagy több ezer húzala lesz, a másoknak viszont csak egy néhány. Ezt az úgynevezett húzalszám eloszlással tudjuk jellemezni, ami lényegében azt mutatja meg, hogy hány csomópont van olyan, amelynek pontosan 1, 2, 4 húzala van. Annak a valószínűsége, hogy egy csomópontnak pontosan k húzala van a k függvényében. Ez az eloszlás függvény, egy úgynevezett Poisson függvény, amit igazából Béla Bolobás, az Erdőség tanítványa, Bolobás Béla az Erdőség tanítványa bizonyított be. És az érdekes tulajdonság ennek az eloszlásnak az, hogy arra utal, hogy legtöbb csomópontnak körülbelül ugyanolyan számú húzala van. Tehát legtöbb csomópont itt van az átlag kapcsolatok számánál, és nagyon nehéz olyan csomópontot találni, amelynek sokkal több húzala van, mint az átlag csomópontnak, avagy sokkal kevesebb húzala van, mint az átlag csomópontnak. Tehát a véletlen háló, amit az Erdős és a Rényi bevezetett számunkra, egy alapvetően nagyon demokratikus, nagyon egyenletes háló. És ez elég meglepő, mert véletlenszerűen hoztuk létre. De hogyha ez a háló végül is egy társadalmat írna le, akkor azt találnánk, amelyben a csomópontok egyéneknek felelnek meg, és a húzalok arra utalnak, hogy ki kit ismer, akkor azt találnánk ebben a hálóban, hogy mindenkinek körülbelül ugyanolyan számú ismerőse volna, nem találnánk olyan egyéneket, akik hihetetlenül népszerűek lennének, és nem találnánk olyanokat, akinek csak egy néhány nagyon kevés barátja lenne. Tehát valahol ez a véletlen háló egy hihetetlenül demokratikus háló. Na most, a véletlen háló ugyanakkor felvett számunkra egy nagyon-nagyon fontos kérdést. Elhisszük-e azt, hogy a hálók, amelyet a természetben találunk, véletlenek alapjába véve? És én erre azt mondhatom egyszerűen, hogy nem. Nem lehetnek véletlenek. Ugyanis, hogyha az én molekuláim véletlenül kezdenek itt reagálni egymással, akkor valószínű azonnal meghalnék. Hogyha véletlen lenne a társadalom, nem gyűlne egyszerre ennyi ember össze ebbe a terembe, hanem sétálna szert körbe-körbe a világban. Tehát a társadalomban van egy belső rend, aminek a megnyilatkozások, az egyetemek, az intézmények, az egyházak, az iskolák és így tovább. A sejtben van belső rend, aminek következtében létezünk, és végül is úgy képzeljük, hogy intelligensen tudunk társadalmi dolgokról, és így tovább. És valahogy ez a belső rend meg kell mutatkozzon a hálók szerkezetében is. A nagy kérdés viszont a kutatás számára, hogy hogyan találjuk meg ezt a belső rendet a valódi hálók szerkezetben. Hogyan emeljük ki ezt a belső rendet, hogyan jellemezzük. És számunkra ez az út, a választ erre a kérdésre a világhálón keresztül találtuk meg. Ugyanis a világháló, amint a neve említi, egy nagyon-nagyon bonyolult óriási háló. Ennek a csomópontjai azok az oldalak, amelyeket sokan naponta egy órákon keresztül bámulunk. A húzalak pedig azoknak a kapcsolóknak felelnek meg, amire rá tudunk kattintani, és át tudunk menni egyik oldalról a másikra. Tehát, amint a neve említi, ez egy háló, tehát tényleg az oldalak össze vannak kapcsolva, és hihetetlenül nagy, pillanatnyilag több mint 8 milliárd oldal van a világhálón, tehát több oldal van a világhálón, mint ahány egyén van a Földön. Na most,
Hogyan lehet ezt a hálót tanulmányozni? Ahhoz, hogy tanulmányozunk, szükségünk van térképekre. Na most a térképeket robotok segítségével lehet létrehozni. Egy kicsit másabb, mint az R2D2. Az a robot, amit mi építettünk végül is a Notre Dame Egyetemen, az egy szoftvercsomag volt, amelyik elindult egy bizonyos oldalról, megnézte, hogy arra az oldalról mely más oldalakat lehet elérni egy kattintással, majd elment azokra az oldalakra, megnézte, hogy onnan hova lehet menni, és türelmesen végigjárta az összes oldalt, amelyet így megtalált, amíg le nem lőttük, mert ezt majdnem végtelenig lehetett volna folytatni. Ezek után viszont adott nekünk egy térképet. Minden csomópont megfelel egy weboldalnak, vagyis egy oldalnak, dokumentumnak a világhálón, és a húzalok arra utalnak, hogy hova lehet eljutni direktbe egyetlen kattintásra erről az oldalról. Na most, mit vártunk el erről a világhálóról? Mi azt vártuk igazából, hogy ez egy véletlen háló lesz. Miért? Ugyanis mindenkinek megvan a saját érdeklődési köre. Egyesek úgy képzeli, egyesek a művészetek iránt érdeklődnek. Ezért, hogyha véletlenül létrehoznak egy oldalt a világhálón, akkor valószínű művészetes kapcsolatokhoz kapcsolódnak. Hogyha mások a tudomány iránt érdeklődnek, ezért a tudományos oldalokhoz kapcsolódnak. Tehát mivel mindenkinek egy kicsit más az érdeklődési köre, azt várjuk el, hogy nagyjából ezek az oldalak véletlenül kapcsolódnak a különböző oldalakhoz a világhálón belül. Ha ez igaz, akkor azt várjuk el, hogy annak az eloszlása, ami azt mutatja, hogy hány húzala van egy oldalnak, tehát ha megnézzük az összes oldalt, megnézzük, hogy hánynak van 1, 2, 10 vagy 100 húzala, akkor ez egy ilyen Poisson eloszlás követ, vagy egy haranggörbeszerű eloszlást, hasonlót ahhoz, amit az Erdős és a Rényi megjósolt a véletlen hálók esetében. A meglepetés számunkra az volt, hogy nem ezt az eloszlást kaptunk, hanem egy úgynevezett hatványfüggvény eloszlást. A valószínűsége, hogy egy oldalnak pontosan k húzala van, az k a mínusz másodikon, mert ez a gamma exponens, ez tökéletesen mínusz 2 a világháló esetében. Rendben van, ez különösen nem tűnik érdekesnek, és valószínűleg néhány matematikus vagy fizikus fel tud izgatni, de nem tűnik, hogy ez egy komoly felfedezés. Viszont az igazság az, hogy alapvető különbség van egy olyan háló között, amelyik ilyen haranggörbe eloszlással rendelkezik, illetve egy olyan között, amely hatványfüggvény eloszlása van. Egy példát szeretnék mutatni egy úgynevezett egyenletes hálóra, ami nagyon közel áll végül is egy véletlen hálóhoz. Nem teljesen véletlen, de egy nagyon jó vizuális példa. Ezen a hálón a csomópontok a városoknak felelnek meg, a húzalok pedig az autópályára utalnak, amelyek összekötik a városokat. És ez egy nagyon egyenletes háló, ugyanis legtöbb nagyvárosnak van 2-3 autópálya. Nincsen olyan nagyváros, amelyiknek több száz autópálya lenne, mert nincsen szükség rá. Ugyan minden út Rómába vezet, de nincsen több száz autópálya Róma felé. És ugyanakkor minden nagyvárosnak van legalább 2-3 autópálya. Tehát nem találunk egyet sem, amelyiknek nem enne egy sem. Tehát, hogyha megnéznénk ennek az eloszlását, azt találnánk, hogy mondjuk a maximum a körülbelül 2-3 autópálya körül lenne, és nagyon gyorsan lecsönk előtte és utána. Ezzel szemben a hatványfüggvény eloszlás, amit a világhálón találtunk, az sokkal inkább hasonlít az Egyesült Államok, vagy Európa repülőtérképéhez, ahol a csomópontok a repülőtereknek felelnek meg, a húzalok pedig arra utalnak, hogy melyik repülőtérről, melyik másik repülőtérre lehet direktbe repülni. Na most, már vizuálisan látható ez a háló nagyon-nagyon más, mint a korábbi háló, és ez lényegében a hatványfüggvénynek a tulajdonsága, és a hatványfüggvény azt mondja meg nekünk, hogy rengeteg olyan csomópontunk van, akinek csak egy néhány húzala van. Itt van a legtöbb csomópont, ebből rengeteg van. Viszont van egy néhány olyan csomópontunk, akinek hihetetlen nagy számú húzala van, és ezek azok a központi csomótok, az úgynevezett hubok. Ezek például az Egyesült Államokban a chicagói repülőtér, amelyik ilyen hubként jelenik meg, vagy az atlantai repülőtér, Európán belül például Frankfurt vagy London jelenik meg ilyen hubként. És nyilvánvaló, hogy nagyon másként navigálunk egy ilyen hálót, illetve egy autópályahálót, ugyanis az autópályán, ahogy eljussunk a kelettitől a nyugati partig, rengeteg városon keresztül kell menjünk, itten az utak általában a hubokon keresztül vezetnek, elindulunk egy kisvárosból, berepülünk egy hubba, hubból megérkezünk a célpontunkra.

Ez a hatvány függvény egy nagyon-nagyon más típusú hálót ír le, mint a véletlen háló. Ezeket a hálókat skálafüggetlen hálóknak neveztük el. A skálafüggetlenség arra utal, hogy ezekben a hálókban nem lehet kiválasztani egy csomópontot, és azt mondjuk, hogy ez bármilyen szempontból tipikus. Például a véletlen hálóban mondtuk, hogy a legtöbb csomópontnak körülbelül ugyanaz számú húzala van. Tehát ki lehet választani egy csomópontot, azt mondjuk, hogy ez a csomópont átlagos, és legtöbb csomópont ehhez fog hasonlítani. A skála független hálóban nincsen egy ilyen, az átlagnak nincsen igazán értelme ilyen szempontból, és valahol a skála független szó ezt fejezi ki. Nincsen egyetlen csomópontunk sem, amely bármilyen módon jellemezni az egész rendszer állapotát. Na most ezek után persze felmerül egy nagyon fontos kérdés. Rendben van, azt találtuk, hogy a világháló skála független háló. Vagyis ami a világháló esetében azt jelenti, hogy van rengeteg kis csomópont, tehát legtöbb oldalnak csak 2-3 húzala van, vagy egy sincs, igaz? Tehát senki sem mutat rájuk. De van egy néhány csomópont, akire mindenki rámutat. Például az első után van a Google, vagy a Yahoo jel, Magyarországon például az Origo, vagy az Index jelnek, hogy mindenki lényegében rájuk mutat. És a kérdés persze az, hogy ez csak a világhálónak a tulajdonsága, vagy ez a tulajdonság megjelenik más, számunkra fontos technológiai és természeti hálókban. Igazából ez a skála független tulajdonság nem csak a világháló tulajdonsága, hanem egy általános tulajdonsága rengeteg hálónak. Ha további példákat szeretnénk látni, akkor az internetről igazából átléphetünk más rendszerekre, és az egyik nagyon tanulmányozott rendszer az a szexuális háló. Na most, a csomópontok itt az egyének, a húzaloknak a minőségét ki lehet találni. De miért fontos ez? Természetesen ez a társadalmi hálónak az alhalmaza, ugyanis nagyon reméljük, hogyha valakivel szexuális kapcsolatban az ismerjük. De ez különösen fontos azért, mert ezen a hálón keresztül terjednek a szexuálisan terjedő betegségek, például az AIDS. Úgyhogy mikor a 90-es években, 80-as 90-es években az AIDS komoly problémává kezdett válni Európában, akkor a skandináv országok kezdték szisztematikusan felmérni, hogy hogy néz ki Skandináviában a szexuális háló. Ennek érdekében több ezer egyént meginterjúoltak, és megkérdezték tőlük, hogy hány egyénnel volt szexuális kapcsolatuk az elmúlt évben, illetve az életük során. Az eredmények nagyon megdöbbentőek voltak, ugyanis arra utaltak, hogy legtöbb egyének körülbelül 1-10 szexuális kapcsolata van az élete során, ami talán nem megdöbbentő. Ami meglepő volt, hogy volt egy jó néhány egyén, akinek viszont több ezer szexuális kapcsolata volt. Na most ezek az egyének, a szexuális hálónak a hábjai hihetetlenül fontos szerepet játszanak abban, hogy hogyan terjed az AIDS, illetve más szexuálisan terjesztett betegségek. Hol lehet a hálózattudomány eredményeit alkalmazni? Tehát mit tanulunk a hálózattudományról? Az az a része valahol a hálózatkutatásnak, amelyik úgymond a sajtó szempontjából a legnagyobb érdeklődésre tartott számon, és tényleg a laikus általában a legizgalmasabb részének tartja a hálózattudományon belül. Miért hasznos nekem az, hogy tudjam, hogy köztem és az első államok elnöke között van egy 5 kézfogásos út, hogyha fogalmam sincs, hogy hol van ez az út? Tehát különösebben nem számít az, hogy ezek az utak rövidek, hogyha ezeket nem tudjuk feltérképezni. Az elmúlt néhány évben viszont megjelent egy néhány cég, amelyik azzal foglalkozik, hogy ezeket az utakat megpróbálja feltérképezni. Hogyan csinálják ezt? Mutatok itt egy példát, egy Spoke nevű cég esetében, és szeretném említeni, hogy ez lényegében ingyen reklám, ugyanis ennek a Spoke-nak az igazgató tanácsi tagja vagyok. De miről van itt szó? Tegyük fel, hogy van itt egy üzletember, aki azt szeretné, aki egy például eladó ebből a cégből, aki el szeretne adni valamit egy másik cég alkalmazottjának, például ennek az egyénnek. Tehát ez az egyén, aki dönt a vásárlásról, és persze az egyik módja az volna, hogy egyszerűen felhívja az illetőt, és megmondja, hogy nézzek, van nekem egy termékem, ami szerintem téged nagyon érdekelni fog. Viszont a valóság az, hogy a piac nagyon kompetitív, nagyon-nagyon nehéz egy ilyesmit csak így egy telefonhívással megoldani. Sokkal jobb volna, hogyha valaki be tudná mutatni, lenne egy közös ismerősük, lenne egy közös barátjuk, aki tényleg egy néhány jó szót tudna szólni az érdekében. De ki a közös ismerős? A Spoke, amit csinál, az nem más, mint hogy követi a vállalaton belül az összes kommunikációt, illetve a vállalaton kívüli kommunikációt, és feltérképezi, hogy ki pontosan kit ismer, illetve a vállalaton kívül ők kiket ismernek. Tehát, hogyha ez az illető megnevezi ezt, mint egy célembert, valószínűleg meg fogja neki mondani, hogy ez a hölgy nagyon jól ismeri ezt az egyén, tehát fordulj hozzá, és segítségével valószínűleg könnyen kapcsolatba tudsz lépni vele. Na most
Spóka nem az egyedüli cég, amelyik ezzel foglalkozik. Az elmúlt esztendőben egy jó néhány hasonló cég megjelent, több mint 200 hasonló cég működik már az Egyesült Államokban, vagy a világ szerte. Az Orkut például a Google-nek a hasonló cége. Ezeknek különböző céljaik vannak, mind hálózatkutatást alkalmaznak, mind társadalmi hálókat térképeznek fel, de egyesek az üzleti életben próbálják alkalmazni őket, mások a barátságokat próbálnak létrehozni egyének közül, a harmadik például a zeneközösséget próbál segíteni, és így tovább. A következőkben vissza szeretnék térni a hálózatkutatás egyik nagyon alapvető kérdéséhez. Miért pontosan Kevin Bacon? Tényleg, miért a Bacon játékot játszodjuk? Miért nem játszok például a Tom Cruise játékot? Azért Kevin Bacon játék, mert ez történetesen azok a középiskolák, az egyetemisták, akik a Kevin Bacon játékot kitalálták, éppen egy Kevin Bacon filmet néztek, amikor ez eszükbe jutott. Hogyha szeretnék valahol illusztrálni a Kevin Bacon pozícióját Hollywoodon belül, akkor egy ilyen hálóval lehetne illusztrálni, ahol a csomópontoknak a mérete annak felel meg, hogy ki mennyire központi szerepet játszik, és ez a nagy golyó lenne lényegében Rod Steiger. Ez a második nagy golyó lenne ugye Donald Pleasance. Egy harmadik nagy golyóként megjelenne ott valahol Martin Sheen. És hogyha volna egy nagyítónk, akkor ott mélyen valahol megtalálhatnánk Kevin Bacont is. Köszönöm szépen a figyelmüket!

Összeállításunk a Minden Tudás Egyeteme Nonprofit Kft. Közreműködésével és engedélyével hangzott el. A felelős szerkesztő Sárkány Erika nevében is elköszönnek a műsor készítői, Bíró Attila és Hajdú László. Megtisztelő figyelmükre legközelebb is számítunk.

0: DR stúdió műsora hangzott el.
1: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót!

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorú kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
3: Egészségedre.
4: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Baj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Állami elismeréseket és kitüntetéseket adtak át a nemzeti ünnepen. 4 rendőr könnyebben megsérült egy menekülő autós álmokfutása során. Maximálta a kormány az állami cégek vezetőinek díjazását. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Baka András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Az ünnepségen Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze, a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. 4 rendőr könnyebben megsérült, és több szolgálati gépjármű is összetört egy rendőri ellenőrzés elől menekülő sofőr elleni intézkedés során Veszprém vármegyében csütörtökön, közölte a megyei rendőr főkapitánysága polisz.hu oldalon. A sofőr a menekülés közben folyamatosan veszélyeztette az úton közlekedők biztonságát, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok életét, testi épségét is. Végül egy villanyoszlopnak csapódott, érte a rendőr főkapitányság. Az intézkedés során 4 rendőr könnyebben megsérült, valamint a jármű vezetőjét is kórházba szállították. Hozzátették, az eset valamennyi körülményének vizsgálata folyamatban van. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. A Magyar Közlönyben szerdán este megjelent kormányhatározata az állam többségi befolyása alatt lévő köztulajdonban álló gazdasági társaságokat 3 kategóriába sorolja. Az érintett vállalatok alapvetően az alacsony komplexitású kategóriába tartoznak, ugyanakkor a magas és a közepes komplexitású társaságokat külön rögzítik a határozat mellékletei. Ezt évente felülvizsgálják. Megalakult a Hazafiak a Jövőért mozgalom, amelynek célja a magyar nemzet szellemi, erkölcsi és közösségi megerősítése, valamint hazánk szuverenitásának és önrendelkezésének.

0: termésének védelme a 21. század kihívásai között, közölte a szerveződés az MT-vel. Meggyőződésük szerint az ország csak akkor lehet sikeres, ha saját érdekei mentén hagyományaira és erőforrásaira támaszkodva alakítja a sorsát. A közösség egy olyan országot szeretne, amely képes megőrizni önazonosságát, kiállni saját érdekeiért, és mindeközben felelősen tekint a jövő kihívásaira, áll a közleményben. Betiltotta a kerékpáros közlekedést az olaszországi Como polgármestere, miután egy biciklis ütközött a politikussal a belváros egyik utcáján, írja a Guardian. A bejelentés miatt most többen azzal vádolják Alessandro Rapinese polgármestert, hogy személyes bosszúból vezetné be az intézkedést. Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, de helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Délután 32 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre készülhetünk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
2: Esküvői

0: látunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
4: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
10: Műsorajánlót hallottak.
11: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
12: Az

0: Kedves hallgatóink, akkor Hollósi György András mondja el alkotását.
1: A nyár örömei. Napsugaras nyár hint rózsákat a rétre, holdvilág csalogat csillagot az égre. Vidám zene csendül, szerelmes szerenád, béka bekegésre ringatózik a nád. Hajnal csillag ragyog, ébredt falu város, virág illatártól a kedvem is virágos. Aromás gyümölcsöt kínálnak a kertek, sétálók hadával megtelnek a berkek. Csókos napsugárban finom szőlő érik, csobogó pataknak hűs vize itt kéklik. Megfáradt öregek gyakran itt időznek, fürge nyulacskák közt őzek kergetőznek. Pipacsos mezőket víg turisták járják, dévaj kacagással magukat riszálják. Pacsirták dalával szárnyal már a lelkünk, mint a bárányfelhő, idő fut felettünk. Bikinis lányokkal menyecskék csevegnek, flörtölő férfiak bókjain nevetnek. Csalogat az erdő, elkelne az árnyék, forró a nyár csókja, bizarr ez a szándék. Hűsítjük magunkat jéghideg fagylaltal, sörrel is kocintunk, megtetőzték habbal. Megzördül az ég is, megputtat a zápor, tető alá szalad a megrémült vándor. Ebédhez csalogat kedvesen a párom, ugat a kutyám is, unokáim várom. Együtt sétálgatunk az árnyas ligetben, összeölelkezünk csókos szerelemben. Száz ilyen szép nyarat kívánok, barátom, emlékeim sorát vidám ősszel zárom. Addig is, gyerekek, fussatok előre, mi majd kisétálunk csendben a mezőre.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Szivárvány.
1: És most sem Perger Nicolette mondja el alkotását.
2: Első versem egy szerelmes vers, a címe Csak úgy. Mint virág a vizet, mint mező a napfényt, mint fák a zöldet, s mint ember az életet, csak úgy szeretlek én. Mint a szivárvány eső után, mint az édes csók meghitt éjszakán, mint ölelés fáradt testünknek, szemed csillogása, oly csodás minden. S úgy szeretlek én, hogy életem adnám, ha kell, ezerszer áldoznám fel, csak hogy te élj. Egyetlen mosolyodért harcba szállnék, s az égről a csillagokat is lehoznám, hogy boldog légy, nekem mindennél többet ér. S ha egyszer majd el kell menjek, a síron túl is érted élek, s veled lenni ott is az örökké valóságban, ott is csak téged szeretlek. Álmomban te vagy, életem te vagy, nélküled nincs semmi, üresség, fulladás, kín, mert csak így szeretlek én.
1: Nagyon szépen köszönöm, és akkor most Sallai Otto mondja el versét.
3: Nyár. Mint lángoló szívek nyári mezőkön, utak mentén tarka legelőkön, rekkenő hőségben ringatózva lágyan, a kék-kékre bontott szirmaikat láttam, perzselő nyárban égő pipacsok. Szőke vágyak lengenek a szélben, akár néma sóhajok, lebegve úsznak a domboldalok, szelíd reményben, fátyolos kék égen a nap ragyog, mint múzamezők szőkessége, ring az árva lányhaj. Ízzó mezők felett ezernyi dongás zümmögés, felhő fosztányok között, mint a nevetés, s ha elhal a távoli térben minden más, és csak a zsongás vesz körül, szívem örül, boldog vagyok.
4: Hobbi rádió.
5: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Szivárvány.
1: A stúdió vendégei a Tápióczecsői Irodalmi Baráti Kör Egyesület jeles képviselői, Semperger Nikolett, Sallai Otto és Hollosi György András. Az előbb a szerelemről szóltak a versek. Tartok tőle, hogy itt folytatjuk is, ugye, Nikolett?
2: Hát igen. A következő versem szerelmünk kezdetére. Tavasz volt, édes tavasz, mikor lángra gyúlt szívünkben egy érzés, neve szerelem, mikor először öleltél át némán csendesen. Tavasz volt, igen, a legszebb tavasz, s lelkünk csak szárnyalt a boldogságban. S nyár volt, mikor ajkad ajkamat először csókkal érintette, virágok, fák, tavacska őrzi az emlékét e meghitt percnek, mikor karjaid ölelése melegséget hozott, s a csók napját abban a szál rózsában is látjuk, mely nálad is, nálam is ott van a szobában, ha ránézünk, boldogság könnye hull, s hogy miért, csak mi tudjuk. Minden oly szép, s mint a póka hálójával kiegészítjük egymást, levegője, élete, boldogsága, nyugodt perce, e rohanó világban az vagyunk mi egymásnak.
1: Hölgyeim és uraim, Semperger Nikolett versét hallották, most pedig Hollosi György András mondja el versét. Miről szól, András, ez a vers?
3: Ez a vers Szent István magyarok királyáról szól, az új kenyér ünnepéről. Ezt a versemet több templomban, többek között a Nagykátei templomban augusztus 20-ai alkalommal is fölolvastam nagy tesztést oratva vele.
1: Halljuk akkor ezt az alkotást.
3: Szent István magyarok királya, az új kenyér ünnepe. Zengőimánk után csendüljön az ének, adjunk hálát a magyarok istenének. Első István népünk felszentelt királya, ezer éve a föld a nemzet hazája. Szent István király az állam alapító, keresztséget hozó, hazát gyarapító. Máriának ajánlta Magyarországot, az ég királynője óvja szép hazánkat. Papok hozatott, templomot épített, az urat szolgálni sok pogányt térített. Rómából hozatta szentelt koronáját, általa bírhatta az Isten áldását. Mirákumul lett, szenté is avatták, halálának napján nemzetek siratták. Imádságos verset ír hozzá a költő, templomok falára festi meg a festő. A művész álma kincs, nemzete hasznára, festőt ihlette, megfesté vásznára. Fölséges alakját szobrász kőbevési, fából kifaragva művészin idézi. Mirákumul a szent jobb tanulsága, szent élet királyunk éltó égi méltósága. Istennél a mennyben szent lábánál trónol, lebarul előtte nemzetünkért pózol. Magyar zászló lobog az országház ormán, néz ránk István király, népet téged kíván. Ország egyesítünk, szívünk érted dobog, alkotmány ünnepén lásd a magyar boldog. Isten élő teste a megszentelt kenyér, éltető kegyelme a remény visszatér. Jövünk örök záloga az éltető búzaszem, testi táplálékunk te benned megterem. Uram, adj reményt nekünk, segítsd vetésünk, jó aratás után legyen jó kenyerünk. Szegények asztalán is legyen friss kenyér, minden napra jusson, a nép csak ennyit kér. Nem csak kenyérrel él a halandó ember, alázatos szóval, Uram, kérni ismer. Szent kezedből, Uram, estbe kérünk békét, minden szegény magyar kapjon búzakévét. Adja az országunknak értő vezetőket, érző vezetőkkel mentsd a csüggedőket. Alkotmányos joga élni a magyarnak, népünk ellenségi bármit is kavarnak. Öt kenyérből, Uram, ezreket etettél, így táplálj minket is, magadhoz vezessél. Határon innen túl hadd éljen a magyar, hadd áldjunk Istenünk, mindünk békét akar.
1: Kedves hallgatóink, Hollosi György András versét hallották.
0: Hobby Rádió.
4: Műsorajánló.
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től. Retikül, az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
6: Retikül, szerdán 16 órától.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
7: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
4: Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Szivárvány.
1: Most pedig Sallai Ottói a szó.
2: Most egy olyan vers következik, ami tulajdonképpen egy dalszöveg. Még egy tánc. Még egy tánc, és elmúlik az éjjel. Még egy perc, és minden véget ér. Holnap talán más karjában ébredsz, szíved titkon győzelmet remél. Nézd a hajnalt, álmunk tépi széjjel, néhány ital ezen nem segít. Én maradok, te elmész majd a fényjel, hiába kértem, maradj még kicsit. Csak én tudom, becsapott a mámor, most boldog vagy, csillog a szemed, de a bánat útól ér majd reggel, ha nem fogom már többé a kezed. Ő sem jobb, mint én voltam, hidd el. Hazudik a pezsgő, a zene, a diszkóban megtörténhet minden. Elhagynod, tán mégsem kellene.
1: A stúdió vendégei pedig a Tápió Szecsői Irodalmi Baráti Kör Egyesület jeles képviselői, és Sallai Ottó fogja elmondani a Hörcsög című versét. Honnan ez a vers cím? Hörcsög.
2: Magából a versből ki fog derülni.
1: Halljuk.
2: A hörcsög. A hörcsögnek jó, mert van mit enni. Megszokták tőle, gyűjtöget. Naposzat a pofáját tömi, ez az igazi bűvölet. Nem kérdi, vihetem. Fogja és szalad. Egy perc múlva megint ott terem, aztán megint jő, körül sem néz, minden csupa sejtelem. Már nincs szüksége, kamrája teli, tudja ő, be se fér. Mégis zsákmányért megszállottan viszi, le sem rakja, s már is újabb vágyak él. Választás után új hörcsögjő, és kezdődik minden előről, de mi lesz, ha egyszer elfogy itt minden, és nem gyűjthet már a kopár mezőről? Pofája üres lesz, szívja majd a fogát, és továbbadja másnak a rizikófaktorát.
1: A Hörcsög című verset Sallai Ottó mondta el.
3: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
4: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobbi Rádiót.

0: Szivárvány.
1: Ha majd, erről szól Semperger Nikolett verse.
2: Ha majd ajkam ajkadat érinti, ne szólj, ne kérdezz, csak élj akkor a meghitt percnek. Ha ölel majd két karom, némán ölej viszont, a hang zajával ne törjük meg a pillanatot. A levegő is halk legyen, semmi nesz ne zavarjon, mert a csend szüli meg a boldogságot. Mert szeretlek én, s úgy, mint senki mást, s nem is lesz soha, ki elrabolja szívem szeretetét tőled, mert te vagy az, ki megérdemled. Mindenem neked adom, kérned sem kell, vigyed, nékem csak szíved, lelked kell, hogy az maradjon nekem.
1: Nagyon szépen köszönöm. Semperger Nikolett mondta el a Ha majd című versét. Most pedig egy különleges vers érkezik még hozzá Hollosi György András tolmácsolásában, hiszen ezt a verset nem másnak, mint Nikinek írta.
3: Könnyek egy szál világért. Női szeszély csupán, mely szívemet kérte. Hűséges szívemre a csalódást mérte. Keltem szép virágát, kedvedért letéptem. Vallomásra küldtem, csak egy csókját kértem. Miért dobtál sárba? Mi volt az én vétkem? Ezért a virágért meghasad a szívem. Másnak tán semmiség, ervadó rózsa. Még nem is sejtettem, miért vágytam a csókra. Ő volt a lakója szívem páholyának. Azt a piros rózsát nem adhattam másnak. Hogy szerettem volna kis kezébe tenni, rózsástól a szívét szívemre ölelni. Csábos mosolyáért mit adhattam volna? Ez a piros rózsa helyettem is szólna. A szép piros rózsát kezemből kitépte, szerelmünk zálogán dőrén elpecsérte. Ezért a virágért meghasad a szívem. Miért dobta a sárba? Mi volt az én vétkem? Rózsámtól a sarat könnyem lemosta, csókra vágyó ajkam a rózsát csókolt.
4: Kamureklám.
5: A lepény hal először, a remény hal meg utoljára.
4: Reklámot hallottak.
6: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

a kedvemért ne sírj. A világ keménynek nevel, tanítja minden gyermekét. A függöny gyorsan tépje

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
1: 3 évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Az újraindult M1-en mondott beszédet az új államfő a nemzeti ünnepen jelentős mennyiségű hulladékot távolítottak el a Dunából Budapestnél. Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók Komárom-Esztergomban. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Az államalapítás ünnepén arra a felismerésre emlékezünk, hogy egy ország jövőjét nem csak vezetők, hanem erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta csütörtök esti ünnepi beszédében a köztársasági elnök. A csütörtökön újraindult M1-en a tűzi előtt sugárzott beszédében Baka András kiemelte, hogy az újrakezdés önmagában nem elég. Nem elég új műsorokat készíteni, új arcokat ültetni a kamerák elé. Mint mondta, sokkal nehezebb feladat áll a közmédia előtt, vissza kell szereznie az emberek bizalmát. 135 autógumit, 500 kg vashulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna Arena melletti folyószakaszról. A Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság a Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyóból. Augusztus elején megkezdte az alacsony vízállás miatt láthatóvá vált hulladékok felmérését, összegyűjtését és elszállítását. Viharkárok elhárításán dolgoztak csütörtökön éjjel a tűzoltók Komárom-Esztergom vármegyében, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Tatabányán a Vadász utcában személygépkocsira és útra dőlt két nagy fa. Egy vastag kidőlt fa akadályozta a forgalmat a 117-es főúton, Kesztölc és Vaskapú pusztak között. A 13-as főúton pedig két sávot elfoglaló fa okozott fennakadást Csép közelében, írta a katasztrófavédelem. A kormányfő kérésére a megszokott hétfői és keddi napok helyett jövő csütörtökön és pénteken tartja következő rendkívüli ülését a parlament. Dönthetnek a képviselők a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra mérsékléséről is. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Büki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a Nébih. Az érintett ültetvények közül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak, amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés. Az Európai Bizottság szerint nincs ok aggodalomra az unió gázellátásának biztonságával kapcsolatban a téli szezon előtt. A gáztározók töltöttsége csaknem 62%-os, közölte csütörtökön a brüsszeli testület illetékes szóvivője. Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, de helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Délután 32 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre készülhetünk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
0: Hobby Rádió.
2: Reklám. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu. Reklámot hallottak.
0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
5: Szivárvány! Szivárvány! Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
6: A mikrofonnál Orbán Zoltán és a rádiót vendégei a Tápió Szecsői Irodalmi Baráti Kör Egyesület tagjai. És Otto most a nyelv dicséretéről fog szólni.
7: A nyelv dicsérete. Hogyan kezdődött, ma már nem tudja senki. Voltak hangok, jeleztek valamit, aztán megismételtük a csodálkozást, alk, ák, ők formálódtak lassan, észre se vettük, és már néven neveztünk vágyainkat. Azt mondtuk madár, ha elrepült felettünk, azt mondtuk fáj, sullott a könnyünk, azt mondtuk fáj a könny, emberek lettünk, mert volt szavunk. Szónokok születtek, írók, költök, nagyok, mesterei lettek beszédnek, szónak, ők már tudtak, mi kincsek, kicsik vagyunk, és milyen szerencsései ilyen nagy dolognak. Féltették, formálták a nyelvet, népek ajkán dalok születtek, anyák tanították gyermekük beszélni, beszéltek, nevettek, csacsogtak, csevegtek, gyémántot csiszoltak, agból, ágból, ügből. Mégis nehéz, néha oly nehéz beszélni, szavak helyett hallgatást verköztünk tanyát, tudjuk a nyelvet, olykor mondunk is valamit, mégsem értjük sokszor, mert lelkünk nem éli át, pedig a szónak lelke van, s a léleknek szava, az alk, ák, ők hordolnak nekünk, ha mi is kellő hordolattal éljük naponta át, mi a köznek kincselet, jövőnk és érdemünk, légy méltó e kincsre, s használva csiszol tovább.
0: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
8: Műsorajánló.
4: Egészségedre.
9: Egészségedre.
10: Egészségedre.
9: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
4: Hétfőn 10-től a Hobbi Rádióban.
11: Ma éjjel táncolunk, ez a
12: egy műsor.
13: I could have spread my wings and done a thousand things.
12: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
14: Ma meg a szombat délután.
12: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este.

0: Hogy erre fel ne táncolj, mi?
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 21-én. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1698 az első időpontunk, augusztus 21-én Cremonában megszületett Giuseppe Antonio Guarneri, aki Antonio Stradivari mellett a legjelentősebb itáliai hegedűkészítő volt. A cremonai hegedűkészítő műhely alapítója a mai is híres Niccolò Amati hangszerkészítő családja volt. A 16. század első felében fejlődött ki a hegedűkészítés, majd a 17. századtól játszott jelentős szerepet a zenében, mivel az egyes hangszerekre itt szólók a jó művészek mellett jó hangszereket is igényeltek. Ugorjunk a 19. századra, 1858. augusztus 21-én először jelent meg az Üstökös című élclap Jókai Mór szerkesztésében. Folytassuk 1908-al, augusztus 21-én Török Bálinton megszületett Feleki Kamil színművész, Kossuth Díjas érdemes és kiváló művész. Maradjunk továbbra is a 20. században, 1930. augusztus 21-én megszületett Sajdik Ferenc grafikus karikaturista. Az ő tollából származott a Pompom meséi és a Nagy Ho-ho-ho horgász. 1938 a következő időpontunk, augusztus 21-én megszületett Kenny Rogers country énekes. Lépjünk előre két évet, 1940. augusztus 21-én mexikói számüzetésében gyilkosság áldozata lett Lev Trockij, orosz forradalmár. Kelet-szibériai számüztetése után vette fel a Trockij nevet, hajdani börtönőrét hívták így. Eredeti neve Lev Davidovics volt. Ugorjunk 1945-re, augusztus 21-én megszüntette Truman amerikai elnök a Lend-Lease programot, amelynek során az USA kb. 50 milliárd dollár támogatást adott az amerikai szövetségeseknek a II. Világháború alatt. Megint csak két évet lépünk előre, 1947. augusztus 21-én meghalt Ettore Bugatti, olasz verseny és luxusautó tervező és építő. És végül, de nem utolsó sorban, 1993. augusztus 21-én elveszett egy NASA űrszonda, amely a Marsot kutatta. Az űrszonda sorsa máig ismeretlen, a küldetés egyébként 980 millió dollárba került. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Ezékiel próféta könyve 18-as fejezetéből.
1: Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát, így szól az én Uram, az Úr, hanem azt, hogy megtérjen az útjáról és éljen.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. augusztus 21-e péntek. Evangélium Szent Máté könyvéből 22. fejezet 34-től 40. vers. Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt: szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták. Elmélkedés. Jézus korában a törvénytudók gyakran vitáztak arról, melyik a legfontosabb parancs. A mózesi törvény 613 előírása sok élethelyzetre adott útmutatást, de közülük melyik az első, melyik a legfontosabb? Erre irányul a farizeus kérdése a mai evangéliumban. Jézus válasza világos, egyértelmű, rámutat a törvény lényegére, ugyanakkor újdonságot is tartalmaz. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Szeresd fele barátodat, mint saját magadat. Nem új parancsról van szó. Mindkettő megtalálható az ószövetségi törvényben. Jézus e két törvény egységét emeli ki. Az Isten felé és az emberek felé irányuló szeretet összetartozik. Az első parancs Istenre irányítja a figyelmet. Nem elég tisztelni őt vagy engedelmeskedni neki, hanem szeretni kell. A szeretet olyan kapcsolat, amely átalakítja az emberi szívet. A második parancs a fele barát szeretetét írja elő. Aki Istent szereti, annak szívében helynek kell lennie a másik ember számára is, minden ember számára, nem csak a hozzá közel állók számára. A szeretet nem válogathat, nem húzhat határokat. Fontos azonban egy harmadik elem is, mint önmagadat, mondja Jézus. Azaz önmagunkat is szeretnünk kell. Ez nem önszeretet kultuszát jelenti, hanem annak elismerését, hogy Isten képmása vagyunk. Aki nem tudja elfogadni önmagát Isten gyermekeként, az nehezen fogja önmagában és másban felismerni ezt a méltóságot. A valódi szeretet mindig keressté válik. Nyitott Isten felé és az embertárs felé hajlik. Istenem, taníts szeretni téged teljes szívvel, és fele barátaimat úgy, mint önmagamat. Szabadíts meg a félelmeimtől, a közönyömtől és a sértettségemtől, hogy szívemben ne önzés, hanem irgalom éljen. Add, hogy ne csak halljam a parancsodat, hanem éljem is, az emberek felé fordulva, és önmagamat is a te szeretett gyermeketként látva. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: program ajánlat.
1: Augusztus 30-án vasárnap érdemes lesz a 13. kerület felé venni az irányt, ugyanis a Dagály utca újra benépesül, és megrendezik az Angyalföldi utca bált. Idén a 90-es évek ikonikus nosztalgia hangulata adja az esemény alaphangját, így 10 és 22 óra között ingyenes koncertekkel, családi programokkal és igazi utcabáli forgataggal várnak mindenkit. A nagy színpadon fellép többek között az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band, míg a legkisebbeket a gyerekkoncertek mellett Vidám Park, bűvés show és nosztalgikus játéktér szórakoztatja. A rendezvényen a mi csapatunkkal is személyesen találkozhattok, hiszen a Netmédia Alapítvány egy közös sátorban vonultatja fel két projektjét. Délelőtt 10 és délután 16 óra között Pille és Ruzsa Viktor vár titeket a Hobby Rádió sátrában. Betekintést nyerhettek az élő rádiózás és a stúdió munka kulisszatitkaiba, és folyamatos élő bejelentkezésekkel közvetítünk a helyszínről. Ha a nagy utcabáli pörgésben kikapcsolódnátok, a sátorban a masszázstanya jóvoltából egy frissítő masszázzal is feltöltődhettek, vagy ellazulhattok egy kicsit. Minden program ingyenesen látogatható, úgyhogy töltsük együtt ezt a vasárnapot a Dagály utcában. A részletekért látogassatok el a hobbirádió.hu oldalra.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Műsorajánló. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
5: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
6: Szivárvány.
4: Szivárvány. Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
7: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
7: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Rádió.
4: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
8: Tudta ön azt, hogy a magyarok nyilaitól ments meg, uram? 1000 éve egész Európa fejet hajtott az ős magyarok kiismerhetetlen lovas harcmodora előtt, és félelemmel csodálta lovon használt fegyvereit, az íjat, a szabját, a fokost és a gerejt. Hogy a könnyű lovas fegyver nem évezredes tradíciójában gyökerezik a messze földön híres és világszerte elterjedt magyar történelmi lovasság, a huszárság. Virtuóz harcmodora és a szellemisége máig fogalom. Jellemző lovas felszerelése, fegyverzete és díszes öltözete szerte a világban megtalálható.
4: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.

0: Én továbbra is Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1551. első Ferdinánd teljesen meg van elégedve Fráter Györggyel, a király tudtára adta megelégedését eljárásával, melyet Erdély megszerzésére nézve Izabellával és a rendekkel kötött egyezmény körül tanúsított. Fráter a többször is ismételt megelégedés ellenére még ez évben fellázadott. 1968. egy bolgár, lengyel, a magyar, a német és a szovjet hadsereg egységei bevonultak Csehszlovákiába, hogy úgymond baráti segítséget nyújtsanak egy esetleges ellenforradalmi veszély elhárításához. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, a hétvégén érkező legfontosabb hírek a forint árfolyamának dinamikus alakulását és a makrogazdasági kockázatokra figyelmeztető elemzéseket fűzik össze. A devizapiacokon jelentős változás történt, míg a héten korábban vegyesen alakult a magyar fizetőeszköz értéke a főbb devizákkal szemben, addig péntek reggelre váratlan fordulat állt be. A forint megerősödött az előző délutáni jegyzésekhez képest, ami számos magyar állampolgár számára kedvező fejleménynek bizonyulhat. Ezzel párhuzamosan azonban komolyabb aggályokat is felvetenek a szakértők. Zidai Viktor közgazdász figyelmeztetése szerint súlyos krízis közeleg, amelynek hátterében a hatalmas államháztartási hiányok és a mesterséges intelligencia által fűtött beruházási láz állnak. Az elemző szerint ezek a tényezők elszívják a tőkét a szűkülő kínálat elől, így azok járhatnak brutálisan pórul, akik most nem figyelnek eléggé pénzügyeikre. Mindeközben a gazdasági kihívások nem csupán a pénzügyi szférára korlátozódnak. A klímaváltozás hatásai is egyre érezhetőbbé válnak.
1: Hobby Rádió.

0: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Brian vagyok. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldal.

0: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Jelenleg 30 fokos a hőmérséklet, déli szél fúj 10 km/h sebességgel, és többnyire derült az ég. A mai napra azonban már mérsékelt eső várható, a hőmérséklet 24 és 34 fok közötti értékeket mutathat, a hőérzet pedig 25 és 34 fok között alakul. A csapadék esélye 59%, összesen 7 mm esőt mérhetünk, amely 2 óra alatt hullik le. A szél délnyugati irányból fúj, sebessége 18 km/h, de lökésszerűen 73 km/h is felgyorsulhat. A napsütés ideje mindössze egy egész 4 óra lesz, az UV-index értéke pedig 6. A páratartalom 33 és 82% közötti tartományban mozog. Holnap, augusztus 22-én többnyire derült égre számíthatunk, a hőmérséklet 19 és 27 fok közötti értékeket fog mutatni, a hőérzet 18 és 25 fok között alakul. Csapadék nem várható, a csapadék esélye 24%, a csapadék mennyiség 0 mm. A szél északnyugati irányból fúj, sebessége 19 km/h, lökésszerűen 42 km/h erősödhet. A napsütés ideje 13,1 óra lesz, az UV-index értéke 6, a páratartalom 29 és 80% közötti tartományban mozog. Augusztus 23-án borult ég várható, a hőmérséklet 18 és 27 fok közötti értékeket mutathat, a hőérzet 16 és 25 fok között alakul. Csapadék nem várható, a csapadék esélye 2%, a csapadék mennyiség 0 mm. A szél északnyugati irányból fúj, sebessége 16 km/h, lökésszerűen 31 km/h erősödhet. A napsütés ideje 6,3 óra lesz. Az UV-index értéke 6.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Állami elismeréseket és kitüntetéseket adtak át a nemzeti ünnepen, kis busz csapódott az árokba az M3-as autópályán. Ausztriában értek tetten egy magyar férfit gépkocsi feltörés közben. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltó András vagyok. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Baka András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth-díjas színművész, a nemzet színésze a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. Árokba csapódott egy kis busz az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán pénteken délelőtt Nyíregyháza közelében, a 225-ös kilométernél, közölte a katasztrófa védelem. A közlemény szerint a balesethez a nyíregyházi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a mentőkkel együttműködve egy embert kiemeltek a járműből. Négy rendőr könnyebben megsérült, és több szolgálati gépjármű is összetört egy rendőri ellenőrzés elől menekülő sofőr elleni intézkedés során Veszprém vármegyében csütörtökön, közölte a megyei rendőr főkapitánysága polisz.hu oldalon. A sofőr a menekülés közben folyamatosan veszélyeztette az úton közlekedők biztonságát, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok életét, testi épségét is. Végül egy villanyoszlopnak csapódott, írta a rendőr főkapitányság. Az intézkedés során négy rendőr könnyebben megsérült, valamint a jármű vezetőjét is kórházba szállították. Hozzátették, az eset valamennyi körülményének vizsgálata folyamatban van. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. A Magyar Közlönyben szerdán este megjelent kormányhatározat az állam többségi befolyása alatt lévő, köztulajdonban álló gazdasági társaságokat három kategóriába sorolja. Az érintett vállalatok alapvetően az alacsony komplexitású kategóriába tartoznak, ugyanakkor a magas és a közepes komplexitású társaságokat külön rögzítik a határozat mellékletei. Ezt évente felülvizsgálják. Tetten érte az osztrák rendőrség azt a 49 éves magyar állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy 5 tartományban legalább 60 alkalommal tört fel autókat, illetve lopott értékes járműalkatrészeket. A stájerországi tartományi rendőrség tájékoztatása szerint a férfi több 100 000 eurós kárt okozott, mielőtt Alsó-Ausztriában akció közben elfogták. A 49 éves férfi kihallgatása során csak az egyik bűncselekményt ismerte el, a többi feltárt eset és az esetleges összefüggések vizsgálata továbbra is folyamat. Van, közölte a stájerországi tartományi rendőrigazgatóság. Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, de helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Délután 32 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre készülhetünk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
2: Hobbirádió.hu.
0: A rádiót. Reklám.
3: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.
0: Műsorajánló. Egészségedre.
7: Egészségedre.
8: Egészségedre.
7: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
9: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
10: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
9: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
11: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
9: Koktél.
11: Érdekes témák, érdekes emberek.
9: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
12: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
12: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
13: A Hobby Rádióban.
9: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
14: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
15: Hallottál már erről a rádióról?
16: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
17: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
18: Szemfüles. A látásérültek Vasvár megyei egyesületének magazinműsora.
19: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. A természet szeretete mindannyiunk számára elengedhetetlen, hisz mi is a természet részét képezzük. Ezért is fontos, hogy vigyázzunk környezetünkre. A mai műsorunk első részében pont erről fogunk beszélgetni. Az Őrségi Nemzeti Park egyik munkatársa látogatott el hozzánk, és sok információt hallhatunk a Miénk itt a Rét programról. A második beszélgetésünk Sárváron a Szent László Katolikus Iskolában lett felvéve. A táborvezető beszélgetett velem az éppen zajló állatvédelmi táborról, ahol mi is részt vettünk a szemléletformálásban. Műsorunk végén egy sorstársunk és kísérője szólal meg és tart élménybeszámolót az egyik kirándulásunkról. Bízunk benne, hogy őket hallgatva egyre több sorstársunk fog csatlakozni rendezvényeinkhez.
18: Ez a Szemfüles, a látássérültek Vasvár megyei egyesületének magazinműsora.
19: Egy fantasztikus kétnapos rendezvényen vagyunk túl, valahol a Kőszeg határában. Az volt a rendezvény címe, hogy...
20: Miénk itt a Rét.
19: És akitől ezt a választ kaptam...
20: Kóródi Blanka vagyok, természetvédelmi terület felügyelő.
19: És éppen nem volt semmi dolgod, és ott lebzsettél velünk a réten.
20: Majdnem lehet ezt így nevezni. Igazából túl sok dolgom van, és mindenütt vagyok, és azért álltam meg a ti állomásotokon is, hogy egy kicsit meghallgassam, hogy hogy megy itt a feladat kiosztás, hogyan veszik a gyerekek itt a játékokat, hogyan örülnek a kutyáknak. Igen, ezért vagyok itt.
19: És igaz, hogy 19 az egy hiány 20?
20: 19. alkalom, jól mondod.
19: Olyan régóta megszületett ez az ötlet. Alapvetően miről szólt ez a program?
20: Ez a Madarak és Fák napja alkalmából megrendezett városi rendezvény, tehát elsősorban Kőszeg városának gyerekeit, családjait várjuk ide a rétre, és egy olyan ötlet kapcsán született ez meg, hogy itt van nekünk az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében ez a csodálatos, sok hektáros rét, nem nagyon ismerik az emberek. És dr. Németh Csaba igazgató úr volt az, aki azt mondta, hogy próbáljuk ide behozni az embereket, és mutassuk meg nekik, hogy milyen természeti értékek vannak. Nagyon bejött ez a dolog, és azóta, hogy minden éven kijövünk ide a rétre, mindig nagyon elégedett, mindig jókedvű emberekkel találkozunk.
8: Hát azt láttam már reggel a fejtágítón, vagy hogy hívják ezt az indítót reggel, ki hova megy, mi a feladata, hol vannak az eszközei. Hát ez már egy fantasztikus jó hangulatban kezdődött, és nem tudtam értelmezni a dolgot, hogy egy rét az alapvetően nem arról szól, hogy van rajta egy út, vagy gyalogút, vagy bármi, de ha meg nincs, akkor meg hogy találnak oda az emberek egyik állomástól a másikra? Kiskör, nagykör, mindenféle ilyen csúnyaságokat mondtál, aztán utána jöttem rá, hogy igazából az asztalunk alatt is le volt kaszál,

0: ható volt a mi állomásunkon is a feladat végrehajtás, és most eszembe jutott egy nagy ötlet, majd megbeszéljük, hogy az ötletért mennyi pénzt kérek. Jövő évben a 20-at, mint jubileum, úgy kellene lekaszálni a területet, és úgy elrendezni az állomáshelyeket, hogy mondjuk egy léghajóból vagy sárkányrepülőből föntről rá lehessen nézni.
1: Nagyon jó ötlet, én is szeretek repülni, úgyhogy fogom javasolni, hogy legyen egy ilyen. Egyébként drónnal néztük meg egy-két éven föntről a rétet, és olyan jól néz ki, hogy lehet látni, ahogy vezeti az ösvény az állomásokhoz az embereket.
0: Na, látod, már megint kitaláltam valamit, amit valaki kitalált. Így gazdagodjak meg. Na, tényleg a természet közelsége az nagyon fontos, visszatérni az embernek a természethez. Egy autózajt nem hallottunk, de annyira jó volt, gyönyörű, csodálatos időben, úgyhogy nem tudom, hol van protekciótok időjárás elvtársnál, de sikerült jót rendelni.
1: Hát erre most mit is mondhatnék? Hát igen, sikerül mindig úgy, hogy valamennyit a két napból, mert két nap rendezzük meg mindig ezt a rendezvényt, és hogy mindig legyen azért valamennyi jó idő.
0: Hát valamennyi volt.
1: Most végig jó idő volt, úgyhogy tényleg nagyon szerencsések voltunk.
0: Ez az Őrségi Nemzeti Park, ez, van ez a rét itt Kőszeg mellett, de alapvetően a székhely, a központ az nem itt van.
1: Őri Szentpéteren van a székhelyünk az Őrségben. De a Kőszegi Tájvédelmi Körzet is az Őrségi Nemzeti Park igazgatósághoz tartozik. Nincs egy pici talpalatnyi föld sem Magyarország területén, ami ne tartozna valamelyik nemzeti parkhoz. Hát főként a védett területek meg érthető módon valahova kell, hogy tartozzanak, de még a nem védettek is.
0: És itt nagyon érdekes volt, valaki beöltözve tűzpillangónak úgy vezette a gyerekeket az állomáshelyekről, egyikről a másikra, aztán akkor volt breírással kapcsolatos feladat. Az volt a feladvány, hogy az év hüllője a fürgegyék, ugye?
1: Így van, így van. Minden éven igyekszünk annak megfelelően összeállítani a feladatokat, hogy egyrészt mindenféle érzékszerve hassanak, mindenféle érzékszer bevonásával, másrészt meg az év fajait szoktuk elővenni. Idén a nagy tűzlepke volt az év lepkéje, és azért volt ez a beöltözés tűzlepkének. Az ovisok is beöltözhettek, meg volt egy felnőtt, aki körbejárt egy jelmezes nagy tűzlepke. Hát ő beszélgetett az érdeklődőkkel, akik kijöttek a rétre. Egyébként meg ti is azért voltatok itt, mert azon töprengtünk, hogy hogyan lehet a fogyatékkal élők iránti érzékenyítést előtérbe helyezni ez alatt a rendezvény alatt, mert hogy most 3 éven keresztül, tavaly indult, ez volt a második év, 3 éven keresztül az Interreg Banex pályázatból finanszírozzuk az itteni játékok megvalósítását, az, hogy ez az egész rendezvény jól alakuljon. Rengeteg önkéntesünk van, az önkénteseknek mind a két napon adunk elemózsiát, tehát hogy ne éhezzenek ott a...
0: Na, ezt akartam az előbb belekötni, csak nem tudtam, hogyan, mert mindenféle érzékszervekre hason. A hasunkkal is teljesen rendben voltunk, mert nagyon finom ételt kaptunk.
1: Örülök neki, hogy ízlett nektek is. Ilyenkor elkövetünk mindent, hogy ha már egyszer ennyit segítenek nekünk az emberek, akkor valami apró módon próbáljuk ezt viszonozni, és legalább a feltételek legyenek olyanok, hogy jól érezhessék magukat. A másik pályázat egyébként meg a Naturpark részéről, a Tiny Green pályázat, ami szerepelt ezen a rendezvényen. A kevesebb zöldebb, ez a neve a pályázatnak, tehát igyekszünk minél kevesebb szemetet termelni a rendezvényen. Ezeket az elemózsiákat is üvegtálakba kaptuk. Nagyon kedves volt, aki ellátott minket a szendvicsekkel, mindenkinek vart egy kis motyót, és abba kaptuk a szendvicseket, tehát nem termeltünk még szalvétával se szemetet.
0: Mi is nagyon szeretjük a környezetet, és nagyon vigyázunk rá, és most aztán jövőre is számíthattok ránk.
1: Köszönjük szépen, nagyon örülünk neki, hogyha jövőre is kijöttök.
0: Mi is úgy voltunk, hogy a szabadidőnket áldoztuk erre a programra, de nem éreztük áldozatnak, igazából tettük a munkánkat, nagyon aranyos gyerekek között voltunk. Félelmetesen érdekes volt, hogy az autista csoport, aki jött, mindent tudtak. Egy vakos totót kellett kitölteni, Tamás tartott nekik egy kis előadást, én utána totóztattam őket. Nem kellett a 3 megoldást, lehetőséget felolvasni, mert azonnal tudták, hogy mi a helyes válasz. Hát az autisták azok maga egy csoda, hogy vannak dolgok, amit hát jobban érdekli őket, mint az egyszerű hétköznapi embert,

0: ezt be is tudják bizonyítani, mert vissza tudják adni az információt nagyon hamar. Úgyhogy többféle sérültségi csoport volt a gyerekek között is, ugye? Főleg az első napon.
1: Igen, igyekeztünk még ilyen módon is az érzékenyítést kidomborítani, mert hogy olyan dr. Nagy László gyógypedagógiai intézményből olyan gyerekek érkeztek, akik valamilyen módon sérültek.
0: Fantasztikus volt. Kívánom, hogy jó időtök legyen jövőre is, meg rengeteg sok-sok önkéntes, és ilyen hangulatban zajlódjon a következő éves rendezvény is, mint ez a mostani.
1: Köszönjük szépen, és nektek külön köszönjük, hogy eljöttetek, és időtöket és energiátokat adtátok ahhoz, hogy jól sikerüljön.
2: Ez a Szemfüles.
0: Egy táborban vagyunk, ugye az egyesületünknek egyik fő profilja a szemléletformálás érzékenyítés, és így kerültem össze a következő kedves hölgyel, akit megkérek, hogy mutatkozzon be.
3: Lovász Adriennek hívnak.
0: Nem titok, hogy Sárváron vagyunk. A
3: Szent László Katolikus Iskolában, így pontosan, van, pontosan. Igen.
0: És ez a tábor, ez milyen tábor?
3: Ez egy állat- és teremtésvédelmi tábor. Ennek a tábornak a célja az, hogy a gyerekeket a szemléletformáláson, az élménypedagógia módszerével, a gyakorlatiassággal tanítsuk, érzékenyítsük a teremtett világ iránt a felelősségüket. Tulajdonképpen ez a tábornak a célja, hogy a felelősségvállalásra, a tudatos gazdálkodásra, a tudatos környezet formálásra és a szerepvállalásra tanítsuk őket.
0: Gyönyörűen mondtad. Én magam sem mondhattam volna szebben. Évek óta járunk ide-vissza hozzád. Valahol, valamikor egyszer hajdanában találkoztunk, és azóta ez a kapcsolat így működik. Voltál egyszer nálunk az irodában, emlékszem rá, székjogát csináltunk. A látássérülteknek hát az is egy fantasztikus program volt, mert hogy te tanár vagy itt az iskolában, ugye?
3: Igen, én tanítónőként dolgozom itt az iskolában, de nagyon sok olyan módszertani képzésen vettem részt, és ez formálta tulajdonképpen, hívta létre a tábort is, amiben én másfajta módszereket és módszertanokat tanultam, és hozzám nagyon közel állt az állatasszisztált foglalkozás vezetés és az állatasszisztált terápiáknak a módszertana, a lelkülete, a kapcsolat és a kötődés, és mivel én is dolgozom állatokkal, saját kutyával vagy lóval, végigkísérte a gyerekkoromat az állatokkal való kapcsolat, én azt gondolom, hogy ez egy olyan út a gyerekek, ez egy olyan nyelv, egy olyan univerzális nyelv, amivel megnyitható a gyermeki lélek, és sokkal könnyedebben formálható, sokkal könnyedebben motiválható, és egy élményszerű tanulást ad a gyereknek, ami azt gondolom, hogy maradandóbb élményt ad. Tehát én tanítónőként vagyok itt most jelen a táborban, de nyilván az állatasszisztált foglalkozások pontosan ezért kapnak ekkora szerepet, mert azt gondolom, hogy a mindennapjainkban is valahogy így kellene tanítani és átadni a tudást a gyerekeknek.
0: Nagyon szívesen jövünk ide mindig, mert annyira nagy pozitív érzésekkel megyünk innét el. Úgy tudom, tegnap vadászkutyával voltak, ugye?
3: Igen, ez egyébként nálam egy érdekes téma, és ez még bennem is billeg. Most először voltak vad és nyomkövető kutyák a táborban, és kicsit arra próbált rávilágítani az előadónk, hogy az az ökoszisztéma és az az egyensúly, ami felborult a csúcsragadozók kivonulásával, kiirtásával a rendszerből, a fenntarthatóság szempontjából mégiscsak valamilyen csorbát szenvedett, és valahogy egy kicsit a gyerekeknek erre próbáltunk rávilágítani, hogy az ember, mint csúcsragadozó, milyen károkat tud okozni, és milyen felelősséggel tartozik a teremtett világ iránt, és tényleg, ahogy a tegnapi előadónk is megfogalmazta, hogy mindent lehet jóra is és rosszra használni, attól függ, hogy kinek a kezében van ez az eszköz. Számomra is egy nagy tanulság volt a tegnapi nap kapcsán, hogy nyilván vannak helyzetek, amikor be kell avatkozni, pont azok miatt az embernek, ami miatt előtte az ember valamilyen kárt okozott a rendszerben, vagy valamiért sérült. Úgyhogy egy nagyon érdekes előadás volt, és minden alkalommal minden típusú kutyával találkozva, akár a ti kutyáitok, mint segítő kutyák, akár ők, mint munkakutyák, nagyon-nagyon szemléletesen mutatják be azt a kapcsolódási lehetőséget, amit az állat és az ember között egy segítő kapcsolatban, vagy egy egymást támogató kapcsolatban jól működhet, és nagyon fontosnak tartom én azt, hogy a gyerekekben is ezt a szemléletet erősítsem, hogy kapcsoló és hogy a kapcsolatokból mennyire sok színes együttműködés tud lenni. A tábor tulajdonképpen annyira szép, ahogy formálódik, és ezt igazolja vissza, hogy a gyerekek már egymás között is teljesen másképp kapcsolódnak és viselkednek, tehát hogy már itt a táborban visszahatnak egymásra ezek a dolgok.
0: Ez tényleg így van, mert egyetlen egyszer nem kellett egy gyerekre se rászólni, hogy hallgass, ide figyelj, én szeretnék beszélni. Iszonyat fegyelmezettek voltak, tisztelettudóak. Igaz, hogy ez egy tábor, de nem azt mondom, az iskola fegyelem, szerintem megvolt, nem kellett betartani, mert ők ezt maguktól tudták. Tehát tényleg azért mondom, hogy szívesen jövünk, mert nagyon jó ez a gyerekanyag, aki itt van a táborban. Hát azért van tapasztalatunk, én is már 10 pár évet csinálom ezt a munkát. Nagyon nem mindegy, hogy hova megyünk, és ennek a tábornak tényleg van létjogosultsága, van eredménye, akármikor hívhatsz nyugodtan, jövünk szívesen máskor is. Gyerekekkel hogy vagy nehéz feltölteni a létszámot?
3: Az előző gondolatodhoz csak azért kapcsolódnék még vissza, egyrészt nagyon köszönjük a visszajelzést, és örülünk, hogy ti, mint előadó, így értékelitek akár a mi munkánkat, akár a gyerekeknek az együttműködését vagy a kapcsolódását. És csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy nagyon pozitívan éljük meg, hogy a városban, a vonulásnál megdicsérnek bennünket, boltoknál, étteremben, ahol eszünk, mindenhol megkapjuk a dicséretet, és egy kicsit azt szeretném még ehhez hozzátenni, hogy nagyon jól működik a gyerekeknél a pozitív megerősítés. Tehát olyan trükkökkel, olyan kis apró dolgokkal motiválva őket, hogy abszolút maguk tartják be, sőt egymás figyelmét felhívják a szabályokra, és nyilván, mivel ez egy érzékenyítő tábor, és cél az, hogy az érzelmi intelligencia szintet növeljük a gyerekeknél, én úgy látom, hogy magas érzelmi intelligenciával érkeznek a gyerekek már a táborban, tehát könnyű velük dolgozni, és minden alkalommal, minden nap folyamán történeteken keresztül is dolgozunk fel, élménypedagógiai módszerekkel is dolgozunk fel különböző konfliktus helyzeteket, történeteket, meséket, amivel még inkább mélyítjük, vagy sokszor előkészítjük az előadók munkáját. Tehát mielőtti ide érkeztetek, elhangzott egy történet, abból kiszedtük azokat a dolgokat, a gyerekek fogalmazták meg azokat a dolgokat, amik fontos szempontok lennek, és a másik, hogy nagyon-nagyon gyakorlatias a tábor, tehát mindent a saját bőrünkön. Tehát amikor érkezik egy előadó, akkor ezt megelőzik különböző szituációs helyzetek és gyakorlatok ahhoz, hogy az előadó is jól érezze magát. Hétfőn sólymász volt, nem veszélytelen sokszor az, amikor ahogy érkeznek, és hogy mindenből adódhat baleset. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos szempont az balesetvédelmi szempontból is, hogy a gyerekek érzékenyek, ugyanakkor csendesek, vagy az önkontrollnak olyan szintjén legyenek, hogy tudják a szükségleteiket, vagy a kérdéseiket, vagy éppen amire irányul a figyelmük, azt egy kicsit kordában tartani. Úgyhogy nagyon örülünk, hogyha ti ezt így élitek meg. És a válasz a másik kérdése pedig az, hogy azért van könnyű dolgom, mert azok, akik egyszer voltak a táborban, azok, amíg az életkor lehetővé teszi, ők jönnek vissza.
0: Még ki nem öregednek.
3: Igen, és hogy akik viszont kiöregedtek, ők most már segítőként akarnak visszajönni, tehát hogy így valójában ki sem öregednek a táborból, hanem így táplálja magát, és azt gondolom, hogy ebben az a szép, meg az a jó, hogy elindul egy jó folyamat, és hogy nagyon sokan csatlakoznak hozzá, és hogy ez egy olyan láncolat lesz, ami tulajdonképpen a cél volt. Tehát az volt a célom, hogy láncolatot, kapcsolatokat építsek ki, kapcsolódjunk egymáshoz, vigyék tovább önállóan, és annyira jó, amikor jönnek vissza már segítőként, vagy akár elmennek egyedül a menhelyre is, és adományoznak, vagy figyelik, szemmel követik egy menhelynek az életét, és amikor szükségük van segítségre, segítséget nyújtanak, és ott vannak a háttérben. És ezt itt köszönöm a szülőknek is, a gyerekeknek is, és nyilván nektek, akik nélkül nem jöhetett volna létre, hogy érdekesebbnél, érdekesebb, élményszerű programokkal jöttök és színesítitek a tábor életét.
0: Igazi ember palántákat neveltek itt a táborban.
3: Igyekszünk.
0: Nagy elvel.
3: Igyekszünk.
0: Nem is rabolom tovább az időt, mert hogy pörög a tábor, tovább menni kell. Nekünk is vissza kell utazni Szombathelyre. Köszönjük ezt a sok okosságot, amit elmondtál. Meg egyáltalán az, hogy vagytok ezeknek a gyerekeknek.
3: Jövőre, ugyanekkor, ugyanígy. Szeretettel várunk benneteket. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Ez a Szemfüles. A Látássérültek Vasvár megyei egyesületének magazinműsora.
0: 2 ifjú fiatal ember van nálam most az irodában. Egy nevet kérek szépen a balra tőlem lévő fiatalembertől.
4: Molnár Mihály.
0: És akkor jövünk a jobbra.
5: Gyurica Jordán vagyok, üdvözlök mindenkit.
0: Hát ez a 2 kedves fiatal ember most már alkalmanként csatlakozik hozzánk, Jordán tagtársunk, Mihály viszont kísérő, és szeretnék érdeklődni tőlük, hogy mondjuk egy utolsó programunkon, vagy egy azt megelőzőn, hogy érezték magukat, hol jártatok velünk, Jordán?
5: Jártunk például Kisfaludon, ami nagyon tetszett, 2 helyszín, ami jó volt, volt egy biogazdálkodásos, és volt egy állatfarm. Az állatfarmom életemben először etettem kengurut, és bementem közéjük. Én, aki félek az állatoktól.
0: Ezt tanúsíthatom, retteg a kutyáktól, macskáktól, mindentől.
5: Nagyon jó élmény volt, és életemben először szamarat is etettem, és nagyon élveztem, ugyanis állatsimogatásban is részt vehettem. Volt érme, nyomás, úgyhogy emlékem is van róla. Kedvenc állatom a kapibara, az egyik, ami az érmén is szerepel. Remélem, hogy lesznek még ilyen programok. A biogazdaságban pedig meg tudtam szagolni a növényeket, megtapintani. Ott a kedvencem a levendula és a menta volt.
0: Kóstolgattál szörpikéket?
5: Egyet, igen, levendula szörp.
0: Van egy nóta, amivel éneklik, hogy vágtam a kezem, fügefa levelet tettem rá. Hát fügefa levélnek gyógyító hatása van, de hogy szörpöt is készítenek belőle, ezt én most tapasztaltam meg először, de nagyon finom volt. Megkóstoltad?
5: Sajnos arra nem volt lehetőség, de szívesen megkóstolnám bármikor.
0: De nem azt mondod, hogy megittam előled?
5: Nem, nem.
0: Na megnézzük, hogy Misi hogy érezte magát.
4: Én az állatformot emelném ki. Szerintem az volt a legnagyobb szám a kirándulásban. És ami szerintem különleges volt, hogy tényleg meg lehetett csomagatni az állatokat, ami szerintem látássérültek számára kifejezetten jó volt, és nagyon jó lehetőség volt.
0: Hát fizikai kapcsolatba kerülhettek az élőlényekkel.
4: Igen, abszolút, abszolút. Én is megsimogattam őket, úgyhogy nekem is...
0: Mármint a látássérülteket, vagy az állatokat?
4: Az állatokat. Nagyon Jordánt kísértem igazából, illetve még az egyik barátunk tartott velünk. Be is lehetett menni a ketrecbe, ugye a gondozó által, azért ott volt velünk. Kengurók, lámák, kapibarák, nyulaktól kezdve gyűrűsfarkú majmokat is láthattunk, őket csak kívülről, már őket is szívesen megsimogattam volna. Szóval szerintem fantasztikus volt összességében.
0: Te vizuálisan is érzékelted a területet. Milyen ez a park?
4: Lényegében egy nagy kört lehet lesétálni ebben a parkban. Igazából egymás után vannak az állatok, tehát nincs olyan nagy távolság így a ketrecek között. És valamennyire el is van osztva, mert például akkor a lámák azok külön voltak hátul, mi először a kengurukkal találkoztunk, illetve különböző madarak voltak, az pedig a túloldalon. És ki van táblázva, ha van ott kísérő, fel tudja olvasni, hogy pontosan mit látunk. Nekem sem volt mindig egyértelmű, hogy milyen állattal találkoztunk. Nagyon sokféle volt, illetve meg is lehetett őket etetni egyébként, ami egy kifejezetten egy külön élmény volt még.
0: Tehát egy nagy élménnyel gazdagodtál.
4: Abszolút, úgyhogy mindenkinek ajánlom. Jó volt az idő is szerintem, úgyhogy az igaz, hogy azt hiszem előző nap esett, úgyhogy nagyon kicsit sáros volt a ketrecben.
0: Még aznap reggel 8-kor is esett, és mi 10-re értünk oda.
4: De nem volt megérte, ezért egy kicsit összekoszolni a cipőt, mert tényleg egy élete szóló élmény volt. Örülök, hogy ott lehettem.
0: Itt poénkodni akartam a kapibarával az előbb, hogy Jordi megsimogatta, és hogy tudod, miért nem kell félni tőle? Mert a kapi barát.
5: Nagyon jó. Én nagyon élveztem amúgy, életemben először etettem ilyeneket, régen kiskoromban kecskéket etettem dinnyehéjjal, bárányokat, ez mind szálkon volt. Meg volt egy olyan élményem Veszprémben, hogy az unokatesóim apukájának a puputeve bekapta az egész combját. Úgyhogy egy nagy sikítást hallottunk, és hát láttuk a combját a puputeve szájába.
0: Hát pedig a teve nem is húsevő.
5: Hát igen, ezért volt furi a történet.
0: Pénteken is itt bejártatok nálunk, az Egyesület hagyományos hóvégi klub délutánját tartottunk, Marika mami megint alkotott egy fantasztikus kis tarhonyás húsit, most legutóbb. Én meg voltam lepődve, hogy itt látlak benneteket, hisz azért ezt megbeszéltük, hogy a korosztály azért eléggé idős, előre haladott állapotban vagyunk, de nagyon örültem nektek. Jordi, hogy érezted magad?
5: Számomra ez volt az első klub délután. Én nagyon jól éltem meg, főleg, hogy volt egy fiatal taktárs, akivel megismerkedhettem. Kiderült, hogy egy az érdeklődési körünk, a filmek világa, videó, és egyéb ehhez tartozó dolgok. Nagy meglepetés volt. Volt ismerős is, tarhonyás hús is nagyon jó volt, utólag is köszönjük szépen. Jó élményekkel mentem haza, és szeretnék továbbra is részt venni rajt.
0: Hát szeretettel várunk minden egyes alkalommal, és most átnyergelünk akkor Mihályhoz, mint kísérő, te is itt voltál.
4: Igen, én is először, így ennek folytán. Nagyon jó volt a légkör, bár igen, kevés fiatal volt, ezért is gondolkodtam, hogy főleg is, hogy Jordánnal volt.
0: Körülnéztél, jó helyen vagyok-e?
4: Igen, bár ennek ellenére el tudtam beszélgetni idősebbekkel is, sőt, kifejezetten jól elbeszélgettem az egyik itt lévő taggal, úgyhogy a végén már tényleg nehezen is akartunk hazamenni, mert nagyon jó beszélgetésbe folyamodtunk, jó témát találtunk. Én is azt tudom ajánlani minden fiatalnak, hogy érdemes eljönni, akár idősebbekkel, akár más fiatalokkal meg tud ismerkedni, mindenkinek tudom ajánlani, mert tényleg nagyon jó légkör, és nagyon-nagyon kedvesek itt az emberek.
0: Köszönöm szépen, ez itt a reklámhelye volt. Visszatérünk Jordihoz megint, már lassan elfárad a kezem, ide kapom, oda kapom. Jordán barátom hozott nekünk bizonyítványokat pénteken, mert hogy ő egy tanfolyamot végzett, jó mondtam?
5: Igen, igen. Egy tanfolyamot végeztem, én Gyurica Jordán vagyok, 24 éves, szombathelyi lakos, és...
0: Még nőtlen?
5: Még nőtlen. és elvégeztem egy kulturális rendezvényszervezői tanfolyamot a Masszőrim mellé. Az egyesületben szeretnék fiatalokat megszólítani különféle rendezvényeim által, amire invitálok mindenkit, mert nagy meglepetésekre lehet számítani, köztük az első rendezvényünk is hamarosan meg lesz tartva.
0: Hát ugye, hogy Mihály éppen, vagy Misi elmond, mondhatom, hogy Misi?
4: Nyugodtan.
0: Köszönöm. Misi is említette, hogy azért kevés volt a fiatal, és ezen próbálunk dolgozni, mégpedig len úgy elsősorban, hogy külön programot szervezünk, 10-12 fő részére, meghívásos alapon elindítjuk, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Nagy reményekkel nézünk elé, rengeteg jó ötlettel jött Jordán, itt előírogattál nekünk programokat, helyszíneket, mindent, egyelőre így bent kezdünk az irodában. Valamit titkot eláruljunk az elsőről?
5: Elárulhatunk, persze. Egy társas játék est lesz, zenefelismerős, a játék nevét nem leplezem le, azt majd megtudjátok. Egy zenefelismerős társasról van szó, ami látás sérülteknek, vakoknak kifejezetten jó lesz. Szkennelgetni kell majd, felismerni és korongokat rakosgatni. Egyelőre ennyit mondhatok.
0: Azaz est azért majd délután lesz, mert hogy mindenki hazajuthasson. Elkezdjük felmérni a helyzetet, kik azok a tagok, akiket érdekel ez a dolog, akik vevők lennének rá. Hát bízom benne, hogy meg tudjuk tölteni a termet. Ha nem is lépünk egymás lábára első alkalommal, de az a cél, hogy a közeljövőben a fiatalok egymásnak mondják el az élményeiket, ahogy itt most tőletek is hallhattuk, hogy jól éreztétek magatokat. Reméljük, hogy ilyen hírek mennek majd kifele a programról, és akkor párhuzamosan a megszokott programjainkkal elindítunk egy új irányvonalat, kirándulásokkal, közösségi programokkal, megpróbáljuk a fiatalokat is behúzni a közösségi élet csodás világába. Mert valami ilyesmit tanultál, gondolom én, a közösségszervezésben, hogy miért jó egy közösség részének lenni.
5: Igen, ezeket tanultam, és aktívan részt is veszek a közösségi médiában, és tapasztalom a kommenteket. Van egy csatornám, a Filmverzum, filmekkel is foglalkozok. Egyre csak azt tudom tanúsítani, hogy a fiatal közösség, aki elkezdett így aktívabb lenni a csatornáimon és kommentelgetni.
0: Hát ugye ez az informatikai világ, ez már úgy van, hogy a gyerekek mobiltelefonnal a kezükbe születnek, mi meg killódunk a sok frissítéssel. Misi, milyen egy látássérült embert kísérni?
4: Jó kérdés.
0: Iszonyatosan nehéz, nagyon unod már.
4: Nem, ezt nem mondanám. Talán az elején kicsit jobban rá voltam feszülve, hogy próbáltam azért jobban figyelni, különösen a járdán, a biciklisekre, járókelőkre. Aztán egy idő után ez már kicsit lazábban. A Jordán egyébként nagyon jól közlekedik, egyedül is tud közlekedni egyébként. Van, amikor telefonon keresztül segítem, például mutatja a telefonján az utat, én meg mondom, hogy akkor most jobbra-balra, de nyilván, amikor ott vagyok vele, akkor egyszerűen csak balra húzom, jobbra húzom, hogy erre-arra menjünk. Egyébként nagyon jó élmény, azért hozzáteszem, szóval valahol elég klasszis.
0: Tessék, az előbb említettem, a telefonnal kezükbe születnek a fiatalok, te vagy Jordánnak a távszem alkalmanként.
4: Kisegítem, nagyon ügyes, hozzá kell tennem. Amikor éppen együtt vagyunk, vagy együtt megyünk, akkor segítek neki, de ha nem lennék ott, akkor is boldogulna. Meg hát ugye attól függ, hogy mennyire forgalmas helyen vagyunk. Ugye azért Szombathely, hát vannak forgalmasabb részek. Illetve Jordán megmutatta, hogy már van olyan eszköze. Járdán, hogyha megnyom egy gombot, akkor egy ilyen hangos bemondó megmutatja, hogy most éppen átkelhet, vagy várnia kell. Ezt nem mutatta meg nekem. Ezért is én már annyira nem is kellek ide, hanem már a technika tényleg nagyon sok mindenben segít.
0: Azért elmondom neked, hogy egy vakember sosem lesz teljesen önálló. A technika sok mindenben segít, de a látást nem adja vissza. Úgyhogy nagy szükségünk van rád, rátok. Mindenkinek jó, hogyha van egy biztonságos kísérője. Ha egyszer törvény is engedi meg a lehetőségeink is, az, hogy egy látássérülthöz egy kísérő is csatlakozzon. Társaság miatt is fontos, a biztonság miatt is fontos, meg hát azért gyorsabban haladunk, ha valaki lát is mellettünk.
4: Abszolút. Összefoglalva, nagyon jó élmény. Egyébként nem teher, tehát, hogyha ez lenne a kérdés. Elsétálunk, elbeszélgetünk közbe, illetve szerintem ő sok mindent mutatott nekem, amit esetleg nem kaptam volna meg, hogyha így nem találkoztunk volna.
0: Hát akkor ez a barátság egyben egy közös tanulási folyamat is oda-vissza.
4: Szerintem kölcsönös, abszolút. Ő is épít engem, remélem én is tudom valamiben így építeni őt. Úgyhogy egymásnak kölcsönösen adunk.
0: Egyelőre az is jó, ha nem rombolod le a közlekedés során.
4: Szerintem nem volt még egyébként. Egyszer télen egy nagy hóba mentünk, akkor emlékszem, volt egy kis esés, de volt egy nagy hó, egy Szombathelyen, és akkor egy kicsit meg kellett valamit csinálnunk. Nem volt igazából akkor sem nagy probléma.
0: Szerintem ezt úgy kellett volna magyarázni, hogy kísértem Jordan, de ő mindenáron hóangyalkát akart mutatni nekem.
4: Lehet akkor.
0: Ugye mennyivel jobban hangzik?
4: Amúgy igen, igen.
0: Na te hóangyalgyártó. Szóval akkor belevágunk, elkezdünk valamit Többször volt ez már terv, de most eljutottunk odáig, hogy a megvalósítás is a közeljövőben meg fog történni. Egyébként masszírozol is, ugye? Gyúrunk?
5: Igen, gyúrunk.
0: És nagyon tele vagy már kliensekkel?
5: Vannak páran. Idősek, fiatalok, igazából mindenkinek tudom ajánlani, nem csak akinek fáj a háta, meg fáj valami, hanem aki fel akar frissülni. Csinálok svéd masszást, sportmasszást és frissítő talpmasszást is egyaránt.
0: Na jó, szóval akkor a kedves hallgatók közül, ha valaki ilyen igényű tervekkel rendelkezik, nyugodtan keressen bennünket, és össze fogunk közvetíteni benneteket, jó?
5: Rendben, köszönjük szépen.
0: És szívből örülök, hogy itt találkozhattunk az egyesületben, akár pénteken is, vagy akár a kiránduláson, vagy hogy a mai napon is ellátogattál, és nagyon jól összedugtuk a buksinkat, és remélhetőleg, hogy jó ötletek jönnek létre ebből.
5: Én is nagyon remélem, és örülök az együttműködésnek.
0: További szép napot kívánok nektek!
5: Köszönjük szépen neked is!
2: Ez a Szemfüles.
0: Ezzel mai műsorunk végére értünk. A riportokat Bősze György készítette, vágta és szerkesztette Kopcsándi Gyula. A viszonthallásra.
2: Ez volt a Szemfüles, a Látássérültek Vasvár megyei egyesületének magazinműsora. Köszönjük figyelmüket! Hallgassák műsorunkat a következő hónapban is.
6: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
7: Műsorajánló.
6: Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. A Hobby

0: Műsorajánlót hallottak.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kamureklám.
1: A mozdonyon azért van két ember, mert ott akkora zaj, hogy egy ember el sem tudná viselni.
0: Kamureklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Konklúzió akkor keletkezik, ha már lusták vagyunk tovább gondolkodni.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobbi Rádió. A hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: Állami elismeréseket és kitüntetéseket adtak át a nemzeti ünnepen, kis busz csapódott az árokba az M3-as autópályán. Ausztriában értek tetten egy magyar férfit gépkocsi feltörés közben. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Baka András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth-díjas színművész, a nemzet színésze a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. Árokba csapódott egy kis busz az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán pénteken délelőtt Nyíregyháza közelében, a 225-ös kilométernél, közölte a katasztrófa védelem. A közlemény szerint a balesethez a nyíregyházi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a mentőkkel együttműködve egy embert kiemeltek a járműből. Négy rendőr könnyebben megsérült, és több szolgálati gépjármű is összetört egy rendőri ellenőrzés elől menekülő sofőr elleni intézkedés során Veszprém vármegyében csütörtökön, közölte a megyei rendőr főkapitánysága polisz.hu oldalon. A sofőr a menekülés közben folyamatosan veszélyeztette az úton közlekedők biztonságát, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok életét, testi épségét is. Végül egy villanyoszlopnak csapódott, írta a rendőr főkapitányság. Az intézkedés során négy rendőr könnyebben megsérült, valamint a jármű vezetőjét is kórházba szállították. Hozzátették, az eset valamennyi körülményének vizsgálata folyamatban van. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. A Magyar Közlönyben szerdán este megjelent kormányhatározat az állam többségi befolyása alatt lévő köztulajdonban álló gazdasági társaságokat három kategóriába sorolja. Az érintett vállalatok alapvetően az alacsony komplexitású kategóriába tartoznak, ugyanakkor a magas és a közepes komplexitású társaságokat külön rögzítik a határozat mellékletei. Ezt évente felülvizsgálják. Tetten érte az osztrák rendőrség azt a 49 éves magyar állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy 5 tartományban legalább 60 alkalommal tört fel autókat, illetve lopott értékes járműalkatrészeket. A stájerországi tartományi rendőrség tájékoztatása szerint a férfi több 100 000 eurós kárt okozott, mielőtt Alsó-Ausztriában akció közben elfogták. A 49 éves férfi kihallgatása során csak az egyik bűncselekményt ismerte el, a többi feltárt eset és az esetleges összefüggések vizsgálata továbbra is folyamat. Van, közölte a stájerországi tartományi rendőrigazgatóság. Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, de helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Délután 32 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre készülhetünk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
0: Hobbi Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobbi Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Elég egyetlen érintés, és garantáltan megbánjuk, hogy szorosabb kapcsolatba kerültünk vele. A csalánról általában mindenkinek a csípés okozta égető, viszkető érzés és a fájdalmasan lüktető hólyagok jutnak eszébe. Pedig ez a barátságtalan növény az egyik leghatékonyabb gyógyszerünk. Kiemelkedően magas C, B, K vitamin, ásványi só és csersav tartalmának köszönhetően számtalan betegség ellenszere.
1: Vidékenként más és más az elnevezése, hívják csolánynak, csólánynak, csóvánnak, csihánnak, csillánynak, de sorolhatnám még tovább is. Használták külsőleg is, belsőleg is fogyasztották borogatásként, tejaként is. Külsőleg a frissen vágott csalán köteggel csapkodták a fájos testfelületet ízületi, köszvényes és izomfájdalmakra.
0: Az ősrégi gyógymódot, az urkulációt, vagyis a reumás testrész csalánnal való megcsapkodását a modern szakkönyvek is ajánlják. Gyógyító hatása részben épp kellemetlen csípésének köszönhető. Az egész csalánnövény szára, levelének színe és fonák a sertékkel, azaz csípésért felelős szőrökkel borított. A csalán csípéséért az ezekben a sertékben megtalálható hisztamin nevű anyaga felelős.
2: A hisztamin az egy aminósav származék, és egész kis mennyiségben, ha a bőrhöz ér, akkor égető viszkető érzést okoz, és hólyag képződik a hatására. Helyi vérbőséget idéz elő, és tulajdonképpen ezért használják a növényt reuma és köszvénygyógyítására.

0: tartalmának köszönhetően ugyanis összehúzza a sebek felületét. A csalám felhasználásának legelterjedtebb módja azonban belsőleg történik.
1: Tea formájában belsőleg alkalmazva a vizelethajtó hatás az, amit kiemelnék, a gyökérnek a vizelethajtó hatása az erősebb. Na most a vizelethajtó hatáshoz kapcsolódik az, hogy általában a csalám teát kúraszerűen a tavaszi fáradtság érzetekor használják.
0: A szúros csalállevelek, bármennyire is hihetetlennek tűnik, nem csak tápanyagban és vitaminokban gazdagok, de ízük is kitűnő. Régen levest, főzeléket, párolt ételt készítettek belőle. A csalán sok rétűségét mutatja, hogy nem csak a gyógyászat és a konyhaművészet figyelt fel rá, de az ipar is hasznosítja.
1: Nagy méretekben vonják ki a leveléből a zöld színt adó klorofilt, és ez természetes színező anyagként szolgál. Régebben például háború idején egyébként a szárában lévő rostokból ugyanúgy szőttek, mint a kenderből.
0: A szépségápolásban is komoly szerep jut a csalánnak. Molnár Ferenc több mint 20 éve foglalkozik gyógynövényekből készült kozmetikumok előállításával. A frissen szedett csalánt felhasználás előtt minden esetben megmossák, majd feldarabolják. Víz vagy csíraolaj hozzáadásával turmixot, azaz pulpot készítenek belőle.
2: A kozmetika például használja nyugtatópakoláshoz is, tehát más növényekkel kombinálva természetesen, mert önmagában élénkítés, illetve keringésfokozó hatása van. Ha önmagában használjuk fel, akkor a narancsbőre vagy a cellulit elleni készítményeknél kiválóan lehet alkalmazni, míg a gyógynövényekkel kombinálva pedig a nyugtató hatását lehet kihasználni. A hajápolásnál pedig akár ennek a pultnak a levét, akár a friss csalának a főzetét lehet használni hajjobblítőnek, mert finom, könnyű, lágy lesz tőle a haj.
0: A szépség kulcsa tehát ez a szúrós növény, bár csípése rengeteg kellemetlenséget okoz, a májusi friss hajtások életerővel töltik meg fogyasztóját. Egy dologra azonban nem árt odafigyelni. A forgalmas utak mentén növekvő csalán megköti a méreganyagokat, így a növény gyógyereje többet árt, mint használ.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor.
3: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
4: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
10: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
11: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
12: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Igazi felejthetetlen klasszikusok az elmúlt évtizedből, vagyis a 90-es évek kedvenceit játszunk továbbra is önöknek itt a Nekem 90-ben, és ugrunk egy évet az időben, hiszen az előbb két 94-es dalt hallgattunk, most pedig a folytatásban 1995-ből érkezik két kedvencünk. Méghozzá nem sokára majd egy eredeti szakmáját nézve fogorvos érkezik, csak aztán még mai napig sem tudni milyen indítatásból. Dr. Alban úgy gondolta, hogy megpróbálkozik az énekléssel, ez természetesen nagyon is jól sikerült neki, a 90-es években ontotta magából a slágereket. 1995-ből jön nem sokára a Dr. Alban és a From Home, előtte azonban ugyanebből az évből egy közkedvel dal, ami hát egy kicsit ilyen szexuálisan túlfűtött, és hát ilyen éjszakai bárokban előszeretettel el szokott hangozni, nem mintha én tudnám, én nem szoktam ilyen helyekre járni. Szóval az En Vogue és a Free Your Mind már is 1995 egyik kedvenceként, itt a Nekem 90. Bring it!

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Ez itt továbbra is múltidézésünk, vagyis a Nekem 90, és már is megérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor tudják, egy régi és egy új dalt hallgatunk, nevezetesen az Akkor és Mosthoz. Általában ez egyébként úgy szokott zajlani, hogy egy is ugyanazon előadót hallgatjuk, hogy meghallgathassuk, illetve füllel is tanúi legyünk annak, hogy az idő vasfoga mennyire tud hatni az énekesekre, viszont elő szokott az fordulni, hogy éppen nem az előadó azonos, hanem a dal. Éppen ez az eset fordul most elő a következő jó pár percben, hiszen az első dalunk 1994-ből érkezik, méghozzá Capella örökérvényű slágere, a You Got To Know, aztán pedig nem kevesebb, mint 15 évet ugrunk az időben, hiszen most 2009-ben egy német DJ páros, német DJ zeneszerző páros gondolta újra a Capella 1994-es dalát, ők pedig a Dub Guru neve mögött újra alkották ezt a dalt egy 2009-es hangzásra, szóval az akkor részről a Capella You Got To Know-ja 1994-ből és a feldolgozás 2009-ből a Dub Guru ugyanezzel a címmel itt a Nekem 90-ben.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Továbbra is az elmúlt évtized legnagyobb dalait idézzük, hiszen hétről hétre egy órában a 90-es évek legsikeresebb dalaiból válogat a Nekem 90, amit éppen most is hallgat, és nagyon is jól teszi, hogyha ezen dallamokkal tölti el az idejét. Már is jönnek magyar kedvenceink az elmúlt évtizedből, és jön két olyan úriember, hát aki a 90-es években legfőképp bemutatkozó dalukkal eléggé szépen megbotránkoztatta a hallgatóságot, hiszen a kismalacot eléggé cenzúrázni kellett ahhoz, hogy akár a rádiók, vagy éppen a zeneadók is le tudják játszani. No de azért nem kell őket félteni, jó pár botrányt kavartak ők. Persze, hogy a Kerozinról beszélek én, a Dádádát hallgatjuk elsőként, aztán pedig jön egy olyan énekesnő, aki pályafutását a Szóhópart énekesnőjeként kezdte, és emelte az egekig ezt a csapatot. Aztán 1999-ben, miután a Szóhóparti feloszlott, Betty Láv szóló karrierbe kezdett, és pontosan még az ezredfordulón megjelent első szóló lemeze. Erről hallgatjuk még, éppen hogy csak a 90-es évek végéről Betty Lavot, az Itt vagyok veled, nem sokára, itt a Nekem 90-ben.

0: hobbi rádió.
1: A magyar kedvencek után pedig újra a nemzetközi élvonal veszi át a főszerepet itt a Nekem 90-ben, és nem sokára jön a Cotton Mooféle Give It Up 93-as újragondolása, hiszen ez a dal bizony 1990-es, de nem kellett sokat várni, 1993-ban már egy kicsit újra hangszerelték. Szóval a Cotton Move és a Give It Up 93-as újragondolása előtt azonban jön egy olyan dal, amit magyar belkekben is Geszti Péter csapata, a Jazz Magaz újragondolt és magyarra tett át, viszont mi az eredetit hallgatjuk 1999-ből, MC Michael és DJ Sven közösen, egy igazi nyári dal, a Holiday Rap, már is itt a Nekem 90-ben.

0: Hobby Rádió.
1: Hölgyek és urak, van egy rossz hírem. A végéhez közeledik a mai multidézés, no de ne aggódjanak. Egy hét múlva ugyanitt és ugyanebben az időben, én garantáltan, hogy itt leszek. Hozok magammal újra 12 nagyon jó dalt a 90-es évekből, úgyhogy már csak egy összetevő hiányzik, méghozzá önök, drága hallgatók. Remélem, hogy egy hét múlva is megtisztelnek a figyelmükkel, ami pedig a zárást illeti, a No Mercy féle Missing, na meg a The Original és az I Love You Baby zárja ezen a héten a sort. Egy hét múlva találkozunk, remélem, hogy akkor is velem tartanak itt a Nekem 90-ben. Szommer Gábor köszöni meg a figyelmüket, viszont hallásra!

0: Hobby Rádió műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
5: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
0: Egészségedre.
6: Egészségedre.
7: Egészségedre.
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
8: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
5: Koktél.
8: Érdekes témák, érdekes emberek.
5: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
9: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
10: Állami elismeréseket és kitüntetéseket adtak át a nemzeti ünnepen, kis busz csapódott az árokba az M3-as autópályán. Ausztriában értek tetten egy magyar férfit gépkocsi feltörés közben. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltók András vagyok. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Baka András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Az ünnepségen Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. Árokba csapódott egy kis busz az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán pénteken délelőtt Nyíregyháza közelében, a 225-ös kilométernél, közölte a katasztrófa védelem. A közlemény szerint a balesethez a nyíregyházi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a mentőkkel együttműködve egy embert kiemeltek a járműből. Négy rendőr könnyebben megsérült, és több szolgálati gépjármű is összetört egy rendőri ellenőrzés elől menekülő sofőr elleni intézkedés során Veszprém vármegyében csütörtökön, közölte a megyei rendőr főkapitánysága polisz.hu oldalon. A sofőr a menekülés közben folyamatosan veszélyeztette az úton közlekedők biztonságát, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok életét, testi épségét is. Végül egy villanyoszlopnak csapódott, írta a rendőr főkapitányság. Az intézkedés során négy rendőr könnyebben megsérült, valamint a jármű vezetőjét is kórházba szállították. Hozzátették, az eset valamennyi körülményének vizsgálata folyamatban van. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. A Magyar Közlönyben szerdán este megjelent kormányhatározata az állam többségi befolyása alatt lévő, köztulajdonban álló gazdasági társaságokat három kategóriába sorolja. Az érintett vállalatok alapvetően az alacsony komplexitású kategóriába tartoznak, ugyanakkor a magas és a közepes komplexitású társaságokat külön rögzítik a határozat mellékletei. Ezt évente felülvizsgálják. Tetten érte az osztrák rendőrség azt a 49 éves magyar állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy 5 tartományban legalább 60 alkalommal tört fel autókat, illetve lopott értékes járműalkatrészeket. A stájerországi tartományi rendőrség tájékoztatása szerint a férfi több százezer eurós kárt okozott, mielőtt Alsó-Ausztriában akció közben elfogták. A 49 éves férfi kihallgatása során csak az egyik bűncselekményt ismerte el, a többi feltárt eset és az esetleges összefüggések vizsgálata továbbra is folyamatban van, közölte a stájerországi tartományi rendőrigazgatóság. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás.
5: Itt a Hobby Rádió.
7: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
11: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
7: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
11: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
7: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
11: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
12: Köszöntöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Kezdjük esti hírösszefoglaló műsorunkat. Ma augusztus 21-e péntek van. Műsorunkban hallható lesz névnap köszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Most nem lekérhető fokot mutatnak a hőmérők. Sámuel és Hajna nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. A mai napra nincsenek ünnepek. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1551. első Ferdinánd teljesen megvan elégedve Fráter Györggyel, a király tudtára adta megelégedését eljárásával, melyet Erdély megszerzésére nézve Izabellával és a rendekkel kötött egyezmény körül tanúsított. Fráter a többször is ismételt megelégedés ellenére még ez évben fellázadott. 1968. a bolgár, lengyel, a magyar, a német és a szovjet hadsereg egységei bevonultak Csehszlovákiába, hogy úgymond baráti segítséget nyújtsanak egy esetleges ellenforradalmi veszély elhárításához. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
7: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
11: Műsorajánló.
13: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
14: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évek berepítjük a neked. Ez a Nekem 90.
15: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
11: Műsorajánlót hallottak.
16: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
17: Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 21-én köszöntjük Hajna, valamint Sámuel nevű hallgatóinkat. A Hajna női név Vörös Marti Mihály névalkotása a Hajna szó utolsó mással hangzójának elhagyásával keletkezett, jelentése pedig Hajnal. Ünnepelnek a Hajnák még július 9-én, valamint október 10-én is. Becézése Hajni, Hajnika, Hajnácska és Hajnalka. Szintén ezen a napon köszöntjük Sámuel nevű hallgatóinkat. A héber eredetű név a Samuel névből ered. A Biblia szerint prófita, aki megszabadította Izraelt a filiszteusoktól, és megtisztította az országot az idegen kultuszoktól. Jelentése, Isten meghallgatott. Ünnepelnek még a Sámuelek február 16-án, valamint október 10-én is. Becézése Samu, Samuka, Samuci, Sami és Samika, jeles viselői ennek a névnek. Abba Sámuel, Árpádházi király, Tessedik Sámuel, az alföldi mezőgazdaság gyakorlati fejlesztője, és ön, kedves Sámuel. Ezen a napon köszöntjük még Baldwin, Erik, Erika, Franciska, Grácia, Kemenes, Maximilián, Pelbárt, Pius, Samu, Samuella, Chantal, valamint Jeanette nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 21-én. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1698 az első időpontunk, augusztus 21-én Cremonában megszületett Giuseppe Antonio Guarneri, aki Antonio Stradivari mellett a legjelentősebb itáliai hegedűkészítő volt. A cremonai hegedűkészítő műhely alapítója a mai is híres Niccolò Amati hangszerkészítő családja volt. A 16. század első felében fejlődött ki a hegedűkészítés, majd a 17. századtól játszott

0: Lépjünk előre két évet, 1940. augusztus 21-én mexikói számüzetésében gyilkosság áldozata lett Lev Trockij, orosz forradalmár. Kelet-szibériai számüztetése után vette fel a Trockij nevet, hajdani börtönőrét hívták így. Eredeti neve Lev Davidovics volt. Ugorjunk 1945-re, augusztus 21-én megszüntette Truman amerikai elnök a Lend-Lease programot, amelynek során az USA kb. 50 milliárd dollár támogatást adott az amerikai szövetségeseknek a II. Világháború alatt. Megint csak két évet lépünk előre, 1947. augusztus 21-én meghalt Ettore Bugatti, olasz verseny- és luxusautó tervező és építő. És végül, de nem utolsó sorban, 1993. augusztus 21-én elveszett egy NASA űrszonda, amely a Marsot kutatta. Az űrszonda sorsa máig ismeretlen, a küldetés egyébként 980 millió dollárba került. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.

0: Üzenet Ezékiel próféta könyve 18-as fejezetéből.
1: Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát, így szól az én Uram, az Úr, hanem azt, hogy megtérjen az útjáról és éljen.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: 2026. augusztus 21-e péntek. Evangélium Szent Máté könyvéből 22. fejezet 34-től 40. vers. Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt: szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták. Elmélkedés. Jézus korában a törvénytudók gyakran vitáztak arról, melyik a legfontosabb parancs. A mózesi törvény 613 előírása sok élethelyzetre adott útmutatást, de közülük melyik az első, melyik a legfontosabb? Erre irányul a farizeus kérdése a mai evangéliumban. Jézus válasza világos, egyértelmű, rámutat a törvény lényegére, ugyanakkor újdonságot is tartalmaz. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Szeresd fele barátodat, mint saját magadat. Nem új parancsról van szó. Mindkettő megtalálható az ószövetségi törvényben. Jézus e két törvény egységét emeli ki. Az Isten felé és az emberek felé irányuló szeretet összetartozik. Az első parancs Istenre irányítja a figyelmet. Nem elég tisztelni őt vagy engedelmeskedni neki, hanem szeretni kell. A szeretet olyan kapcsolat, amely átalakítja az emberi szívet. A második parancs a felebarát szeretetét írja elő. Aki Istent szereti, annak szívében helynek kell lennie a másik ember számára is, minden ember számára, nem csak a hozzá közel állók számára. A szeretet nem válogathat, nem húzhat határokat. Fontos azonban egy harmadik elem is, mint önmagadat, mondja Jézus. Azaz önmagunkat is szeretnünk kell. Ez nem önszeretet kultuszát jelenti, hanem annak elismerését, hogy Isten képmása vagyunk. Aki nem tudja elfogadni önmagát Isten gyermekeként, az nehezen fogja önmagában és másban felismerni ezt a méltóságot. A valódi szeretet mindig keressté válik. Nyitott Isten felé és az embertárs felé hajlik. Istenem, taníts szeretni téged teljes szívvel, és fele barátaimat úgy, mint önmagamat. Szabadíts meg a félelmeimtől, a közönyömtől és a sértettségemtől, hogy szívemben ne önzés, hanem irgalom éljen. Attól, hogy ne csak halljam a parancsodat, hanem éljem is, az emberek felé fordulva, és önmagamat is a te szeretett gyermeketként látva. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: programajánlat.
1: Augusztus 30-án vasárnap érdemes lesz a 13. kerület felé venni az irányt, ugyanis a Dagály utca újra benépesül, és megrendezik az Angyalföldi utca bált. Idén a 90-es évek ikonikus nosztalgia hangulata adja az esemény alaphangját, így 10 és 22 óra között ingyenes koncertekkel, családi programokkal és igazi utcabáli forgataggal várnak mindenkit. A nagy színpadon fellép többek között az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band, míg a legkisebbeket a gyerekkoncertek mellett Vidám Park, bűvés show és nosztalgikus játéktér szórakoztatja. A rendezvényen a mi csapatunkkal is személyesen találkozhattok, hiszen a Netmédia Alapítvány egy közös sátorban vonultatja fel két projektjét. Délelőtt 10 és délután 16 óra között Pille és Ruzsa Viktor vár titeket a Hobby Rádió sátrában. Betekintést nyerhettek az élő rádiózás és a stúdió munka kulisszatitkaiba, és folyamatos élő bejelentkezésekkel közvetítünk a helyszínről. Ha a nagy utcabáli pörgésben kikapcsolódnátok, a sátorban a masszázstanya jóvoltából egy frissítő masszázzal is feltöltődhettek, vagy ellazulhattok egy kicsit. Minden program ingyenesen látogatható, úgyhogy töltsük együtt ezt a vasárnapot a Dagály utcában. A részletekért látogassatok el a hobbirádió.hu oldalra.
2: Hobbi Rádió.

0: Tudni valamit és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a magyarok nyilaitól ments meg, uram? Ezer éve egész Európa fejet hajtott az ős magyarok kiismerhetetlen lovas harcmodora előtt, és félelemmel csodálta lovon használt fegyvereit, az íjat, a szabját, a fokost és a gerejt. Hogy a könnyű lovas fegyver nem évezredes tradíciójában gyökerezik a messze földön híres és világszerte elterjedt magyar történelmi lovasság, a huszárság. Virtuóz harcmodora és a szellemisége máig fogalom. Jellemző lovas felszerelése, fegyverzete és díszes öltözete szerte a világban megtalálható.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: kifekszel napozni a jó időbe, hogy szívj magadba egy kis D-vitamint, és közben mondjuk lepirul a vállad, de hát mi baj lehet? Elég sok. A napozás ugyanis nem csak egy-két napig tartó bőrpírt, meg kellemetlenséget, vagy égési sérülést tud okozni, hanem hosszú távú károsodást is a bőrödben. Amikor kifekszel a napra, akkor kétféle UV-sugárzás éri a bőrödet, az UVA és az UVB. Ezek különbözőképpen hatnak a bőrödre eleinte, az egyiktől most leégsz, a másiktól meg pár év múlva ráncos leszel, de mind a kettőre igaz, hogy hosszú távon elég súlyos károkat okoz a bőrödnek a mélyebb rétegeiben. A kutatások szerint már 5 leégés is megduplázza a bőrrel kialakulásának a kockázatát, és ezt a rizikót csak emeli, hogyha gyerekként vagy fiatalon égtél le. A sorozatos leégés ráadásul a melanóma egyik kiváltó oka is lehet, ami az egyik leggyakoribb rákos megbetegedés a fiatalok körében. A melanómáról azt kell tudni, hogy korai stádiumban elég jól gyógyítható, később viszont nagyon agresszív betegség. Jó, akkor majd lassan fogok lebarnulni, vagy elmegyek szolizni nyaralás előtt, hogy ne égjek le. Na most az van, hogy ezek se lesznek megoldások a problémára, ugyanis mind a kettő, a lassú barnulás vagy a szoláriumozás ugyanúgy DNS károsodást okoz a bőrödben, és éppen ezért a bőrgyógyászok megegyeznek abban, hogy biztonságos barnulás nincs. Nyilván nem fogod tudni négy fal között leélni az életedet, és nem is ez a lényeg, hanem az, hogy elővigyázatos legyél, amikor napra mész. Ez azt jelenti, hogy naponta többször kent fel a fényvédőt a bőrödre, illetve ha strandra mész, akkor hagyj egy kis időt a naptejnek, hogy beszívja a bőröd, mert különben egyből lemossa rólad a víz. Viszont a legfontosabb, hogy pár évente menj el bőrgyógyászati szűrésre. Ez egy tök gyors és fájdalommentes vizsgálat, ami viszont életet ment.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Üdvözljük Önt a Hobby Rádió friss hírekben gazdag lapszemléjén, ahol a nap legfontosabb eseményeit foglaljuk össze. A nyár vége felé közeledve érdemes kihasználni a még tartó meleg napokat. Így portálunkon olvasható, hogy a Margit-sziget kínál kiváló lehetőséget az utolsó nyári emlékek gyűjtésére. A kulturális életterén is izgalmas hírekkel szolgálnak, a Klauzál színpadán Hirtling István főszereplésével látható az Életre valók című előadás, amely a mozgássérült szereplő ábrázolásával is kiemelkedő színvonalat képvisel. A társadalmi felelősségvállalás jegyében Budapest 3. kerületében szociális adományok juthatnak a rászoruló diákokhoz az új tanév kezdetekor, hogy a beiskolázás terhei enyhüljenek. A látássérültek életminőségének javítására is nagy hangsúlyt fektetnek, hiszen a modern segédeszközök egyre inkább kinyitják előttük a világot. Nemzetközi együttműködésről is beszámoltunk, augusztus 18-án Vietnámban zárult egy sikeres masszázs és akupresszúrás képzés, amely új munkalehetőségeket nyit meg a vakok számára. Ezek a történetek jól mutatják, hogy a nyár utolsó harmada nem csak pihenést, de fontos társadalmi és kulturális eseményeket is tartogat. A részletekért és a további információkért kérjük, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Tartsa velünk a rádiót, mert a mai nap hátralévő részében is sokszínű program várja Önt. 7 órakor a vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége riport, interjú, tudósítás műsorban gyönyörködhet, majd 8 órakor a gépház adásában, amely a Hobby Rádió informatikai magazinja, ismerkedhet meg a technológia világával. 9 órakor Strasser Andrea vezetésével hallgathatja meg a Tudomány mai állása cím.
1: Hobbyradio.hu
2: A rádiót!

0: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Jelenleg Magyarországon nem lekérhető fokot mutatnak a hőmérők. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúráé a főszerep a hírek után. Most zenélünk egy kicsit, majd hírek következnek. A hírek után folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Műsorajánló.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap léptől. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Állami elismeréseket és kitüntetéseket adtak át a nemzeti ünnepen. Kis busz csapódott az árokba az M3-as autópályán. Ausztriában értek tetten egy magyar férfit gépkocsi feltörés közben. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltó András vagyok. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Bak András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Baka András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Az ünnepségen Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. Árokba csapódott egy kis busz az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán pénteken délelőtt Nyíregyháza közelében, a 225-ös kilométernél, közölte a katasztrófa védelem. A közlemény szerint a balesethez a nyíregyházi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a mentőkkel együttműködve egy embert kiemeltek a járműből. 4 rendőr könnyebben megsérült, és több szolgálati gépjármű is összetört egy rendőri ellenőrzés elől menekülő sofőr elleni intézkedés során Veszprém vármegyében csütörtökön, közölte a megyei rendőr főkapitánysága a polisz.hu oldalon. A sofőr a menekülés közben folyamatosan veszélyeztette az úton közlekedők biztonságát, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok életét, testi épségét is. Végül egy villanyoszlopnak csapódott, írta a rendőr főkapitányság. Az intézkedés során 4 rendőr könnyebben megsérült, valamint a jármű vezetőjét is kórházba szállították. Hozzátették, az eset valamennyi körülményének vizsgálata folyamatban van. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. A magyar közlönyben szerdán este megjelent kormányhatározata az állam többségi befolyása alatt lévő, köztulajdonban álló gazdasági társaságokat 3 kategóriába sorolja. Az érintett vállalatok alapvetően az alacsony komplexitású kategóriába tartoznak, ugyanakkor a magas és a közepes komplexitású társaságokat külön rögzítik a határozat mellékletei. Ezt évente felülvizsgálják. Tetten érte az osztrák rendőrség azt a 49 éves magyar állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy 5 tartományban legalább 60 alkalommal tört fel autókat, illetve lopott értékes járműalkatrészeket. A stájerországi tartományi rendőrség tájékoztatása szerint a férfi több 100 000 eurós kárt okozott, mielőtt Alsó-Ausztriában akció közben elfogták. A 49 éves férfi kihallgatása során csak az egyik bűncselekményt ismerte el, a többi feltárt eset és az esetleges összefüggések vizsgálata továbbra is folyamatban van, közölte a stájerországi tartományi rendőrigazgatóság. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: Reklám. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
6: Hirdessen a Hobby Rádióval!
7: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
6: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
7: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
6: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
8: Hobby Rádió! Így tudsz könnyen aludni a brutális kánikulákban, klíma nélkül. Ezt a technikát egyiptomi módszernek hívják, és teljesen ingyen van. Nem kell más tenned, mint fogni egy nagyobb törölközőt vagy egy lepedőt, és beáztatni hideg vízbe. Ezután alaposan csavart ki, hogy ne csöpögjön, csak kellemesen nyírkos és jéghideg maradjon. Mielőtt lefekszel, teríts magad alá egy száraz törölközőt, hogy ne ázzon el az ágyad, és takarozz be ezzel a hűvös, nyírkos lepedővel. Ahogy a víz elkezd párologni róla, folyamatosan hőt von el a testettől, és olyan hűvös levegőt nyújt, mintha légkondi lenne a szobádban. Te kipróbálnád ezt a módszert a hűvös alvásért, vagy inkább maradsz a megszokott takarónál?
7: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

Freestyle 2012 Funkadeli Feri. Érzem, ahogy süti az arcom a nap. Tőlem minden ég maradhat. Nekem nem fogja szegni a kedvem. És életemben újra szület, újra szület, újra szület.

0: Üdvözöllek az IT Szemle NV Access összefoglalójában. A héten egyetlen, de annál tartalmasabb hír érkezett. Az NVIDIA, vagyis a Windows egyik legnépszerűbb, ingyenes és nyílt forráskódú képernyőolvasója új béta verzióban tesztelhető, benne egy teljesen új, beépített nagyítóval. Kezdjük is mindjárt azzal, ami a leginkább érinti a mindennapjaidat, ha gyengén látó vagy, és eddig külön programot kellett használnod a képernyő nagyításához, most az NVIDIA saját maga is tud majd nagyítani és színeket szűrni. Ezt fejlesztik éppen az Austral NV Access Nonprofit szervezet szakemberei, és most a 11. tesztváltozatnál, vagyis a Beta 11-nél tartanak. Fontos tudni, hogy egyelőre csak teljes képernyős módban működik, a képernyő egy részére rögzített, úgynevezett dokkolt elrendezés csak egy későbbi kiadásban lesz elérhető. A tesztciklus nagy része arról szólt, hogy a fejlesztők kigyomlálják a nagyítóból a gyerekbetegségeket, javult az érintőképernyős, tócpados és egeres vezérlés, megszűntek a hibásan működő nézetmódok, és rendbe tették a nagyobb képernyő felbontásoknál jelentkező hibákat is. Az is változott, hogy mit követ a nagyító a képernyőn. Eddig egy elem közepére igazodott, most inkább a kezdőpontjára, ami sokkal logikusabb olvasási élményt ad. Excelben mostantól a fókuszban lévő cellát követi a nagyítás, és biztonsági képernyőn is elérhetők lesznek a beállításai egy gyors billentyűvel. A legújabb, Beta 11-es verzióban emellett egy biztonsági javítás is bekerült, a Braille jelző tartalma most már automatikusan törlődik, ha a számítógép leáll. Ha pedig érintőképernyős eszközön, például tableten használod az NVIDIA-t, jó hír, hogy jelentősen bővült az érintéses vezérlés. Új csippentő mozdulatokkal lehet majd finomabban navigálni, weboldalakon belül pedig legyintéssel lapozhatsz linkek, címsorok és űrlapmezők között, ami sokkal gyorsabbá teheti a böngészést érintéssel. Maradjunk még a kényelmi fejlesztéseknél, ha valamit lemaradtál, mert épp közben már zajlott, mostantól van egy parancs, amivel megismételtetheted az NVIDIA-val az utoljára elhangzott üzenetet, akár böngészhető szöveges formában is. A Braille jelzők pedig mostantól automatikusan görgetnek, így nem kell folyamatosan kézzel léptetni a szöveget. Akik hibát találnak a béta közben, azok most is jelezhetik a fejlesztőknek, hiszen éppen ez a tesztidőszak célja, hogy mire elkészül a végleges verzió, minél kevesebb probléma maradjon benne. Több apróbb hibát is sikerült már kijavítani, például azt, hogy Word dokumentumokban a mondatok közti ugrás korábban átugrott a szöveg másik végére, vagy hogy bizonyos matematikai tartalmak megjelenítése lefagyasztotta a programot. Aki szeretné kipróbálni, a béta verzió letölthető az NV Access honlapjáról, és továbbra is teljesen ingyenes. Bővebb információ az itszemle.hu oldalon olvasható.
1: Fobzi Rádió. A világon mindenhol hallható.

Üdvözöllek az IT Szemle Dobletap összefoglalójában. Ez egy kétrészes válogatás első fele, szó lesz adativárgásról, egy új Google nyomkövetőről és arról, mennyire készültek fel a kórházak látássérült betegek fogadására. Óvatosságra int, hogy a Calibre Audio hangos könyvszolgáltatás és a TAVIP, a látássérültek brit érdekvédelmi szervezete ügyfeleit adatszivárgás érintette egy külső ügyfélkezelő cégnél, kiszivároghatott név, e-mail, telefonszám és lakcím. Ismeretlen hívás vagy levél esetén inkább te hívd vissza a szervezeteket hivatalos elérhetőségen, fizetésnél pedig érdemes érintéses fizetést Apple Pay, Google Pay használni bankkártyaszám helyett, mert ott egyszer használatos kód készül. Jó hír, hogy a Google dedikált akadálymentesítési támogatási oldalt indított, ahol szabad szöveggel írhatod le a problémát, és a Bemi AI-es appon keresztül is elérheted segítőiket. Az Amazonnál viszont az akadálymentességi ügyfélszolgálat telefonszáma jól el van rejtve, a visszahívás pedig egy időkorlátos, kódbírós automatán keresztül zajlott, ami képernyőolvasóval szinte teljesíthetetlen volt. A német Gemazenei jogkezelő beperelte a Sunoa zenegenerátort, mert engedély nélkül tanult regisztrált előadóik talajból bizonyítékul egy bonai emdalt adtak meg neki, amit szinte hangról hangra visszadott. A müncheni bíróság nyáron kimondta, a Suno megsértette a szerzői jogokat, a felelősség a szolgáltatóké, nem a felhasználóké. Vidámabb hír, Steven kipróbált egy billentyűzetet dedikált copilot.com-bal, ami meglepő módon a VoiceOver-rel is gördülékenyen működött. A CSUN, a világ legnagyobb akadálymentesítési konferenciája jövőre új szekciót indít kezdőfejlesztőknek Innovation Track néven. Külön kiállítási területen mutathatják be ötletket vagy korai prototípusukat, felhasználói visszajelzést gyűjthetnek és versenyen pénzdíjat is nyerhetnek. Jelentkezés szeptember végéig, a konferencia jövő márciusban lesz Kaliforniában. A Google bemutatta első tárgykövetőjét, a Pixel tagot, az AirTag androidos versenytársát, pontos irányjelzéssel és hangszóróval, valamint a Pixelsnap mágneses töltőrendszert, a Magsafe androidos megfelelőjét. Hallgatói visszajelzések is érkeztek. Egy korábbi esethez kapcsolódóan, amikor egy nővér nem volt hajlandó Steven vakvezető kutyája közelébe menni, többen hasonlóról számoltak be. Az egészségügyi személyzet gyakran felkészületlen a fogyatékossággal élő betegek fogadására, míg a fiatalabb generáció nyitottabbnak tűnik. Az Instagram automatikus képleírásai állítólag leromlottak, gyakran jellegtelen leírást adnak. Meta okosszemüveg használók is panaszkodtak, több telefonszámos kontaktnál hangparancsra nem mindig a kért számot hívja a szemüveg, és a hívás vége parancs sem mindig működik. Zárásképp, a műsorvezetők szerint a Braille jövőjének megőrzéséhez olcsóbb eszközökre és korai, gyermekkori oktatásra lenne szükség nem csak totálisan vak, hanem gyengénlátó gyerekeknek is, mert felnőttként sokkal nehezebb megtanulni. Bővebb információ az ittszemle.hu oldalon olvasható.

0: Folytatjuk a DoubleTap összefoglalóját. Ha csak egy hírt hallgatnátok meg mára, az legyen az, hogy a DoubleTap két műsorvezetője őszintén beszélt arról, hogyan használják a mesterséges intelligenciát a saját, közelgő látásvesztésükre való felkészülésben, ez messze túlmutat a szokásos technológiai plekkákon. Kezdjük mégis az Apple körüli találgatásokkal, mert ez izgalmasan érinti a jövőt. Egy szivárgott videórészletből az derült ki, hogy a jövőbeli iPods fülhallgató kamerát és úgynevezett vizuális intelligenciát kaphatnak, ami azt jelentené, hogy a fülhallgató is képes lenne felismerni és leírni, mit lát a viselője maga előtt. A pletyka szerint a felvett kép azonnal törlődne feldolgozás után, ami adatvédelmi szempontból megnyugtató. Egy hallgató, Greg szerint viszont valószínűtlen, hogy egy jövőbeli Apple szemüveg a LiDAR nevű lézeres távolságmérő technológiát kapná, mert az túl sok energiát fogyaszt egy könnyű keretbe, navigációra, például egy bejárat pontos megtalálására viszont hasznos lehetne. Szeptember 1-én egyébként John Ternus veszi át az Apple vezetését Tim Cooktól, és a pletykák szerint szeptember 8-án vagy 9-én jöhet a nagy bejelentés, benne új iPhone-okkal, órákkal és feltehetően egy Siri felújítással is. Maradjunk a mindennapi bosszúságoknál, mert ezek közvetlenül érintik a hallgatókat. Seven arról számolt be, hogy Snapdragon processzoros Windows gépén az Nvidia és a JAWS képernyőolvasók is lefagytak, amikor sok MIU töltődött be egyszerre, a MAC gépén futó voiceover pedig akadozik, vagyis a nagy gyártók szoftverei sem hibátlanok. Egy hallgató, Gordon pedig arról írt, hogy a Meta Adventurer okos szemüvegével telefonálva a hangja fokozatosan érthetetlenné válik, miközben a régi Ray-Ban szemüveggel ez sosem fordult elő. Ha valaki most fontolgatja a vásárlást, érdemes megvárni, kiderül-e, javítható-e ez szoftveresen. És most térjünk át arra a beszélgetésre, amiben Steven és Sean a saját jövőjükről beszéltek. Steven elmondása szerint egyre nehezebben lát, és ez arra készteti, hogy tudatosan építsen ki magának mesterséges intelligencia alapú megoldásokat, például egy olyan rendszert, amely automatikusan ellenőrzi, hogy egy vendég jól van-e keretezve a képernyőn, mert ezt korábban neki kellett szemmel figyelnie. Nem minden sikerült, egy önteszelő eszközön dolgozott, amely önállóan próbálta volna kattintgatni végig az alkalmazásán a különböző képernyőolvasókkal, de folyton elakadt egy pár beszédablaknál, és végül feladta a projektet. Ez is mutatja, hogy a mesterséges intelligenciával való programozás, az úgynevezett vibecoding nem varázsütés, sok az egyeztetés, és egy komolyabb projekt akár napokig is eltarthat. Egy nagyon hasznos ötletet is megosztott, ahelyett, hogy mindenre külön alkalmazást írna, úgynevezett skilleket, vagyis egyszerű szöveges instrukciócsomagokat készít a Clouda nevű mesterséges intelligenciának ismétlődő feladatokra, például videótömörítésre, amiket bárki könnyen szerkesztet, és nem köti egyetlen szolgáltatóhoz sem. Végül egy fontos kérdés is felmerült, mi lesz az emberi segítők sorsa, ha egyre több feladatot vesz át a mesterséges intelligencia? Steven szerint az Aira nevű vizuális segítőszolgáltatás és a JAWS képernyőolvasót fejlesztő cég is ezért épít egyre több AI funkciót a termékeibe, nehogy lemaradjanak egy általános célú, olcsóbb mesterséges intelligenciával szemben. Bővebb információ az ittszemle.hu oldalon olvasható.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Üdvözöllek az IT Szemle a CES.on összefoglalójában. A legérdekesebb hír talán az, hogy a mesterséges intelligencia mostantól nem csak jegyzetel helyettünk egy megbeszélésen, hanem élőben, séta közben is elmeséli, mit lát magunk körül, és emellett rengeteg új brejeszköz és okosszemüveg is bemutatkozott egy amerikai konferencián. Kezdjük ott, ami sokunk mindennapját megkönnyítheti, az AI alapú jegyzetelést. Ha valaha próbáltál egy megbeszélésen egyszerre figyelni, hozzászólni és jegyzetelni is, tudod, hogy ez szinte lehetetlen, főleg ha képernyőolvasót használsz, hiszen a fülbe érkező felolvasás mellett nem lehet párhuzamosan írni. A megoldást az jelenti, hogy egyre több eszköz rögzíti, átírja és összefoglalja a beszélgetést, sőt teendőlistát is készít belőle, amit utólag akár rá is lehet kérdezni. A Microsoft Teams, a Zoom és a Google Meet is kínál ilyen beépített funkciót, ezek mellett léteznek platformfüggetlen szolgáltatások, mint az Otter vagy a Firefly-es, amelyek bármelyik hívásba be tudnak csatlakozni. A műsorvezető egy önálló, zsebben hordható eszközt, a Cloud Note Pro nevű készüléket is bemutatta, amely 50 órányi felvételt bír egyetlen töltéssel, és amelyet automatizálási szolgáltatásokkal, például az API-rel össze lehet kötni, hogy a saját teendőink automatikusan bekerüljenek egy feladatkezelőbe. Maradjunk még a mesterséges intelligenciánál, de most a látás segítésénél. Egyre több fejlesztés megy túl az egyszerű képleíráson, és kínál élő, folyamatos felismerést, séta közben lehet kérdezni a környezetről, mint például a Scibeme nevű alkalmazásnál. Az Apple is felzárkózik ezen a téren. A VoiceOver, vagyis az iPhone beépített képernyőolvasója hamarosan sokkal részletesebb képleírásokat és folyamatos, kamerán keresztüli rákérdezést kínál majd, ez az iOS 27-es fejlesztői bétában már részben elérhető, a nyilvános béta pedig hamarosan érkezik. Egy másik hír, ami a Bright használóknak fontos lehet, több cég is új eszközöket mutatott be. A Humanware a Bray Note Evolve Bray jegyzettömbjének új, Windows alapú verzióját hozta el, a DotInz pedig egy 10 soros taktilis kijelzőt, a DotPad X-et mutatta be, amely a JAWS, az Nvidia és a VoiceOver képernyőolvasókkal is együttműködik, és grafikonokat, táblázatokat is meg tud jeleníteni tapinthatóan. Emellett megjelent egy megfizethető, otthon javítható Bray kijelző prototípusa is, valamint a Bray Dode nevű, elemet sem igénylő taktilis rajztábla, amely Bray tanulása és rajzolása egyaránt alkalmas. Az okos szemüvegek világában az AI-ra folytatta együttműködését a Google mesterséges intelligencia kutatási programjával és összekapcsolta szolgáltatását a Ray-Ban Meta okos szemüveggel, míg egy másik cég, az Agiga saját, egygombos okos szemüvegét mutatta be élő jelenet leírással. Végül néhány gyakorlati újdonság, a Bokshare, amely eddig is könyveket alakított át akadálymentes formátumba, mostantól természetesebb hangzású, prémium felolvasó hangokat is kínál előfizetőinek. A Blind Shell érintő gombos okos telefonja saját AI asszisztenssel intézi a hívásokat és üzeneteket, az Envision Ameriza pedig 30 éve segít recepteket felolvasó címkékkel a gyógyszertárakban. Bővebb információ az itszemle.hu oldalon olvasható.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Üdvözöllek az IT Szemle Aplevis összefoglalójában. A héten nem lesz sok újdonság, de ami van, azt mindenképp érdemes mihamarabb telepíteni, mert biztonsági résekről van szó, amik minden iPhone-et, iPad-et és Mac-et használó hallgatónkat érintik. Az Apple múlt hétfőn, augusztus 17-én adott ki egy frissítés csomagot az iPhone-okra, iPad-ekre és Mac gépekre egyaránt. Ezek úgynevezett biztonsági frissítések, vagyis nem hoznak új funkciókat vagy design változást, hanem olyan sebezhetőségeket javítanak, amelyeket rosszindulatú szereplők kihasználhatnának. Az Apple a szokásához híven nem részletezte pontosan, milyen hibákról van szó, csak annyit közölt, hogy az iPhone-okon és iPad-eken futó operációs rendszer, valamint a Mac gépeken futó Mac OS is frissült. A legjobb hír a mi szempontunkból, hogy az Apple is, ami elsősorban látássérült és gyengén látó felhasználóknak szóló tájékoztató oldal, kipróbálta mindkét frissítést, és nem talált semmilyen olyan változást, ami befolyásolná a VoiceOver, vagyis az Apple beépített képernyőolvasó szoftverének működését, vagy bármilyen más akadálymentesítési funkciót. Tehát nyugodtan lehet frissíteni, a megszokott kezelés semmiben nem változik. Ha valaki frissítene, iPhone-on és iPad-en ezt a beállítások menüben, az általános, majd szoftver frissítés pontban lehet megtenni, vezeték nélkül. Mac gépen a rendszer beállításokban szintén az általános, majd szoftver frissítés résznél található meg. Egy jó tanács, mielőtt nekiállnál a frissítésnek, érdemes biztonsági mentést készíteni a készülékedről, akár a felhőbe, akár helyben, hogy egy esetleges hiba esetén se veszíts el semmit. És ha vezeték nélkül töltöd le, tartsd a készüléket töltőn, nehogy félbeszakadjon a folyamat lemerülés miatt. Ennyi volt a mai összefoglaló. Bővebb információ az itszemle.hu oldalon olvasható.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Üdvözöllek az IT Szemle Accessible Android összefoglalójában. A mai adásban egyetlen nagy hírem van, de az igazán tartalmas. Bemutatok egy ingyenes Android alkalmazást, amely a jegyzeteléstől a diktáláson át egészen a mesterséges intelligenciás írás segítségig szinte mindent egy helyen kínál, és ami a legfontosabb, kifejezetten jól működik képernyőolvasóval. Az alkalmazás neve Smart Pair Pro, és annak örülhetnek igazán, akik sokat gépelnek, jegyzetelnek vagy dokumentumokkal dolgoznak a telefonjukon. A program egyetlen felületbe gyűjti a szövegszerkesztést, a fájlkezelést és több ARI alapú eszközt, így nem kell alkalmazások között ugrálni. Az accessibleandroid.com tesztje szerint a program Talkback-kel, vagyis a Google beépített képernyőolvasójával zökkenőmentesen működik, a gombok és vezérlők megfelelően vannak felcímkézve, és a tesztelők a CSR és PSR nevű képernyőolvasó programokkal sem találtak benne komolyabb akadálymentességi problémát. Ez azért fontos, mert egy ilyen sok funkciós programnál, ahol a szövegszerkesztéstől a fájlkezelésen át az AI eszközökig rengeteg különböző kezelőfelületi elem van, könnyen becsúszhatnának címkézetlen gombok, itt viszont ez nem jellemző. Magának az alkalmazásnak a tudása is lenyűgöző. Aki diktálva szeretne írni, annak jó hír, hogy a Smart Pair Pro offline és online hangbevitelt is kínál, méghozzá több mint 30 nyelven, és a diktált szöveget internetkapcsolat nélkül is képes javítani. Emellett egyéni hangparancsokkal beállítható, hogy egy-egy gyakran használt szövegrészlet egyetlen kimondott szóra beszúródjon, ami sokat gyorsíthat azoknak, akik gyakran ismétlődő szövegeket írnak. Maradjunk még a mesterséges intelligenciánál, a program négyféle AI alapú írási módot kínál. Van egy alapértelmezett mód, amely a nyelvtani és stilisztikai hibákat javítja, van egy formalizáló és fordító mód, amely a szöveg hangnemét hivatalosabbá alakítja vagy más nyelvre fordítja, van egy kreatív mód, amely a szövegkörnyezethez illő tartalmat generál, és van egy speciális mód, amely a hindi és angol keveréknyelven írt szöveget egységesíti, ez utóbbi elsősorban az indiai felhasználóknak hasznos. Aki szereti a szövegeit más formában is megőrizni, annak érdemes tudnia, hogy a Smart Pair Pro a leírt szöveget kézírásos kinézetű PDF-fé, azaz hordozható dokumentumformátumba, vagy akár hangfájllá is át tudja alakítani, több mint 50 nyelven és 100 különböző, természetesen hangzó felolvasó hangon. Ezen kívül beépített fordítót, szótári keresést és Wikipédia keresést is találunk benne, valamint kezeli a tömörített ZIP fájlokat is, így ritkán van szükség külön alkalmazásra. A Smart Pair Pro Chiet Shari Bali fejleszti, elsősorban diákoknak, íróknak és más szöveggel dolgozó felhasználóknak szánja, de bárki számára hasznos lehet, aki szereti, ha a telefonján minden szöveges eszköz egy helyen van. Az alkalmazás ingyenesen letölthető a Google Play áruházból. Bővebb információ az itszemle.hu oldalon olvasható.
1: Hobbi rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

Üdvözöllek az IT Szemler NipTech-talk összefoglalójában. A mai adás legszebb híre, hogy a Nintendo kiadta a Rhythm Heaven Grove nevű ritmusjátékot, a 20 éve futó sorozat első valóban akadálymentes epizódját. A játékban egy karakter felolvassa a menüket és bemutatja a minijátékokat, és ez az első Nintendo játék hangleírással is, amely a történeti részeket is elmagyarázza. A testreszabási lehetőségek még szűkösek, de ez fontos első lépés. A Google bejelentette új telefoncsaládját, a Pixel 11-est, annak Pro és hajtogatható Pro Fold változatát, egy új okosórát, valamint egy új nyomkövetőt, a Pixel Taget, ami több gyártó telefonjával is használható lesz, szemben az Apple Air taggel. Az alap Pixel majdnem 900 000 forintnyi fontból indul, a hajtogatható modell egy jó laptop árát is meghaladja. A műsorvezetők szerint minél nagyobb és hajtogathatóbb egy telefon, annál nehezebb vakon vagy gyengénlátóként egy kézzel kezelni. Az egyik műsorvezető elmesélte, mennyire frusztráló volt a Microsoft 365 Copilot használata. Egy hosszabb beszélgetés mentése közben a rendszer összeomlott, a feltöltött fájlt nem ismerte fel, végül maga a Copilot javasolta a feladást. Érdemes tehát rendszeresen különmenteni a fontos beszélgetéseket. Jó hír viszont, hogy a Google elindított egy saját akadálymentesítési közösségi felületet, és Londonban már működik egy Accessibility Discovery Centre, ahol személyesen kipróbálhatók az akadálymentes technológiák, köztük adaptív játékvezérlők is. A műsor visszatérő vendége, Mo, elmesélte technológiai történetét, a régi hangkártyáktól a mai NVIDIA nevű ingyenes képernyőolvasóig, amit azért kedvel, mert bárki számára elérhető. Elmondása szerint ma már mesterséges intelligenciával, kódolás nélkül is teljes programokat lehet készíteni, ami kiegyenlítheti a látó és nem látó fejlesztők esélyeit. Végül megjelent az iOS 27 nyilvános tesztváltozata, amely gyorsabb, és amiben a Siri is okosabb lett. A legfontosabb újdonság, hogy egy fényképről egyetlen mozdulattal, külön alkalmazás nélkül kérhetsz részletes, mesterséges intelligencia által generált leírást, ami megkönnyíti a képek értelmezését a közösségi médiában is. Komolyabb hiba nem volt, csak a voiceover hangja halkul el néha indokolatlanul. A béta kipróbálása előtt érdemes menteni az adatokat, és lehetőleg ne a fő telefonra telepíteni. Bővebb információ az ittszemle.hu oldalon olvasható. Köszönöm, hogy meghallgattad az IT Szemle heti összefoglalóját. Jövő héten újra jelentkezünk, addig is vigyázzatok magatokra!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Az újraindult M1-en mondott beszédet az új államfő a nemzeti ünnepen jelentős mennyiségű hulladékot távolítottak el a Dunából Budapestnél. Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók Komárom-Esztergomban. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Az államalapítás ünnepén arra a felismerésre emlékezünk, hogy egy ország jövőjét nem csak vezetők, hanem erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta csütörtök esti ünnepi beszédében a köztársasági elnök. A csütörtökön újraindult M1-en a tűzi játék előtt sugárzott beszédében Baka András kiemelte, hogy az újrakezdés önmagában nem elég. Nem elég új műsorokat készíteni, új arcokat ültetni a kamerák elé. Mint mondta, sokkal nehezebb feladat áll a közmédia előtt, vissza kell szereznie az emberek bizalmát. 135 autógumit, 500 kg vashulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna Arena melletti folyószakaszról. A Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság a Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyóból. Augusztus elején megkezdte az alacsony vízállás miatt láthatóvá vált hulladékok felmérését, összegyűjtését és elszállítását. Viharkárok elhárításán dolgoztak csütörtökön éjjel a tűzoltók Komárom-Esztergom vármegyében, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Tatabányán a Vadász utcában személygépkocsira és útra dőlt két nagy fa. Egy vastag kidőlt fa akadályozta a forgalmat a 117-es főúton, Kesztrölc és Vaskapu pusztak között. A 13-as főúton pedig két sávot elfoglaló fa okozott fennakadást Csép közelében, írta a Katasztrófavédelem. A kormányfő kérésére a megszokott hétfői és keddi napok helyett jövő csütörtökön és pénteken tartja következő rendkívüli ülését a parlament. Dönthetnek a képviselők a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra mérsékléséről is. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Büki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a Nébih. Az érintett ültetvények közül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak, amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés. Az Európai Bizottság szerint nincs ok aggodalomra az unió gázellátásának biztonságával kapcsolatban a téli szezon előtt. A gáztározók töltöttsége csaknem 62%-os, közölte csütörtökön a brüsszeli testület illetékes szóvivője. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás.
0: Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad,

0: Felhívjuk figyelmüket, hogy a következő műsor kizárólag a Hobby Rádió csatornáján hallható. Megosztása engedély nélkül tilos. Előző műsorainkat a gépház.hobbyradio.hu oldalon hallgathatják meg.
1: Hölgyeim és uraim, a Hobby Rádióban indul a Gépház, az akadálymentes szórakoztató informatikai magazin, ahol mindig friss újdonságokat szolgálnak fel a házmesterek. Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. iOS, Android vagy PC? A Gépházban minden kérdésére van válasz. Segítünk, hogy az okos eszközök forgatagában is mindig ön legyen a legokosabb. Legyen pénteken esténként 8 órától a Gépház vendége. Gépház. Mi megtaláljuk a közös hangot.
2: Szép jó estét kívánunk mindenkinek, kedves hallgatók! Ez itt a Gépház, február utolsó péntekinek gépháza, Szakács Mátéval, Bojtor Zoltánnal és Rauch Róberttal.
3: Jó estét,
4: kívánok, kedves hallgatók! Szép jó estét, kívánok! Mindenki. Már mi, hogy február utolsó péntekének gépháza nem lesz? Ennek februárnak több péntekje? Azt a kutyafát, most kezdtük a hónapot, azt már vége?
2: Hát ez ilyen kis rövidke, ez az év legrövidebb hónapja, úgyhogy...
3: Viszont jön a március, jön a tavasz, most már az időjáráson is azért ez látni vélhető az időjáráson. Van ilyen kifejezés?
4: Látni vélhető?
3: Igen.
4: Hát lehet. Én neked elfogadom, hogy van ilyen kifejezés. Én neked mindent elhiszek.
3: Érezni vélem ez az én időjáráson,
4: nagy
3: hogy
4: tavaszod. Ez az én nagy bajom, hogy neked mindent elhiszek.
3: Kénytelen vagy. Ez. Mert én mindig igazat mondom.
4: Így siklott félre az életem.
3: Én mindig.
4: Szóval, kedves hallgatók, március, az is látni vélhető. Láthatni sejtetik magát a március.
3: Gyönyörű.
4: Ezt a kutya.
3: Kelleti magát minden esetre nekünk.
2: Lesz jó kis epilevent, úgyhogy azért tartalmaz izgalmat.
3: Ez jut levente? Eszedbe a márciusról?
4: Igen. Ahelyett, hogy a természet jutna eszedbe, a rügyező fák, a növények, az
3: a
4: élet sarjadásának.
2: Az olcsó meg. Negyedikén jön az olcsó meg. Negyedikén az olcsó meg.
4: Neked a tavasz csak egy olcsó meg?
2: Többet között, mert nem csak az, de hát...
4: Nem, mert drága meg is jön. Értem én.
3: Ez az.
2: De hát majd haza ki lehet menni a természetbe, hát, akkor az lesz az igazán jó.
3: Te mit csinálsz a természetben? Megkezel?
2: Igen, hallgatom a madarak csicseregését.
4: Meg a processzor órajelének a zizegését.
2: Hát ez pont nem, mert hangtalan. Ventilátor se hallom, mert reméljük, hogy ez is passzív fűtéses lesz, úgyhogy...
4: Nem hangtól le, valamit lehet ott hallani az SSD-s gépekbe is, amikor be van kapcsolva, oda tapasztom a fülemet, megtenni, akkor nekem van csak szargépem. Értem én, igen. Nem, majd... Valami egész mást hallok, nekem az én gépem, én valami nyekergést hallok, úgyhogy nincs is benne vinyó. Csak azt nem tudom, akkor mit hallok.
3: Lehet, hogy beleköltözött egy madár? Mert hogy
4: nem,
3: tavasz jön?
4: Ez a madár leáll, hogyha kikapcsolom a gépet. Tehát ez nem a tavaszi madár.
3: Mert elektromossággal megy.
4: E madár?
3: Ilyen gyalog kakuk, nem tudom.
4: Az. Hát még a hal lenne, hogy elektromos rája. De hát nem az.
3: De hát tehát a Mac-nél, rája.
4: Ha oda tapasztod a füledet, nem hallasz semmit, ha nem kapcsolva meg.
2: Én nem hallok, de majd legközelebb találkozunk, vagy majd
4: lesz. Én is meghallgatom, oda tapasztom én is a füledet. Ez egy nagyon fontos kérdés.
3: Oda tapasztod a füledet? Hogy hallgassak?
4: Nem használok, nem tapasztalom, nem használok olyan eszközt, nem ragasztót, semmi ilyesmit nem használom, de oda szoktam néha hajtani a fülem. Ugyanis azért ennek van némi evolúciós múltja.
3: Lejöttél a fáról?
4: Igen.
3: Géppel együtt a kezedbe? Mert tavasz van?
4: Akkor még gép nélkül, te csimpánzok. Akkor még a gorilla is gorilla volt, és nem Mozilla. Igen.
3: A Váratlan Utazás című sorozat jutott eszembe, amikor, hát akit kiismerik, az egyik főhős Hetti néni mondta a másik főhősnek, Jasper Dale-nek, hogy lehet, hogy Jasper a majomtól származik, de mi kingek nem vállaljuk a rokonságot.
4: Szerintem az Jasper. Egyébként.
3: Az utolsó extra részben már Jasper, de Jasper, és kedves hallgatók, Robival fogadtunk egy fehér csokiban, és megnyertem, mert Jasper. Legalábbis...
4: Olyan szűk E betűt használunk, tehát nem ilyen Jasper, szűke, hanem ilyen Jasper. Olyan, mint a...
3: De ezt te honnan veszed? Biztos, ez annyira egyértelműen
4: ezt én
3: Jasper.
4: Hallom. Nem, ez nem Jasper.
3: De az Jasper.
4: Nem, valami ott nem stim. Szűke bebetűt használ.
3: A füledben nem stimmel. Tanítják.
4: Vagy a fülem szűkül. Hát jó, hát. De még örüljék neki, hogy nem a látóköröm szűkül.
3: Az én nyelőcsőm.
4: Másról

0: És beszélve.
1: Én alig tudtam megenni azt a tábla fejét, csak itt egyben.
2: Ott tartottunk, hasonlóan izgalmas, érdekes, releváns és adekvát témánál tartottunk az imént, a Jaspernél is adekvát, abból szándékosan tavasz. Mondtam így, pedig nem az. Tehát ott tartottunk, hogy a számítógépre tapasztott fül esete, és arra akartam csak kitérni, hogy azért azokban az időben, amikor még Winchester volt a PC-kben, akár hordozható, akár hát asztali, azért voltak olyan praktikák, így vaklátássérült felhasználók esetén, hogy onnan tudta meg, hogy történik-e valami, vagy mi történik a gépen, hogy meghallgatta a Winchesternek a hangját, én még röfögésnek
1: hívtam. Röfögés, kattogás, felbúgás, ez rendben, ez sokat jelent, de hadd hozzam már össze az előző témával, akkor azért kell például szerinted...
2: Winchester, vagy mi?
1: Nem a Winchester, ez se rossz, hanem hogy délben kell meghallgatni a gép hangját, mert Jasper dél.
3: Fantasztikus. Nagyon szerettem a CD-DVD meghajtóknak a hangját is.
1: Igen, telepítéskor felpörgött, amikor igen, esemény volt. Igen,
3: arról még Windows telepíteni, főleg az XP idejébe. Ez remek volt, hogy azért hogy lehetett sejteni, hogy éppen melyik telepítési fázisban vagyunk, attól függően, hogy most akkor egy billentyűnyomásra felpörög-e a CD vagy nem. Hát régi szép idő.
2: Meg hogy mikor pörög fel a formázásnál, de egy kicsit később pörgött fel.
3: Pontosan.
2: A formázás megkezdése előtt egy ilyen 10, hát 5-10 másodpercet várt az egész rendszer, aztán pörgött fel egy nagyon kicsit a DVD, ez a CD, akkor még CD meghajtott, mert az XP még CD-n került forgalomba.
3: Igen.
2: Mert ugye akkor még nem volt ám ilyen, hogy telepítéskor narrátor, meg mi egymás.

0: olyan hasztiót be, hogy rádió, akkor többet találna? Valószínűleg többet, de hogy...
1: Szövegtörlése, gomb, keresési mező, szerkesztést végez, mit keres, Braille képernyőbevitel. Braille képernyőbevitel leállítása.
2: Már is megnézzük.
1: Szövegtör, mégsem, gomb, rádiók, gomb. Rádió erősítők, gomb, rádiós ébresztőórák, CB rádiók, gomb, munkás rádiók, gomb, kerekcsőrű, rádiós és lapos fogok, gomb, DAB plusz digitális rádiók, internetes rádiók, hordozható rádiók,
0: kategóriák.
1: Gomb.
2: Itt már a kategóriából is több van.
1: Konyhai rádiók, retro rádiókészülékek, RDS rádiók, összes ennyiből 300.
0: Rádiók, akkor...
2: Összes ennyiből 300. Kérlek.
0: Ha rámész a hordozható rádiókra, hogy akkor benek a zsebrádió és hordozható, az mi a különbség amúgy?
2: A hordozható az nyilván nagyobb, van füle.
0: Ja.
1: Összes erdi, retro, konyhai rádió, hordozható rádiók, gomb, hordó, keresés, visszagomb.
2: Rámentem.
1: Info, keret, meg, hordoz, gomb, itt aláhúzás, breatcrum, aláhú, gomb, otthon.
2: Mindjárt.
1: Hordozható rádiók, címsó, gomb, itt alá, TV, fotó, au, itt alá, rádió, itt alá, hordozhat, superkam, USB, gomb, zsebrádiók, gomb, táskarádiók, összes ennyiből 271, gomb, kibomló gomb.
2: Hát sokkal kevesebb, nem
1: lehet. Műveletek elérhetők.
2: Nézzük.
1: Ajánlott, eladások alapján, legolcsóbb elől, gomb. Keresés, visszagomb. JVC-ra e 311 byte, 4990 forint, pillanatnyilag nem elérhető, 4 egész, Sensor SRC 1100 fekete, 5390 forint, raktáron nagyobb mint 10 darab, 4,5, 376 tizedik, rádiós ébresztőóra, FM tuner, 10 előre beállítható csatorna, digitális időmutató funkcióval, hálózati és tölthető akkumulátoros tápellátás, gomb. Sensor SRD 1100 watt, 5490 forint, raktáron nagyobb mint 5 darab, 4,4, 61 tizedik, rádió, klasszikus, hordozható, fülel per kompakt.
0: Itt lenne a SRD 215 most, hogy kicsit kibővítettük a keresési feltételeket?
2: Nézzük meg!
1: Sensor, Hyundai, Sensor, Blau.pl, Sensor SRD 1800, 5000, Blau, Technisat, Traver, Hyundai P, Sensor SRC 2600 fe, Sensor SRC 2600 fekete, ha, Blau.pl, JVC raj, Blau.c, Kruger, Technis, JV, Technis, Hyundai, Technis, Hyundai PR 200 byte fekete, Hyundai P, Sensor SRC 170 GN zöld, Hyundai raj, Sensor SRD 215 watt fehér, 9990 forint, kérés. Sensor SRD 215 byte fekete, 9990 forint, raktáron nagyobb mint 5 darab, 4,7.
2: Árban ugyanannyi a fekete és a fehér, csak a fekete van raktáron, ha jól hallom.
0: Hát ez még mindig kapható. Ez egy jó kis...
2: Örök.
0: Nyilván helyén kell kezelni ennyi pénzért, de ahhoz képest, hogy mennyivel kell, ez egy jó kis rádió. Nemféle jó funkcióval.
2: Nem is csak rádió, hiszen micro SD kártyáról, pendrive-ról, AUX-ról le tud játszani a rádió mellett. Na de akkor én visszamennék, mert szeretnék egy ilyen SRD 1100-as darabot.
1: Sensor SRD 1100 watt, 5490 forint, raktáron nagyobb mint 5 darab.
2: Itt van a fehér. Na most mivel annyi információ elhangzik a termékről, hogy nem is feltétlenül kell nekünk rámenni az adatlapra. Rámehetünk, mindjárt rá is fogunk, de vannak egyéni műveletek, amely azt jelenti, hogy egy ujjunkat a termékre rásöpörtünk, ugye jobbal söpréssel, akkor lefölhúzhatjuk. Nézzük csak.
1: Éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. A listára. Szeretem. Összehasonlít. Megosztás. Kosárba. Aktiválás. Alapértelmezés.
2: Egy ujjunkat, ha felhúzzuk, akkor
1: kosárba.
2: Azonnal kosárba is tudjuk tenni.
1: Aktiválás, alapértelmezés.
2: Hát azért menjünk rá egy pillanatra.
1: Sensor SRD 1100, hordozható rádiók, visszagomb.
2: Nézzük meg, hogy találunk-e leírást.
1: Szeretem, gomb, megosztás, gomb, otthon, itt aláhúzás, breatcrum, aláhúzás, TV, fotó, a, itt aláhú, rádiók, gomb, minden, ami sensor, gomb, 1/2. Sensor SRD 1100 watt, 61 tizedik, 5490 forint, áfa nélkül, 4320 forint, változatok, nagy B, gomb. Nagy dupla V, gomb, szolgáltatások és kiegészítők. Azonnali csere garancia, gomb, 710 forint. Info, gomb, ajándékcsomagolás, piros, gomb, 2590 forint. Info, gomb, raktáron nagyobb mint 5 darab, kép. Info az Alzaboxba való kiszállítás idejéről, kép. Kép. Info a boltba való kiszállít, kép, kép, csütörtök 2. kép, éjfél, összehasonlít, árfigyelése, termékleírás, paraméterek, gomb. Vélemények, gomb, kiegészítők, gomb, tanácsok és útmutatók, termékleírás, rádió, klasszikus, hordozható, fülel per kompakt, FM és amerikai tuner, 0,3 watt teljesítmény, 3,5 mm jakkimenet, antenna a csomagrésze, elemes tápellátás, 2 AALM, klasszikus design, mérete 122 alkalommal 61 alkalommal 27 mm, gomb. Vélemények, 4,4, 61 vásárló által értékelve, 5, 38 tizedik, 4, 13 tizedik, 3, 5 tizedik, 2, 5 tizedik, 1, 0 tizedik,

0: 84%, a vásárlók által ajánlott 17, felhasználói értékelés 0,43%, függőleges görgetős.
1: Na jó, hát ezeket megtudtuk, de igazából visszamegyünk.
0: Keresés, visszakeresés, visszagomb.
1: Hopp, elugrott.
0: Kordó, inf, keres, meg, gomb, itt alá, TV, itt alá, rádi, itt alá, sensores RD 1100 watt, 5-4.
1: Itt van, és akkor egy ujjunkat felhúzzuk.
0: Kosárba.
1: Kosárba tettük. És figyeljetek csak, itt vannak alul a lapfülek, és ha itt középen matatok, akkor...
0: Lapsor, kosár, egy elem, lap, 3x5.
1: Ide tudok kattintani a kosárra, tehát ahol egy elemet
2: találunk. Írja is, hogy egy elem benne van. Jó.
1: Nos, hát akkor nyomjuk meg.
0: Kijelölve.
1: Kijelöltük a kosarat, két ujjunkat felhúzzuk.
0: Kosár, kosártartalma. Rádió sensor SRD 1100 watt, 5490 forint, 1 darab, gomb, azonnali csere garancia, ajándék csomagolás,
1: na, menjünk,
0: kedvezmény, áfa 4320 forint, összeg áfával, 5490 forint, ezek még jól jöhetnek. Vezeték nélküli fülperfejhallgató sensor.
1: Próbál itt nekünk ajánlani ezt-azt, próbáljunk keresni a jobb sarok.
0: Lapsor, menü, lap, 5x5.
1: Környékén a lapfülek fölött.
0: Folytatás, gomb.
1: Itt találunk egy folytatás gombot, nyomjuk meg.
0: Folytatás, kosár, visszagomb.
1: Söpörjünk jobbra.
0: Szállítás és fizetés, címsor, kép. Ingyenes szállítás mindenre az Alza Plus Plus segítségével. Aktiváld az Alza Plus Plus szolgáltatást, és minden megrendelésre ingyenes kiszállítást kapsz az Alza Boxokba.
1: Ezt már ugye elmondtuk.
0: Éves előfizetés, 500 havi előfizetés, 1490 forint per hónap, szállítási mód. Alza Box 24/7 személyes átvétel, bemutatóterem Budapest 13, Alza üzletek, holnap 8-ig, 600 forinttól, gomb, átvételboltban, csomagautomatából, átvételi ponton, holnap 8-ig, 600 forinttól, házhozszállítás, 2.26-ig, 1390 forinttól, gomb.
1: Én ezt fogom választani, egyszerűen rányomok a házhozszállítás gombjára.
0: Házhoz kézbesítés címre, címsor, bezárás, gomb, a küldeményt a legalkalmasabb fuvarozóval szállítjuk otthonodba. A most következő fuvarozók állnak rendelke kézbesítés címre. Bojtor Zoltán, február 26, csütörtök február 26, 8-20, 1390 forint, gomb.
1: Itt választhatunk napot, nézzük csak.
0: Február 27, péntek február 27, 8-20, 1390 forint, gomb.
1: Itt a mai nap.
0: Március 2, hétfő március 2, 8-20, 1390 forint. Március 3, kedd március 3, 8-20, 1390 forint, gomb.
1: Hát itt napot tudunk
0: már
1: választani.
0: Bojt kézbesítés cím. Bojt, február 26, csütörtök február 26, 8,
1: visszateszem 20, ide 1390. Tegnapra. Olyan gyors az azzal, hogy már tegnapra hozzák. Hát ugye nyilván kedden veszük fel az adást, és ezért van itt nekünk február 26-a csütörtök.
0: Február 26, csütört kosár, visszagomb.
1: Ezt bejelöltük. Söpörjünk tovább jobbra.
0: Szállítás épp kép. Ingyenes szállítás mindenre az Alza kép. Aktív, nem éves, havi, szállí, ház, kiszáll, válasz, Apple, válaszon fizetési módot.
1: Ugye itt a szállítást már kiválasztott.
0: Kiszállító megváltoztatása. Házhoz szállítás, kiszállít, válaszon fizetési módot.
1: Fizetési módot is kell választanunk.
0: Apple Pay, ingyenes, gomb. Fizetés utamvétel, 490 forint, gomb. Bankkártyás fizetés online, ingyenes, gomb. Banki átutalás, délbekérő, ingyenes, gomb. Készpénzzel per bankkártyával, átvételkor, halvány, gomb. Utánvétes fizetés bankkártyával, átvételkor, halvány, gomb. Több megjelenítése, gomb.
1: És még többet is meg tudnánk jeleníteni.
0: Kész, bank, fiz, Apple Pay, hát ingyenes, gomb, Apple Pay, ingyenes.
1: Apple Pay-t, nézzük, hogy van-e még valami, elindulunk jobbra.
0: Fizetés megváltoztatása, gomb.
1: Itt tudjuk megváltoztatni a kiválasztott Apple Pay-t.
0: Szállítás és fizetés ára, 1390 forint.
1: Hát bizony, a kiszállításnak ára van.
0: Folytatás, gomb.
1: De itt egy folytatás gomb egyébként utána.
0: Lapsor, kezdőlap, lap, 1x5.
1: Már a lapfülek vannak. Megint, hogyha itt a jobb alsó sarokban a lapfülek fölött matatunk, akkor...
0: Folytatás, gomb.
1: Megtaláljuk ezt a gombot, amit megnyomunk.
0: Folytatás, szállítás és fizetés, visszagomb.
1: Söpörjünk jobbra.
0: Szállítási információk, szállítási cím. Kép. Bojtor Zoltán, másik cím kiválasztása, adatok szerkesztése.
1: Itt lehetőségünk van másik cím kiválasztására, vagy az adataink szerkesztésére.
0: Számlázási adatok. Bojtor Zoltán.
1: Nyilván ezt is módosíthatjuk.
0: Adatok módosítása. Gomb. Nem egyezem bele az Alza Hu felhasználói elégedettség felmérésének elküldésébe. Gomb.
1: Na most itt vannak gombok. Nem egyezem bele a... nem tudom én mibe, ezek ilyen marketinges cuccok.
0: Nem járulok hozzá az árukereső megbízható bolt szolgáltatás kérdőívének fogadásához. Gomb.
1: El sem járulok hozzá, viszont figyeljenek csak.
0: Csillag, egyetértek az alábbi feltételekkel, általános szerződési feltételekkel, link, és személyes adatok kezelésével, link, pont, gomb.
1: itt van egy ilyen gomb, és amíg ezt meg nem nyomjuk, addig, hogyha elkezdünk itt kutatni, megint a jobb sarokban.
0: Megrendelem, halvány, gomb.
1: Addig ez bizony halvány.
2: Tehát a gomb gyakorlatilag egy
1: jelnégyzet lenne, aha, nem annak detektálja a voiceover.
0: Csillag, egyetértek az alábbi feltételekkel. Általános szerződési feltétel kijelölve. Csillag, egyetértek az alábbi feltételekkel. Általános szerződési feltételekkel.
1: Most, ha
0: és személyes adatok.
1: Keressük a
0: megrendelem, gomb.
1: Megrendelem gombot, akkor már működik.
0: Kijelölve, csillag, egyetértek az alábbi feltételekkel, általános szerződési feltételekkel, link, és személyes adatok kezelésével.
1: Igazából, hogyha innen jobbra söpörnénk, azért nézzük meg, de itt a terméket látnánk.
0: Termékek, szállítás és fizetés. Rádió Sensor SRD, kiszállítás a címre. Kiszállítás a címre.
1: Egy ilyen összefoglalót.
0: 1390, csütörtök, 2 pop, Apple Pay, kép, Apple Pay, ingyenes, áfa nélkül, 5420 forint, összeg áfával. 6880 forint. Hírlevél feliratkozás beállítása. Összesen fizetendő. 6880 forint. Megrendelem. Gomb.
1: És itt, ha itt megnyomjuk a megrendelem gombot, indul a folyamat, és érkezik a termék, kapunk e-mailt, hogy várhatjuk a rádió készülékünket.
2: Hát mit ne mondjuk, azért PC-n nem ilyen egyszerű.
1: Itt de tetszik?
2: Így azért jóval. Hát tekinthetőbb, tényleg jó, most persze figyelni kell néhány dologra. Meg kell azért pöckölni, pöccingetni, de hát hol nem kell.
1: De valaki engem már rutinós is rögtön a jobb alsó sarok felé nyúl, hallod, igazából egy terméket másodpercek alatt tudsz megrendelni. Na jó?
2: Elhiszem.
1: Másfél perc.
2: Na jó, de még úgyis tökéletes.
1: Persze ez is a fogyasztó társadalom elfogadására ösztönöz, mi pedig nem erre biztatjuk önöket.
2: Jó, hát a pénzt sokkal könnyebb elkölteni, mint megkeresni.
1: Na igen.
2: Hát ilyen erővel mindenben báruház. Ez a lényege. Jövő itt megnézzük Androidon is. Biztos,
1: igen, csak
2: hogy
1: itt miközben könnyen költesz, kevésbé fogsz anyázni. A pénzt tehát itt tényleg
2: azt kell
1: könnyű
2: elkölteni. Hogy a pénzt amúgy is elköltenéd, csak a pénzt elköltésre akadálymentes kell, hogy legyen, nem csak annak megkeresése, különben nem ér semmit a dolog. De ez jó. Megnézzük a Droidon is jövő héten.
1: Mindenképpen érdemes. Na most azt el kell, hogy mondjam, hogy a megrendelem gombbal voltak problémáim. Lehet, hogy én csináltam valamit rosszul.
2: Ez biztos.
1: Elismerem. Felhívtam az Alza ügyfélszolgálatát, amit egyébként egészen könnyen meg lehet találni, például, hogyha itt az utolsó lapfőre, a menüre kattintunk, akkor ott megtaláljuk a szükséges telefonszámot, melynek felhívását követően nagyon kedves ügyintézőkkel tudunk mi összeakadni. Elpanaszoltam, hogy a megrendelem gombra nekem nem reagál. Hiába elérhető, nem történik semmi, kiír mindenféle üzenetet, és egyszer csak azt mondta az ügyintéző, hogy na most próbálja meg. És azóta működik. Nem tudom, hogy ő csinált valamit, mert azt mondta, hogy mindenem jó, mindenem hitelesítve van, minden adatom jó, be van írva. Igazából nem értettem, mi történik. Én mindig rámentem, és lehet, hogy nem kellett volna a nevemre, mert ott bejön az adatok módosítása, de rányomtam, hogy mentés, tehát igazából be volt minden írva, nem módosítottam semmit, lehet ezzel hibáztam, nincs szükség erre.
2: Jó, de hát más esetben szükség lehet arra, hogy módosítsd adataidat, tehát ez nem kéne, hogy hibát eredményezzen.
1: Abszolút, hogyha több címed van, akkor azért csak ki kell valahogy választanod.
2: Persze.
1: Nem?
2: Itt is meg is lehet címkézni, annyira én emlékszem. Megnézzük jövő héten, hogy itt egy munkahely, vagy otthon, vagy bármi. Kipróbáljuk.
1: Minden esetre az ügyfélszolgálattal való beszélgetésem után teljesen flottul ment a dolog. Ezt csak azért említettem meg, mert nem kizárt, hogy ilyenre az önök esetében is szükség lesz, de kedvesek az ügyintézők, nem ütközhetünk velük problémába. De várjuk az önök tapasztalatait. gebhaszcsapat@gmail.com.
2: De mennyire, hogy várjuk? Én köszönöm szépen, elmutatott, szerintem óriási volt, meg jó az applikáció. Jövő héten megnézzük Droidon is. Az következik, hogy jövő héten is lesz gépház, nagyon várjuk önöket jövő héten is. Egy hét múlva így pénteken, ugyanitt, ugyanebben a műsorban valamit megnézünk. Hát most tudjuk is, hogy mit, de majd nézzünk azért mást is, hogy ne legyen olyan egyhangú. Szóval jövünk, kedves hallgatók.
3: Hát megírjanak önök is. gebhaszcsapat@gmail.com.
1: Most pedig búcsúzzik önöktől az az ember, aki a legszexibben tudja mondani a mi e-mail címünket, Szakács Máté.
2: Búcsúzzik önöktől az a személy, aki, ha tehetné, szerintem mindig rádiót vásárol, és rádiókat vásárolna.
1: Minden mennyiségben.
2: Rakott rádiót. Bojtor Zoltán.
3: És búcsúzik önöktől az az ember is, aki ma is rendkívül sok hallgatói levelet olvasott be, Rauch Róbert.
2: Ez egy ilyen örök Joker.
1: Örök címke. Ezt nem lehet címke. Rólad levakarni.
2: Én nem is akarom. Ezért nem is vakarom.
1: De Máté ezt könyörtelenül kihasználja. Visszaél a helyzettel.
3: Hát ezt kérem, nem mutatok be kedves semmit.
2: Nagyon kellemes hétvégét, és szép hetet kívánunk, és tartsanak velünk jövő héten is.
1: Tegyenek így, kedves hallgatók, hölgyeknek, puszi uraknak, pacsi pápá, viszont hallásra, szevasztok!
3: Szevasztok!
2: Szevasztok!
4: Mára bezárjuk a gépház ajtaját, de jövő héten visszavárjuk önöket. Férjen hozzá az akadálymentes informatikához rajtunk keresztül. Búcsúznak a házmesterek, Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. Következő frissítés péntek este 8-kor. Addig is írjon a következő címre: gépházcsapat@gmail.com. Elhangzott műsorainkat megtalálja a gépház.hobbiradio.hu oldalon. Gépház. Koppintson ránk! Koppintson ránk!
5: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
4: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
6: Állami elismeréseket és kitüntetéseket adtak át a nemzeti ünnepen. Kis busz csapódott az árokba az M3-as autópályán. Ausztriában értek tetten egy magyar férfit gépkocsi feltörés közben. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Baka András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Az ünnepségen Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. Árokba csapódott egy kisbusz az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán pénteken délelőtt Nyíregyháza közelében, a 225-ös kilométernél, közölte a katasztrófa védelem. A közlemény szerint a balesethez a nyíregyházi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a mentőkkel együttműködve egy embert kiemeltek a járműből. 4 rendőr könnyebben megsérült, és több szolgálati gépjármű is összetört egy rendőri ellenőrzés elől menekülő sofőr elleni intézkedés során Veszprém vármegyében csütörtökön, közölte a megyei rendőr főkapitánysága a polisz.hu oldalon. A sofőr a menekülés közben folyamatosan veszélyeztette az úton közlekedők biztonságát, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok életét, testi épségét is. Végül egy villanyoszlopnak csapódott, írta a rendőr főkapitányság. Az intézkedés során 4 rendőr könnyebben megsérült, valamint a jármű vezetőjét is kórházba szállították. Hozzátették, az eset valamennyi körülményének vizsgálata folyamatban van. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. A Magyar Közlönyben szerdán este megjelent kormányhatározat az állam többségi befolyása alatt lévő köztulajdonban álló gazdasági társaságokat 3 kategóriába sorolja. Az érintett vállalatok alapvetően az alacsony komplexitású kategóriába tartoznak, ugyanakkor a magas és a közepes komplexitású társaságokat külön rögzítik a határozat mellékletei. Ezt évente felülvizsgálják. Tetten érte az osztrák rendőrség azt a 49 éves magyar állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy 5 tartományban legalább 60 alkalommal tört fel autókat, illetve lopott értékes járműalkatrészeket. A stájerországi tartományi rendőrség tájékoztatása szerint a férfi több 100 000 eurós kárt okozott, mielőtt Alsó-Ausztriában akció közben elfogták. A 49 éves férfi kihallgatása során csak az egyik bűncselekményt ismerte el, a többi feltárt eset és az esetleges összefüggések vizsgálata továbbra is folyamatban van, közölte a stájerországi tartományi rendőrigazgatóság. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, észak-nyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
7: Reklám. nem tudod merre tovább. Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
8: Reklámot hallottak. Hobbi
9: rádió. Hallottál már erről a rádióról?
10: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
11: Hobbi rádió. A hangadó.
12: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
13: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
14: Óriási űrtükrökkel vakítanák meg a Földet, hogy a napelemek tovább tudjanak energiát termelni. Minden idők egyik legerősebb El Niño-ja jöhet, ami Magyarország időjárására is hatással lehet az őszi, illetve téli hónapokban. Létezik egy afrikai ország az Egyenlítőnél, ahol olyan az időjárás, mint például Svájcban, és több tízezer nyelvet veszített már el az emberiség az elmúlt évezredek alatt. Ezekkel a témákkal biztosan foglalkozunk, mint ahogy a napfogyatkozással is. Vajon hányféle napfogyatkozás létezik? Nem csak kétféle, nem csak a teljes és a részleges, és vajon melyik volt az az év, amikor először sikerült fényképen megörökíteni egy teljes napfogyatkozást, ami pedig az idei nyarunkat illeti, lassú vagy gyors nyaralásban volt része annak, aki el tudott menni pihenni, idézőjelbetéve, vajon mi a különbség a lassú és a gyors nyaralás között, mit jelent az offline utazás és a slow travel kifejezés, ezekkel is foglalkozunk majd, én Strasser Andi vagyok, remélem találkozunk.
13: Tudomány ma. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása.
12: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
8: Műsorajánló.
15: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
16: Nagy generáció! Illés!
17: Ne gondold, oh, ne, hogy tiéd a világ.
16: Omega!
18: Oh,
16: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
19: I want to break free.
16: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
20: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
16: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
20: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
16: Világjáró.
12: A Hobby Rádióban.
16: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
11: A Hobby Rádióban.
16: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
21: UK Fever Show.
22: UK Fever Show.
16: Ez a UK Fever Show.
20: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
22: UK Fever Show.
8: Műsorajánlót hallottak.
20: Hobby Rádió.
13: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
14: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Kihallott már arról, hogy minden idők egyik legerősebb El Niño-ja jön, hogy ez mit jelent Magyarország időjárására nézve az ősz, illetve a téli hónapjaink tekintetében. Azt fogom elárulni hamarosan, de ami az időjárást illeti, foglalkozunk majd egy afrikai ország időjárásával is, ugyanis létezik egy egyenlítő menti afrikai ország, ahol olyan az időjárás, mint például Európában, Svájcban, Ruandáról lesz szó, oda fogunk majd átruccanni, és bizony meglepő természeti és időjárási jelenségekkel fogunk találkozni. Teljes napfogyatkozás volt megfigyelhető Európa több pontjáról augusztus 12-én. Vajon hányféle napfogyatkozás létezik? Nem csak kétféle, nem csak a teljes és a részleges, hanem annál több, és vajon ki volt az első fotós, aki meg tudta örökíteni a napfogyatkozást fényképpel, és vajon melyik évben történt mindez? Erről is szó lesz. Több tízezer nyelvet veszített már el az emberiség, ezzel a témával is foglalkozni fogunk, és hogy mi a nyelvek kihalásának az oka, arról is szó lesz, és kihallott már arról, hogy lassan ajánlott nyaralni, nem pedig gyorsan, a lassú nyaralás fogalmával is foglalkozunk majd, illetve az úgynevezett offline utazással, amely egyre nagyobb trend volt, már ezen a nyáron is. Én Strasser Andi vagyok, és akkor vágjunk bele a témákba. Óriás űrtükrökkel vakítanák meg a Földet. A jelenségről, illetve az elméletről már tudományos magazinunkban is beszámoltunk, de úgy néz ki, hogy egy amerikai startup meg is kezdi a teszt műhold kiküldését. A műholdakra tükröket szerelne, így hosszabbítaná meg a napelemek működési idejét. A napfényt visszaverő műholdak azonban nem csak az élővilágot és a csillagászati kutatásokat zavarhatják meg, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelenthetnek. De nézzük meg, hogy hogyan működik az eszköz. Egyébként egy kaliforniai székhelyű cég kapta meg már az engedélyt az Amerikai Szövetségi Hírközlési Bizottságtól, hogy az első ilyen tesztműholdat felbocsássa. A napfényt visszaverő műholdak fejlesztésének első állomása lehet tehát mindez. Az alacsony földkörüli pályán keringő eszközre, műholdra egy hatalmas, körülbelül 18x18 méteres tükröt szerelnének fel. Az elmélet szerint egyébként ilyen napfényt visszaverő műholdakat akár 50 ezret is pályára lehetne állítani. Ez a műhold, illetve tükör várhatóan egy mintegy 4,8 kilométer széles fényfoltot vet majd a Föld felszínére. A vállalat tervei szerint a napfényt pontosan kijelölt területekre irányítanák, lehetővé téve, hogy a földi napelemek a közvetlen nappali napsütéses órák után is folyamatosan energiát termelhessenek. Az elmélet kiváló, viszont a nagyszabású tervet több környezetvédelmi szervezet is hevesen ellenzi, bár a szakértők egyelőre nem tudják pontosan felmérni, hogy milyen konkrét hatással lenne az állatokra egy űrbe telepített tükörrendszer, viszont az éjszakai mesterséges fény káros következményei már jól ismertek. A kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy a fényszennyezés megzavarja számos állatcsoport, köztük a denevérek és a madarak természetes viselkedését is. A környezetvédők mellett a csillagászok is aggódnak, mivel kutatásaikhoz elengedhetetlen a sötét, tiszta égbolt, a hatalmas méretű tükrök által visszavert mesterséges fény nagyban hátráltathatja a csillagászati megfigyeléseket.
13: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
0: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Minden idők egyik legerősebb El Niño-ja jöhet, ami Magyarország időjárására is hatással lehet. Az elmúlt hetekben sokat lehet erről hallani, de lássuk, hogy miről van szó. Egyébként az, hogy El Niño vagy La Niña természeti, illetve időjárási jelenség közeledik, azzal az elmúlt években nyár elején, illetve tavasszal szoktunk foglalkozni, de most így a nyár vége felé is egyre több hang jön azzal kapcsolatban, hogy a most jövő El Niño milyen hatással lesz az őszi, illetve az első téli hónapunkra. A csendes óceán egyenlítő környéki vize gyorsan melegszik. A friss előrejelzések szerint 2026 végére rendkívül erős El Niño alakulhat ki. Maga a jelenség, az időjárási jelenség, az El Niño nem egyszerűen egy felénk tartó vihar, és nem is olyan időjárási front, amely néhány nap alatt átvonul Európán, mondják a szakértők. Egy hatalmas, hónapokig tartó természeti folyamatról van szó, amely a csendes óceán vizének és a fölötte lévő levegőnek a mozgását változtatja meg. Normális körülmények között az egyenlítő közelében fújó szelek nyugat felé terelik a csendes óceán felszínén összegyűlő melegvizet. El Niño idején ezek a szelek viszont meggyengülnek, ezért a melegvíz visszaterjed az óceán középső és keleti részére. Ettől máshol alakulnak ki esőfelhők és viharok, megváltoznak a légáramlások, ennek hatása pedig idővel az egész bolygó időjárásában megjelenhet, mondják a kutatók. Egyébként az Amerikai Nemzeti Óceán és Légkörkutatási Hivatal július 9-i jelentése szerint az El Niño már kialakult és várhatóan tovább erősödik, írja a PCV+. A szervezet 97%-os esélyt lát arra, hogy a jelenség 2027 elejéig fenn is marad majd, annak pedig 81% az esélye, hogy ez év októbere és decembere között elérje a nagyon erős fokozatot. No, de lássuk, hogy egészen pontosan mit okoz majd például itt a térségünkben ez a nagyon erős El Niño. Egyébként nem mindenhol ugyanazt az időjárást okozza. Dél-Amerika egyes részein több esőt és árvizeket hozhat, míg Ausztráliában és Indonéziában szárazabb, forróbb időszakokhoz, aszályokhoz és erdőtüzekhez járulhat hozzá. Ne feledjük azt sem, hogy Ausztráliában, amikor nálunk december van, éppen nyári hónapok, nyári meleg hónapok zajlanak majd. Máshol a viharok útvonalát, vagy a monszun esők érkezését változtathatja meg az El Niño. A jelenség várhatóan a föld átlaghőmérsékletét is megemeli. Az El Niño során az óceán több hőt ad át a légkörnek, ezért egy erős esemény átmenetileg akár 0,2 Celsius fokkal is növelheti a globális éves átlaghőmérsékletet. Hatása egyébként gyakran a kialakulását követő évben érződik a legerősebben, ezért több kutató szerint 2027 újabb globális melegrekordokat hozhat. Ami pedig Magyarországot illeti, Magyarország nagyon messze fekszik a trópusi csendes óceántól, ezért nálunk az El Niño hatása jóval gyengébb és bizonytalanabb. A csendes óceáni változások csak több közvetett lépésen keresztül befolyásolhatják az Európa fölötti légáramlásokat. Szabó Péter és Pongrácz Rita, az ELTE meteorológiai tanszékének kutatói szerint a kapcsolat összességében gyenge, a magyar nyári időjárás és az El Niño között nem találtak egyértelmű összefüggést, télen viszont valamivel jobban látható a jelenség hatása, az erős El Niño események nálunk növelhetik az enyhébb és csapadékosabb tél esélyét, ami tulajdonképpen számunkra nagyon jó hír egy ennyire száraz és aszályos nyár után.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobby Rádió.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Afrikába utazunk a következőkben, méghozzá a közép-afrikai térségbe. Ott jó meleg lesz, hallom a hangokat. Nem biztos, ugyanis létezik egy afrikai ország, ahol olyan az időjárás, mint például Svájcban. Ruandáról van szó. Az ország alig 2 fokra fekszik az egyenlítőtől, nincs tengerpartja, területe kisebb, mint Magyarország harmada, és minden oldalról olyan országok veszik körül, amelyeknek első pillantása hasonló éghajlatuk kellene legyen. Aki azonban eltölt néhány hetet az országban, hamar rájön, hogy valami nem stimmel az időjárással. Délelőtt kellemes 23-25 fok van, délután felhőszakadás, estére pedig talán még egy pulóver is előkerül. Közben néhány száz kilométerrel arrébb, Tanzánia partvidékén 35 fokos párás hőség tombol, Kelet-Kenyában hónapokig nem esik az eső, nyugaton pedig a Kongó-medence őserdeje ontja magából a párát. Vajon mitől különleges Ruanda időjárása? Ezt fogjuk megvizsgálni a következőkben. Az ország klímáját nem az egyenlítő, hanem a hegyek irányítják, kérem szépen. Ruanda túl magasan van ahhoz, hogy trópusi vagy egyenlítői éghajlata legyen, írja a Kuvit. Ha valaki repülővel érkezik az ország fővárosába, Kigaliba, leszállás előtt feltűnik neki valami szokatlan, nincs végtelen síkság, mint Kenyában vagy Tanzánia nagy részén, ehelyett végtelennek tűnő hegyláncok követik egymást a horizontig. Nem véletlenül nevezik egyébként Ruandát az 1000 hegy országának. No, de nézzük meg az országot, Ruandát, a számok tekintetében is. Az ország átlagos tengerszint feletti magassága körülbelül 1598 méter. Összehasonlításképpen ugye a mi kékes tetőnk, mint legmagasabb pontja Magyarországnak, 1014 méter. És mondjuk az Alföldünkön az egyik legjelentősebb városunk, Kecskemét, átlagosan 111, illetve 122 méter magasan fekszik a tengerszint felett. Szóval Ruandánál az átlagszám ebben a tekintetben 1500, illetve 1600 méter körül mozog, az ország jelentős része 1500-2500 méter magasan fekszik, de az ország legmagasabb pontja a Karisimbi vulkán 4519 méter magasan. Ami a légkört illeti, egyszerű a szabály. Minden 1000 méter emelkedéssel átlagosan 6, illetve 6,5 Celsius fokot csökken a hőmérséklet. Emiatt például a főváros Kigali éghajlata a maga 1567 méter magasságával inkább egy mediterrán tavaszra emlékeztet, mint egy egyenlítői nagyvárosére. Ez az oka annak, hogy miközben a környező egyenlítői országokban nyáron a 35 fok sem ritka, Kigali délutánjai gyakran megállnak 25, illetve 27 Celsius fok körül. És van még egy érdekesség, lényegében létezik egy láthatatlan fal Ruanda környékén, amely megállítja a felhőket. Ruanda nyugati részén húzódik ugyanis Afrika egyik legfontosabb, mégis kevéssé ismert hegylánca, a Kongó-Nílus vízválasztó. A nyugatról az Atlanti-óceán felől érkező nedves levegő áthalad a Kongó-medence több millió négyzetkilométeres esőerdején, mire eléri Ruandát, már óriási mennyiség vízgőzt szállít, amit a ruandai hegyek ugyanakkor megállítanak. A párás levegő felemelkedik, közben lehűl, a vízpára kicsapódik, és intenzív csapadék alakul ki. Ezt nevezik egyébként az éghajlatkutatók orografikus csapadékképződésnek, és ez az oka annak, hogy Ruanda nyugati hegyeiben évente több, mint 2-szer annyi eső esik, mint az ország keleti részén, noha a két terület között alig 100 kilométer a távolság.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
3: Várják a véradókat a szombatra meghirdetett országos véradónapra. Megdőlt a fővárosi melegrekord csütörtök délután. Erős földrengés rázta meg Peru középső részét. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Szombaton országos véradónapot tart az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vércsapa Vérellátásért Alapítvány, hogy a betegek számára a 4 napos ünnepi hétvége alatt is folyamatosan rendelkezésre álljanak a szükséges vérkészítmények. Augusztus 22-én országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. Az Országos Vérellátó Szolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szálljon 1 órát a véradásra. A helyszínekről, a pontos nyitvatartásról és az időpontfoglalás lehetőségéről az ovs.hu/véradónap oldalon található részletes tájékoztatás. Megdőlt a fővárosi melegrekord csütörtökön délután az előzetes adatok szerint. Újpesten 37,5 Celsius fokot mértek, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Kübekházán 39,5 fokot regisztrált a mérőállomás, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és a 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel, így beállt a napi országos melegrekord. 2 évvel ezelőtt elektromos zárlat miatt tűz ütött ki a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőben, ami miatt be kellett zárni a helyet. A barlangjáratokban lévő fürdő felújítása mintegy 1,5 milliárd forintba került, de most elkészültek a munkálatok, így ismét várják a látogatókat. Miskolc polgármestere a megnyitón azt mondta, egy hosszú és nehéz úton kellett végigmenni a városnak ahhoz, hogy ma újra megnyithassák az Európában is ritkának számító természetes fürdőt. Együttérzését fejezte ki az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel turistabusz sofőrje az érintetteknek és hozzátartozóiknak, tájékoztatta a sofőr ügyvédje az MT-t, rámutatva ugyanakkor arra, hogy az eset körülményei jelenleg is tisztázás alatt állnak. Gerván Dániel azt írta, a sofőr tudatában van annak, hogy a veszteséget és a hozzátartozók fájdalmát semmilyen szó nem enyhítheti, emellett tisztában van a baleset körülményeivel és azok súlyával is. Hozzátette, a buszvezetőjét rendkívül megviselte a történtek, amelyek feldolgozásában szakemberek nyújtanak neki segítséget. Erős 6,7-es földrengés rázta meg Peru középső részét csütörtökön, a rengést Limában és több déli régióban is érezték. A természeti csapásban 2 ember megsérült, közel 30 épület megrongálódott, emellett földcsuszamlásokról és sziklaomlásokról is érkeztek jelentések. A perui hatóságok szerint a nagy mélység miatt mérsékeltebbek voltak a károk, és cunami veszélyt sem jeleztek. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Műsorajánló.
4: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
5: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. 2 óra, 1 évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
6: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, Minden Tudás Egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden Tudás Egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
7: Ma éjjel táncolni, ez a táncolni, a
8: egy műsor.
9: I could have spread my wings and done a thousand things.
8: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
10: Ma meg a szombat délután.
8: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Ettől lesz
1: dupla jó. Gyere fel, táncolj mi!
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobbyrádió.hu.
5: A rádiót.
2: Szivárvány. Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
6: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Orbán Zoltán, és a stúdióban a Tápió Szecsői Irodalmi Baráti Kör Egyesület jeles képviselői, név szerint Sallai Otto elnök úr, Semperger Nikolett alelnök, és egy új vendéget is köszönthetek, első alkalommal vendégünk, Hollósi György András. Köszöntöm! Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok! Hollósi György András vagyok, Nagykátáról. Ráckeresztoron születtem 1940. november 29-én. Karácsondon és Pászton végeztem iskoláimat. 17 unokám van, 4 dédunokám. Verseket 18 éves korom óta írok. A első leányom kétkötetes költő, én magam is már kötetes költő vagyok. Magyarokra ragyog a hunok csillaga című hőskölteményt írtam, amely második kiadását várja.
6: Nagyon szépen köszönöm, hogy bemutatkozott. Hölgyem, uraim, lassan vége a nyárnak. Mit hozott önöknek ez az idei szezon? Otto?
8: Hát, hogy mit hozott nekünk a nyár, jót is, rosszat is. A jó az általában szokásos, ami nyáron az embert éri.
6: Az örömök.
8: A rossz pedig az aszály, a sok küzdelem, erdőtüzek, stb., amik ilyenkor az ember a híradásból hallja. Tehát vegyes érzelmekkel vagyok a nyárral kapcsolatban.
6: Nikolett, önnek milyen új érzelmeket hozott, szépséget hozott a nyár?
9: Én is szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Nekem eddig nagyon szépen telt a nyaram. Igaz, hogy nem annyira eseménydús, de most fog majd nyaralás lenni, utazgatások, minden, úgyhogy nagyon várom.
6: Néhány szót mondjon, András, hogy önnek hogy telt?
7: Élménygazdag nyaram volt, betegségemét hátrahagyva. A volt második világháború volt hadifoglyaikhoz hívtak meg az általamért hozzá őket méltató verseket olvastam föl, amiért beválasztottak maguk közé, mint tiszteletbeli hadifoglyot, és ezért az emlékcsillagot megkaptam, emlékérmet, nagy szeretettel megyek hozzájuk, mert ez, úgy vélem, ezzel is hazámat és népemet szolgálom.
6: Kérem szépen, azt mondták, hogy igen, eredményes volt a nyár, akkor halljunk egy kis termést. Ki kezdi?
8: Hát, én elsőként a Gyurinak adnám meg a lehetőséget, mivel végül is nem új tag nálunk, mert régóta ismerjük, régóta tagunk, csak eddig nem tudott jönni.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: Műsorajánló.
10: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
1: Hagyományaink, értékeink Európában.
10: Ahol az érték a mérték.
11: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
12: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
13: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
14: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
14: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Szivárvány.
1: Kedves hallgatóink, akkor Hollósi György András mondja el alkotását.
2: A nyár örömei. Napsugaras nyár hint rózsákat a rétre, holdvilág csalogat csillagot az égre. Vidám zene csendül, szerelmes szerenád, béka bekegésre ringatózik a nád. Hajnal csillag ragyog, ébredt falu város, virág illatártól a kedvem is virágos. Aromás gyümölcsöt kínálnak a kertek, sétálók hadával megtelnek a berkek. Csókos napsugárban finom szőlő érik, csokbogó pataknak hűs vize itt kéklik. Megfáradt öregek gyakran itt időznek, fürge nyulacskák közt őzek kergetőznek. Pipacsos mezőket víg turisták járják, dévaj kacagással magukat riszálják. Pacsirták dalával szárnyal már a lelkünk, mint a bárányfelhő, idő fut felettünk. Bikinis lányokkal menyecskék csevegnek, flörtölő férfiak bókjain nevetnek. Csalogat az erdő, elkelne az árnyék, forró a nyár csókja, bizarr ez a szándék. Hűsítjük magunkat jéghideg fagylaltal, sörrel is kocintunk, megtetőzték habbal. Megzördül az ég is, megputtat a zápor, tető alá szalad a megrémült vándor. Ebédhez csalogat, kedvesen a párom, ugat a kutyám is, unokáim várom. Együtt sétálgatunk az árnyas ligetben, összeölelkezünk csókos szerelemben. Száz ilyen szép nyarat kívánok, barátom, emlékeim sorát vidám ősszel zárom. Addig is, gyerekek, fussatok előre, mi majd kisétálunk csendben a mezőre.
3: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: és Passenperger Nikolett mondja el alkotását.
1: Első versem egy szerelmes vers, a címe Csak úgy. Mint virág a vizet, mint mező a napfényt, mint fák a zöldet, s mint ember az életet, csak úgy szeretlek én. Mint a szivárvány eső után, mint az édes csók meghitt éjszakán, mint ölelés fáradt testünknek, szemed csillogása, oly csodás minden. S úgy szeretlek én, hogy életem adnám, ha kell, ezerszer áldoznám fel, csak hogy te élj. Egyetlen mosolyodért harcba szállnék, s az égről a csillagokat is lehoznám, hogy boldog légy, nekem mindennél többet ér. S ha egyszer majd el kell menjek, a síron túl is érted élek, s veled lenni ott is az örökké valóságban, ott is csak téged szeretlek. Álmomban te vagy, életem te vagy, nélküled nincs semmi, üresség, fulladás, kín, mert csak így szeretlek én.
0: Nagyon szépen köszönöm, és akkor most Sallai Otto mondja el versét.
2: Nyár. Mint lángoló szívek nyári mezőkön, utak mentén tarka legelőkön, rekkenő hőségben ringatózva lágyan, a kék hékre bontott szirmaikat láttam, perzselő nyárban égő pipacsak. Szőke vágyak lengenek a szélben, akár néma sóhajok, lebegve úsznak a domboldalok, szelíd reményben fátyolos kék égen a nap ragyog, mint múzamezők szőkessége, ring az árva lányhaj. Izzó mezők felett ezernyi dongás zümmögés, felhő foszlányok között, mint a nevetés, s ha elhal a távoli térben minden más, és csak a zsongás vesz körül, szívem örül, boldog vagyok.
3: Hobbi Rádió!

0: A stúdió vendégei a Tápió Szecsői Irodalmi Baráti Kör Egyesület jeles képviselői, Semperger Nikolett, Sallai Otto és Hollosi György András. Az előbb a szerelemről szóltak a versek, tartok tőle, hogy itt folytatjuk is, ugye, Nikolett?
1: Hát igen. A következő versem szerelmünk kezdetére. Tavasz volt, édes tavasz, mikor lángra gyúlt szívünkben egy érzés, neve szerelem, mikor először öleltél át némán csendesen. Tavasz volt, igen, a legszebb tavasz, s lelkünk csak szárnyalt a boldogságban. S nyár volt, mikor ajkad ajkamat először csókkal érintette, virágok, fák, tavacska őrzi az emlékét e meghitt percnek, mikor karjaid ölelése melegséget hozott, s a csók napját abban a szál rózsában is látjuk, mely nálad is, nálam is ott van a szobában, ha ránézünk, boldogság könnye hull, s hogy miért, csak mi tudjuk. Minden oly szép, s mint a pók a hálójával, kiegészítjük egymást, levegője, élete, boldogsága, nyugodt perce, e rohanó világban az vagyunk mi egymásnak.
0: Hölgyeim és uraim, Semperger Nikolett versét hallották, most pedig Hollosi György András mondja el versét. Miről szól, András, ez a vers?
2: Ez a vers Szent István magyar királyáról szól, az új kenyér ünnepéről. Ezt a versemet több templomban, többek között a Nagykátei templomban augusztus 20-ai alkalommal is fölolvastam nagy tesztést oratva vele.
0: Halljuk akkor ezt az alkotást.
2: Szent István magyarok királya, az új kenyér ünnepe. Zengő imánk után csendüljön az ének, adjunk hálát a magyarok istenének. Első István népünk felszentelt királya, ezer éve a föld a nemzet hazája. Szent István király az állam alapító, keresztséget hozó, hazát gyarapító. Máriának ajánlta Magyarországot, az ég királynője óvja szép hazánkat. Papok hozatott, templomot épített, az urat szolgálni sok pogányt térített. Rómából hozatta szentelt koronáját, általa bírhatta az Isten áldását. Mirákumul lett, szenté is avatták, halálának napján nemzetek siratták. Imádságos verset ír hozzá a költő, templomok falára festi meg a festő. A művész álma kincs nemzete hasznára, festőt ihlette megfesté vásznára. Fölséges alakját szobrász kőbe vési, fából kifaragva művészin idézi. Mirákumul a szent jobb tanulsága, szent élet királyunk éltó égi méltósága. Istennél a mennyben szent lábánál trónol, leborul előtte nemzetünkért pózol. Magyar zászló lobog az országház ormán, néz ránk István király, népet téged kíván. Ország egyesítünk, szívünk érted dobog, alkotmány ünnepén lásd a magyar boldog. Isten élő teste a megszentelt kenyér, éltető kegyelme a remény visszatér. Jövünk örök záloga az éltető búzaszem, testi táplálékunk te benned megterem. Uram, adj reményt nekünk, segítsd vetésünk, jó aratás után legyen jó kenyerünk. Szegények asztalán is legyen friss kenyér, minden napra jusson, a nép csak ennyit kér. Nem csak kenyérrel él a halandó ember, alázatos szóval, Uram, kérni ismer. Szent kezedből, Uram, estbe kérünk békét, minden szegény magyar kapjon búzakévét. Adja az országunknak értő vezetőket, érző vezetőkkel mentsd a csüggedőket. Alkotmányos joga élni a magyarnak, népünk ellenségi bármit is kavarnak. Öt kenyérből, Uram, ezreket etettél, így táplálj minket is, magadhoz vezessél. Határon innen túl hadd éljen a magyar, hadd áldjunk Istenünk, mindünk békét akar.
0: Kedves hallgatóink, Hollosi György András versét hallották.
3: Hobby Rádió.
4: Műsorajánló.
5: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
8: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
8: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
5: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
8: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
9: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
8: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
10: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
8: Vasárnap 4-től.
9: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
8: Koktél.
9: Érdekes témák, érdekes emberek.
8: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
11: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Most pedig Sallai Ottóé a szó.
1: Most egy olyan vers következik, ami tulajdonképpen egy dalszöveg. Még egy tánc. Még egy tánc, és elmúlik az éjjel. Még egy perc, és minden véget ér. Holnap talán más karjában ébredsz, szíved titkon győzelmet remél. Nézd a hajnalt, álmunk tépi széjjel, néhány ital ezen nem segít. Én maradok, te elmész majd a fényjel, hiába kértem, maradj még kicsit. Csak én tudom, becsapott a mámor, most boldog vagy, csillog a szemed, de a bánat útól ér majd reggel, ha nem fogom már többé a kezed. Ő sem jobb, mint én voltam, hidd el. Hazudik a pezsgő, a zene, a diszkóban megtörténhet minden. Elhagynod, tán mégsem kellene.
0: A stúdió vendégei pedig a Tápió Szecsői Irodalmi Baráti Kör Egyesület jeles képviselői, és Sallai Ottó fogja elmondani a Hörcsög című versét. Honnan ez a vers cím? Hörcsög.
1: Magából a versből ki fog derülni.
0: Halljuk.
1: A hörcsög. A hörcsögnek jó, mert van mit enni. Megszokták tőle, gyűjtöget. Naposzat a pofáját tömi, ez az igazi bűvölet. Nem kérdi, vihetem. Fogja és szalad. Egy perc múlva megint ott terem, aztán megint jő, körül sem néz, minden csupa sejtelem, már nincs szüksége, kamrája teli, tudja ő, be se fér. Mégis zsákmányért megszállottan viszi, le sem rakja, s már is újabb vágyak él. Választás után új hörcsögő, és kezdődik minden előről, de mi lesz, ha egyszer elfogy itt minden, és nem gyűjthet már a kopár mezőről? Pofája üres lesz, szívja majd a fogát, és továbbadja másnak a rizikófaktorát.
0: A Hörcsög című verset Sallai Ottó mondta el.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban!

0: Szivárvány.
1: Ha majd, erről szól Semperger Nikolett verse.
2: Ha majd ajkam ajkadat érinti, ne szólj, ne kérdezz, csak élj akkor a meghitt percnek. Ha ölel majd két karom, némán ölej viszont, a hang zajával ne törjük meg a pillanatot. A levegő is halk legyen, semmi nesz ne zavarjon, mert a csend szüli meg a boldogságot. Mert szeretlek én, s úgy, mint senki mást, s nem is lesz soha, ki elrabolja szívem szeretetét tőled, mert te vagy az, ki megérdemled. Mindenem neked adom, kérned sem kell, vigyed, nékem csak szíved, lelked kell, hogy az maradjon nekem.
1: Nagyon szépen köszönöm. Semperger Nikolett mondta el a Ha majd című versét. Most pedig egy különleges vers érkezik még hozzá Hollosi György András tolmácsolásában, hiszen ezt a verset nem másnak, mint Nikinek írta.
3: Könnyek egy szál világért. Női szeszély csupán, mely szívemet kérte. Hűséges szívemre a csalódást mérte. Keltem szép virágát, kedvedért letéptem. Vallomásra küldtem, csak egy csókját kértem. Miért dobtál sárba? Mi volt az én vétkem? Ezért a virágért meghasad a szívem. Másnak tán semmiség, ervadó rózsa. Még nem is sejtettem, miért vágytam a csókra. Ő volt a lakója szívem páholyának. Azt a piros rózsát nem adhattam másnak. Hogy szerettem volna kis kezébe tenni? Rózsástól a szívét szívemre ölelni. Csábos mosolyáért mit adhattam volna? Ez a piros rózsa helyettem is szólna. A szép piros rózsát kezemből kitépte, szerelmünk zálogán dőrén elfecsérte. Ezért a virágért meghasad a szívem. Miért dobta a sárba? Mi volt az én vétkem? Rózsámtól a sarat könnyem lemosta, csókra vágyó ajkam a rózsát csókolt.
4: Hobbi rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelem esküszöm.
7: Hobbi rádió. A hangadó.
4: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Kamu reklám.
8: A nagyot mondás ellen a nagyot hallás az egyetlen védelem.
4: Kamu reklámot hallottak. Hobbi rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Úgy szeretnék én lenni a csók király.
1: Műsorajánló.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Retikül, szerdán 16 órától.
4: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin, kedden 10-től.
6: A Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
7: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Live.
8: Ma éjjel táncolik, ez a táncolik, a hűtés táncra fel.
5: Egy műsor.
9: I could have spread my wings and done a thousand things.
5: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
10: Ma meg a szombat délután.
5: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 óra.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
6: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
6: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
6: Reklám.
8: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
9: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
10: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Reklámot hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
2: Az újraindult M1-en mondott beszédet az új államfő a nemzeti ünnepen jelentős mennyiségű hulladékot távolítottak el a Dunából Budapestnél. Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók Komárom-Esztergomban. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Az államalapítás ünnepén arra a felismerésre emlékezünk, hogy egy ország jövőjét nem csak vezetők, hanem erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta a csütörtök esti ünnepi beszédében a köztársasági elnök. A csütörtökön újraindult M1-en a tűzijáték előtt sugárzott beszédében Bak András kiemelte, hogy az újrakezdés önmagában nem elég. Nem elég új műsorokat készíteni, új arcokat ültetni a kamerák elé. Mint mondta, sokkal nehezebb feladat áll a közmédia előtt, vissza kell szereznie az emberek bizalmát. 135 autógumit, 500 kg vashulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna Arena melletti folyószakaszról. A Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság a Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyóból. Augusztus elején megkezdte az alacsony vízállás miatt láthatóvá vált hulladékok felmérését, összegyűjtését és elszállítását. Viharkárok elhárításán dolgoztak csütörtökön éjjel a tűzoltók Komárom-Esztergom vármegyében, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Tatabányán a Vadász utcában személygépkocsira és útra dőlt két nagy fa. Egy vastag kidőlt fa akadályozta a forgalmat a 117-es főúton, Kesztrőc és Vaskapu pusztak között. A 13-as főúton pedig két sávot elfoglaló fa okozott fennakadást Csép közelében, írta a Katasztrófa Védelem. A kormányfő kérésére a megszokott hétfői és keddi napok helyett jövő csütörtökön és pénteken tartja a következő rendkívüli ülését a parlament. Dönthetnek a képviselők a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra mérsékléséről is. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Büki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a Nébih. Az érintett ültetvények közül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. Amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzést terjesztő amerikai szőlők kabóca elleni védekezés. Az Európai Bizottság szerint nincs ok aggodalomra az unió gázellátásának biztonságával kapcsolatban a téli szezon előtt. A gáztározók töltöttsége csak nem 62%-os, közölte csütörtökön a brüsszeli testület illetékes szóvivője. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
5: A mikrofonnál Orbán Zoltán és a rádió vendégei a Tápió Szecsői Irodalmi Baráti Kör Egyesület tagjai. És Otto most a nyelv dicséretéről fog szólni.
6: A nyelv dicsérete. Hogyan kezdődött, ma már nem tudja senki. Voltak hangok, jeleztek valamit, aztán megismételtük a csodálkozást, ak, ák, ők formálódtak lassan, észre se vettük, és már néven neveztünk vágyainkat. Azt mondtuk madár, ha elrepült felettünk, azt mondtuk fáj, sullott a könnyünk, azt mondtuk fáj a könny, emberek lettünk, mert volt szavunk. Szónokok születtek, írók, költök, nagyok, mesterei lettek beszédnek, szónak. Ők már tudtak, mi kincsek, kicsik vagyunk, és milyen szerencsései ilyen nagy dolognak. Féltették, formálták a nyelvet, népek ajkán dalok születtek, anyák tanították gyermekük beszélni, beszéltek, nevettek, csacsogtak, csevegtek, gyémántot csiszoltak, agból, ágból, ügből. Mégis nehéz, néha oly nehéz beszélni, szavak helyett hallgatást verköztünk tanyát, tudjuk a nyelvet, olykor mondunk is valamit, mégsem értjük sokszor, mert lelkünk nem éli át. Pedig a szónak lelke van, s a léleknek szava, az ak, ák, ők hódolnak nekünk, ha mi is kellő hódolattal éljük naponta át, mi a köznek kincse lett, jövőnk és érdemünk, légy méltó-e kincse, s használva csiszol tovább.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
7: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: most pedig a nyár végét idézi Semperger Nikolett.
1: Nyár vége. Lassan lepereg a nyár, az ősz kapuja kitárul újra, a zöldülő fák sárgába öltöznek, a nap a helyét átadja a felhőnek. A virágok szépen eltűnnek, s a hangos kacagás a múltba vesz, mert elmúlik a nyár, s a csönd veszi át a mindennapok vidám hangulatát. Az iskolák udvara megtelik diákkal, a füzetek halmaza megbújik a táskákban, a szám tannyelvtan újra szerepet kap, tanterem ablakán csak néha süt be a nap. A szabadság sötét rabságra vált, mi szép volt, jó volt, most emlék lesz már. Soká lesz még újra nyár, a napok órái ólomlábakon jár, de csodás volt, mit őriz a szívünk, lelkünk, s míg élünk, nem feledjük.
0: Köszönöm szépen, és most a bokrok és fák öleléséről beszél nekünk, és mesél nekünk Hollosi György András.
2: Velem már ezüstös angyalszárny suhog, lassuló vénszívem már alig dobog, reszketve ziál az elfáradt tüdőm, lassacskán elfogy a smogos levegőm, a hegyekbe vágyom bokrok fák közé, letérdelek az ezüst nyárfák elé, sápadt arcom a lombjaikba fúrom, hófehér lelkem levelükre fújom, az ezüst nyárfa lelkem visszafújja, bizsergető rezdül vén szívem húrja, szellő muzsikál, táncol a falevél, egy lélegzetben a végtelen zenél. Az ezüst nyárfák megöleltek engem, az ölelésben megújul a testem, örökké virulj, ezüst nyárfa lombja, ajkamon piroslik a levegő csókja.
3: Hobbi rádió.

0: következhetne, mint egy gyönyörű szerelmes vers, méghozzá Ilonkához
1: szóló édesen.
0: Édesen a verset elmondja Holosi György András.
2: Ilonkához szólva édesen, hadd szóljak hozzád ma édesen, kedvesem, amit szívem diktál, elmondom szívesen. Add ide a kezembe szép fehér kezed, engedd éreznem, mind dobog a kis szíved. Láttalak édes táncolni a színpadon, e pillanatban csókolt múzsám homlokon. Szívemhez szólón játszott a legjobb zenekar, én csak neked tapsoltam, volt nagy tapsvihar. Ajkamon a dal megédesülve csendült, csalogány zengít, szívem vele rezdült. Ragyogón tündöklő szép szemedben néztem, megperzselted a szívem, majdnem elégtem. Aranybetűkkel gyönyörű verset írtál, a szíved diktálta, örömödben sírtál. Múzsámhoz esengtem, ő Kupidót hívta, nevünk hallatán csillagokra írta. Perdülj táncra, édes, hogyha táncba hívnak, a szívedben legszebb tűzvirágok nyílnak. Szerelemből nem adhatok nyíló virágot, neked adom helyette a nagy világot. Megverne tudom a jóisten is engem, kedvesem, szép arcod, nem szabad felednem. Lelkeink egyesülnek, éltet a remény, együtt leszünk mi még az Olympus hegyén.
0: A szép szerelmes verset Holosi György András mondta el.
3: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: most ködbevész, vagy köd vesz körül bennünket. Sallai Otto verse következik.
1: Köd. Mint ha köd ülne ős magyar tájon, nem süt át a nap sehol a homályon, pedig jabában virul a tavasz, élete legmélyén szánt vet a paraszt. A hajnal már, az est még ott éri, honnan jövőjét méltán reméli, hol verejtékét adva a földnek, fricskát mutat múltnak s jövőnek. Mindig tudta, mikor mit kell tenni, mikor a szántás, mikor kell vetni, felnézett és olvasott belőle, ha nem is mondták, ment a mezőre. Napcsezzette ráncok barazdája, mutatta hány éveinek száma, amíg karját emelni tudta, övé volt s várt rá munka. Aztán hirtelen fordult a világ, oktatták őt a gyökér nem virág, sok jószágnak feje az eleje, bizonyság rá a hivatal levele. Tudatták, most ezt kell tenni, bátyám, első után jön majd a szivárvány, pereg a szem, aratni kellene, ami tejet ad, az a tehene. Nem kell a tej, hús, gyümölcs és zöldség, vessen bukfencet, ez a dicsőség. Van helyette más, eurós ráta, az ám a jó, nem kell, hogy kapálja. Az unióvíz nem tréfa dolog, most már késő, hiába háborog, holnaptól mehet zabot hegyezni, ezentúl ez van, ezt kell szeretni.
2: Hobby rádió.
3: Kamureklám.
4: Keresse akciós, könnyű és finom poharas joghurtjainak fedőfólia. Anyát, bocsánat. Újra kezdjük.
3: Kamureklámot hallottak.
5: Hobbyrádió.hu.
6: A rádiót.
7: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: azt hiszem, hogy a következő vers az híven tükrözi alkotóját, ugyanis a vers címe nem más, mint Szabadnak születtem, aki elmondja Semperger Nikolett.
1: Szabadnak születtem. Miért akarsz kalickába zárni, mikor szabadnak születtem? Szárnyalni szeretnék fenn a fellegekben, utat törni vágyaimnak, míg szívemet nyomják, s nem törődni azzal, ha tettemet megszólják. Mondd, miért élnék én bezárva, nem otthonom a börtön, levegőt én itt nem kapok, hát hagyd, hogy lelkem is repüljön. Tele vagyok szeretettel, de keveset kérsz belőle. Mit kezdjek a maradékkal, miért nem kell senkinek? Itt vagyok, vegyetek észre, hisz köztetek élek, de annyira nem látjátok, mi szemetek előtt leveg. Verseim kigúnyolták, lelkemet meggyötörték, könnyem is felszáradt, mi fájt, belém égett rég. Sorsomat már látom, titok marad előttetek, meg fogjátok látni, de már késő lesz.
0: Maradj velem! Rózsák Zsuzsának, és ha elmúlik. Ez a három vers maradt a végére, és ki mondja el, ha elmúlik? Nikolett.
1: Ha elmúlik. Ha elmúlik a nyár, ne éld úgy át, hogy elrabolták tőled a boldogság évszakát. Szívedben őrizd az emlékeket, azokat onnan tőled nem vehetik el. S hidd el, lesz még újabb nyár, visszaadják neked boldogságot, kulcsát, de minden évszakban lásd meg a csodát, az őszben a lehulló levelek lágy neszét, a csendet, mi átölel, a télben a meghittséget, karácsony édes hangulatát, a fehér táj varázsát, a tavaszban a rügyező fákat, a madarak dalát, a virágos réteket, s hogy utána újra itt a nyár, kacagás, napsütés, boldogság.
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
3: Műsorajánló. Egészségedre.
4: Egészségedre.
5: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
3: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
6: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
8: Nagy generáció! Illés!
9: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
8: Omega!
10: Oh,
8: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
11: I want to break free.
8: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
6: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
6: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Szivárvány.
1: Maradj velem, ez pedig Sallai Otto mondja el.
2: Maradj velem, szintén egy dal. Kicsiny falunkban est haranka kondul, maradj velem, ne menj még haza. A holdfény szeliden dúlsajadra csordul, most szeres, mi tart az éjszaka. A hajnal jön, és álmunk széjjel tépi, fájdalmas lesz minden ébredés. Légy őszinte szíved, hogyha kérdi, szerettél-e, mert feledni kevés. Nézz rám, az arcod vágyom látni, könyvnöt csillog ábrándos szemed. Maradj velem, ne kelljen rád várni, az idő múlik, s kacagva kinevet. Néhány óra, és ránk köszönt a reggel, még egy esélyt kérlek, adj nekünk. Ha nem szeretsz, a kellő nappal menj el, vagy maradj velem, s boldogok leszünk.
1: Most pedig jöjjenek a rózsák, méghozzá Zsuzsának, elmondja Holosi György András.
3: Rózsák Zsuzsannának, leányomnak. Piciny rózsaszál, neked mennyit ér? A vallomás a szívedig elér? Ez a kis csokor, szerelmes levél, tüzel, mint a bor, helyettem beszél.
1: Kedves hallgatóink, a Sztápió Szecsői Irodalmi Baráti Kör Egyesület tagjai voltak a rádió vendégei, Semperger Nikolett, Sallai Otto és Holosi György András. Köszönöm, hogy itt voltak, a hallgatóknak pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Orbán Zoltán. Viszont hallásra! Invitation.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live. Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Próza jelenet. Előadás hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
5: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
6: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
9: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: A visszaszámlálás megkezdődött. Már csak néhány nap a világ első Szíriában gyártott 3 literes autójának premieréig. A lehet...
2: Van meg, bocsánat. Ha-ho!
0: Szia. Kamu reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
1: Állami elismeréseket és kitüntetéseket adtak át a nemzeti ünnepen, kisbusz csapódott az árokba az M3-as autópályán. Ausztriában értek tetten egy magyar férfit gépkocsi feltörés közben. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltó András vagyok. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Baka András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette. Árokba csapódott egy kis busz az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán pénteken délelőtt Nyíregyháza közelében, a 225-ös kilométernél, közölte a katasztrófa védelem. A közlemény szerint a balesethez a nyíregyházi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a mentőkkel együttműködve egy embert kiemeltek a járműből. 4 rendőr könnyebben megsérült, és több szolgálati gépjármű is összetört egy rendőri ellenőrzés elől menekülő sofőr elleni intézkedés során Veszprém vármegyében csütörtökön, közölte a megyei rendőr főkapitánysága a polisz.hu oldalon. A sofőr a menekülés közben folyamatosan veszélyeztette az úton közlekedők biztonságát, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok életét, testi épségét is. Végül egy villanyoszlopnak csapódott, írta a rendőr főkapitányság. Az intézkedés során 4 rendőr könnyebben megsérült, valamint a jármű vezetőjét is kórházba szállították. Hozzátették, az eset valamennyi körülményének vizsgálata folyamatban van. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. A Magyar Közlönyben szerdán este megjelent kormányhatározata az állam többségi befolyása alatt lévő, köztulajdonban álló gazdasági társaságokat 3 kategóriába sorolja. Az érintett vállalatok alapvetően az alacsony komplexitású kategóriába tartoznak, ugyanakkor a magas és a közepes komplexitású társaságokat külön rögzítik a határozat mellékletei. Ezt évente felülvizsgálják. Tetten érte az osztrák rendőrség azt a 49 éves magyar állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy 5 tartományban legalább 60 alkalommal tört fel autókat, illetve lopott értékes járműalkatrészeket. A stájerországi tartományi rendőrség tájékoztatása szerint a férfi több 100 000 eurós kárt okozott, mielőtt Alsó-Ausztriában akció közben elfogták. A 49 éves férfi kihallgatása során csak az egyik bűncselekményt ismerte el, a többi feltárt eset és az esetleges összefüggések vizsgálata továbbra is folyamatban van, közölte a stájerországi tartományi rendőrigazgatóság. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
2: a Hobby Rádióban!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 22-én köszöntjük Mennyhért, valamint Mirjam nevű kedves hallgatóinkat. A Mennyhért férfi név germán eredetű, a Meinhard névből ered. Jelentése erős, valamint merész. Ünnepelnek még a Mennyhértek január 6-án és szeptember 7-én is. Becézése ennek a névnek Mennyhártka, Mennyhértke, Menyus, Menyuska, Meni és Mendi, a név jeles viselői. Lúnyai Mennyhért, reformkori politikus, Lakatos Mennyhért, író, valamint ön, kedves Mennyhért. Szintén ezen a napon köszöntjük Mirjam nevű kedves hallgatóinkat. A héber eredetű női néve a Mária eredeti formája. Becézése Miri, Mirike, Mira és Mirácska. Jeles viselői ennek az igen ritka névnek Mirjam Makeba, dél-afrikai énekesnő, valamint ön, kedves Mirjam. Ezen a napon köszöntjük még Agaton, Barakon, Barakony, Bogdána, Boglár, János, Merse, Mirjána, Mária, Siegfried, Timót, Timótea, Timóteusz, Zakeus, valamint Zombor nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 22-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak erre a napra, milyen érdekességekkel készültem. 1485-tel kezdünk, augusztus 22-én Angliában véget ért a rózsák háborúja a Lancaster ház örököseinek győzelmével. Tudor Henrik a Bosworthi csatában legyőzte harmadik Richard angol királyt, ezzel véget vetett az 1455 óta tartó trónviszálynak. Hetedik Henrik néven királlyá koronázták, házasságot kötött Erzsébettel harmadik Richard unokahúgával, ezzel mindkét ház trónigényét kielégítette és megalapította a Tudor dinasztiát. Folytassuk a 18. századdal, 1785. augusztus 22-én II. József aláírta a jobbágyrendeletet, amely a Magyarországon még érvényben lévő örökös jobbágyság megszüntetését szolgálta. A rendelet a jobbágyság életviszonyainak javítását, a mezőgazdaság kapitalista fejlődését célozta. Kimondta, hogy a jobbágy javaival szabadon rendelkezhet, mesterséget tanulhat, és az úrbérrendezésben rögzített szolgáltatásokon felül semmit sem köteles teljesíteni. Biztosította a szabad költözést, a földesúr engedélye nélküli házasodást. Bár II. József halálos ágyán majdnem minden reformintézkedését visszavonta, a jobbágyrendeletet érvényben tartotta. Ugorjunk a 19. századra, 1837. augusztus 22-én a Grassalkovics Antal herceg által adományozott telken a mai Rákóczi út és Múzeum körút sarkán megnyílt Pest első állandó magyar színháza, a Pesti Magyar Színház, a későbbi Nemzeti Színház. Folytassuk 1888-al, augusztus 22-én meghalt Trefort Ágoston művelődés politikus, publicista, miniszter, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Ugorjunk a 20. század elejére, 1902. augusztus 22-én elsőként utazott Theodore Roosevelt, mint amerikai elnök automobilom. Maradunk továbbra is a 20. század elején, 1911. augusztus 22-én ellopták Leonardo da Vinci Mona Lisa című festményét a párizsi Louvre Múzeumból. Csak évekkel később találták meg Olaszországban. 1929 a következő időpontunk, augusztus 22-én megtartották a magyarok első világkongresszusát Budapesten, ahol mindegy 172 külföldi magyar egyesület képviseletében 365 fő jelent meg, de rajtuk kívül magánemberként még több mint 100-an érkeztek. Az utolsó időpontunk pedig 1932. augusztus 22-én megkezdte adását a BBC, az első tévécsatorna Angliában. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csépelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Reklámot hallottak.

meseország az egész. Meseország királya egy őszes úr, kit mindenki betűnt.